Ez a rádió egy, itt csak igazi mai sláger megy, ez a lendület, ami ebben az órában is jellemző lesz. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk, az igazi mai slágerek között pedig a Fastboy, a folytatás a Good Life-val, aki pedig üzenne a telefon, Viber és SMS számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Tiesto után Alex Kenji a folytatásban, aki egyébként ugyancsak nagyon sokat játszik Las Vegasban, nem annyit, mint Tiesto, de elég sokat. Ez a dala viszont rengeteget pörög Las Vegasban, és hát igazából a világ minden pontján a nyár egyik nagy slágere. Alex Kenji és a Bambolé. Ezt indítom a rádió egyen picivel fél három előtt. Kellemes éjszakát mindenkinek!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, az újragondolás, ami érkezik már is időközben, pedig bizony elérhető a David Guettával közös vadi új dala is Bibi Rexának. Nem áll meg, egymás után hozza az igazi mai slágereket a radio1.hu-n, egyébként azt lehet csekkolni. Én pedig hozom ezt a nagy kedvencet, Bibi Rexa, tehát is a New Religion, itt a rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Remélem, jól telik az éjszaka, reméljük bírjuk a melót. Én a következő órában is segítek az igazi mai slágerekkel, hogy jobban teljen az idő. Itt leszek ilyen kis jó kis aláfestésnek. Cashmere-rel többek között a Wild Ride-dal készülök tőle, de hozom a legújabbat Taylor Swift-től és Joel Corey-től is, a kezdésben pedig Kamrád és a Be Mine.

0: Ezzel folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében négyszer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8%-a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvencekkel ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Most pedig arra gondoltam, hogy Rádió egy DJ-t hozok, Jaminát, aki nemrég elég jó kis meglepetést okozott azzal, hogy bejelentette, hogy tovább Renivel készített közös dalt, és hát senkit nem fog meglepni. Jó lett. Nagyon jó. Jamina, tovább Reni, Feel the Fire, ezt indítom már is.
1: Sziasztok, én Jamina vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
1: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék vadió játéka pedig már ma indul. Továbbra is a foci körül forog, viszont itt most azért ez egy párharc lesz, két játékos minden alkalommal a játékban egymással szemben, és aki többet tud válaszolni, több helyes választ tud mondani a kérdésekre, az lesz a nyertes. Ha nagyon ügyesek vagyunk, akár naponta 100 000 forintot is lehet nyerni. Bizony, Taylor Swift jön, ez a Vadiú, ez a Polite-től a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáin. Szlovénia első asszisztált robotképzésítő járművét is bemutatta már. A posta egyébként nem robotnak, hanem inkább tűnik autónak, de vagány, a radio1.hu-ban róla fotó is. Joel

0: Én pedig ezzel indítom a következő zenei órát. Ed Sheeran, Azizám mindjárt érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Örgőt, Lili pedig ma is, héten is érkezik a World is My Radio Show-ba, de lehet, hogy ma is, ezt ugye nem tudni előre, de 17 órától ma is lesz Live Mix, rendszeresen zenél a Live Mixben, hát valamelyik nap a héten biztos, hogy találkozunk vele. Na, most viszont, mert Gerics a folytatásban a Butterflies-t indítom picivel 4 után, kellemes éjszakát, jó munkát, aki pedig úton van, vezessen óvatosan.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig ma is játék, foci VB-vel kapcsolatos játék, amivel akár 100 000 forintot is lehet nyerni, de itt most azért egy picit pengének kell lenni focis témában, mert hogy ezzel kapcsolatos kérdések jönnek, és így lehet bezsebelni az ajándékot, szerintem izgalmas lesz. És hát, mondom még egyszer, naponta akár 100 000 forint nyerem. Csak itt a Rádió 1-en, ahogy az igazi mai slágerek is csak itt a Rádió 1-en pörögnek, most Sam Fed, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a fogyadásban pedig egy óriási sztár, akinek az eredeti neve Rachel Agatha Keane, és aki elképesztően nagy slágereket írt igazi állistás előadóknak, Beyoncé, a Lil Mix, Rihanna, Ellie Goulding, vagy éppen Charlie XCX is ott van a korábbi, hát idézőjeles ügyfelei listáján. Na most viszont egy olyan dal, amit saját magának írt, és óriási sláger, a művész nevén Ray, a nagy kedvenc pedig a Where Is My Husband, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Közösségi gyermeknapot rendeztek Jukóvölgyben, a mentorálás erejéről beszéltek a Miskolci Egyetemen, idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Önfelett játékkal, közös programokkal és vidám pillanatokkal telt a gyermeknap Jukóvölgyben, írta meg a Minap. A rendezvényen a családokat és a gyerekeket várták különféle szabadidős programokkal, amelyek a közösségépítést és az együtt töltött idő fontosságát helyezték a középpontba. A szervezők játékos vetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal és szórakoztató programokkal készültek, hogy minden korosztály találjon kedvére való elfoglaltságot. A gyermekek számára a közös élmények jelentették a nap legnagyobb vonzerejét, miközben a családoknak is lehetőségük nyílt a kikapcsolódásra és a találkozásokra. A szervezők szerint az esemény ismét bebizonyította, hogy a közösségi rendezvények fontos szerepet töltenek be a lakó területek életében, és hozzájárulnak az összetartozás érzésének erősítéséhez. A mentorálás fontosságára hívták fel a figyelmet az egyetem városban, adta hírül az unimiskolc.hu. Az intézményben olyan program működik, amely segíti a hallgatók beilleszkedését és tanulmányi előrehaladását, miközben személyes támogatást is nyújt számukra. A kezdeményezésben résztvevő mentorok nem csak gyakorlati tanácsokat adnak, hanem segítenek eligazodni az egyetemi élet kihívásaiban is. A program célja, hogy a hallgatók könnyebben találják meg a helyüket az intézményben, és szükség esetén legyen kihez fordulniuk kérdéseikkel vagy problémáikkal. A tapasztalatok szerint a személyes odafigyelés jelentősen hozzájárulhat a sikeres egyetemi évekhez. A mentorok és mentoráltak közötti kapcsolat sok esetben hosszú távon is megmarad, ami tovább erősíti az egyetemi közösséget. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-ig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján. Mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, kitartást kívánok a hétfőhöz. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti jégtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, és hát kellemes hétfőt. Igen. Kellemes hétfőt. A mikrofonnál Király Tamás 5 óra után 11 perccel. Június 8-a van a medárdok, a névnaposok, ugye oda kell figyelni az esőre is, meg mellé arra, hogy a lehető legjobb kedvencek szóljanak, és ebben nem lesz hiba. Intézem ebben az órában is. Most Bibi Rex jön a Faithless dallal, a teljesen újra gondolt verzióban. Ez a New Religion. Itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig ma vadul játék indul, továbbra is maradunk a foci témakörben, viszont itt azért nagyon fontos, hogy képben legyünk focis témában, mert hogy ezzel kapcsolatos kérdések lesznek, viszont aki nagyon ügyes, aki tényleg jól pörgeti ezt a tudást, az ezen a játékon naponta akár 100 ezer forintot is nyerhet. Szóval ezzel készülnek Balázsék ma reggel 6 órától. Most viszont a Sához pörög tovább az igazi mai slágerrel. Ez a Love

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma akár 28 fok is lehet, holnap 29, de esővel, szerdán pedig 26 és eső. Hát valahogy így indul a hét. Pár perc és a legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor, a hírek után pedig ez a nagy kedvenc. Elsőként a Well Hello és az Apu Vedd Meg. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Egy érdekes evolúciója van ennek a történetnek, amiről mi itt elkezdtük a Hogy vagy Magyarban beszélgetni, hogy aztán ez hova jutott ez a történet, mert ugye Hogy vagy Magyarban, na mindegy is, hogy egy valahogy felmerült, hogy kinek van 5 lábúja, 6 ujja, és azóta ugye ez egy hete ezeket kérdezzük a hallgatóktól, hogy neked 5-6 ujjad van-e, vagy 6 lábújad, vagy 4 lábújad, vagy 3 kezed, mert ugye a tippelésnél, amikor mondtuk, hogy Irénke 46 éves, 6 lábúja van, ahogy utána kiveszi fel a telefont. És ugye a történetből az lett, hogy jelentkezett, vagy megtaláltuk, igazából mindegy is, egy Renáta nevű hallgatónk, aki e-mailben jelentkezett egy érdekességgel, miszerint neki egyébként tényleg 6 ujja van, 12 szám szerint. És ebből a teszti különbségből csinált ő karriert. És ami még érdekesség a történetek, ugye 24-ben a mi műsorunkban hallott arról, hogy ugye az én lábas képeimmel az OnlyFans-szel Eszter ötletére próbálunk valami pénzt csiholni, hát nem lett belőle túl sok. 5 dollár, 10 dollárt keresünk. És ő elkezdett ugye feltölteni
2: fotókat, igen.
1: Fotókat.
2: Meghallotta ezt a hírt, vagy ezt a beszélgetést, és aztán rájött, hogy hát ezzel lehet pénzt is keresni.
1: Ebből lehet pénzt keresni, csinált aztán TikTok oldalt, felfigyelt rá egy spanyol főműsoridős talkshow szerkesztője, meg is hívták, és kiderült, hogy ez a 6 ujj, ez nálunk úgy kelt életre most egy pár napja, hogy van egy hallgatónk, gyerekek, akinek viszont 12 ujja van.
2: De nem a lábán, hanem
1: nem a lábán, hanem a kezén. Kiválóan fuvolázni, gitározni, többször zongorázni próbált. Hol van neki az ujja pluszban? 2 hüvelykúj, 2 kis ujj, ez mit jelent?
3: A hüvelyk és a mutató között nőtt
1: ki. Oldalra?
3: Mi? Ide a kettő van. Közé. Tök korrekt.
2: Ne csináld. 2 mutató ujja van. Kicsit olyan.
1: És úgy, de várjál, mert ebből a képből ugye össze van mérve az ujj, ott látjuk, ugye a spanyol oldal is nézegeti.
3: Ott látod, mozgatja ott a plusz ujjat, látod?
2: És teljesen funkcionális, tehát hogy teljesen jól működik minden.
1: Na de várjál, ezen a képen nem tudom megnézni. Ez a plusz ujj, ez a hüvelykúj felé derékszög belejt kifele, vagy felfele megy inkább a mutató ujj fele? Hova megy a plusz ujj? Hova nő be?
2: A mutató ujjad és a hüvelyk ujjad között így oldalt, mintha odaraknád a másik kezed így. Hüvelyk mutató ujjad.
1: Kicsit párhuzamosan a mutató ujjaddal.
3: Igen.
1: Milyen előnyei vannak ennek? Na most komolyan kérdezem. Milyen megkérdezünk, egyik ilyen felhívjuk.
3: Hát gyors és gépírás, ember. Hát el tudod képzelni, hogy milyen sebességgel kezeli a klaviatúrát.
1: De plusz 2 ujj, az valószínűleg még gyorsabb írás. Hangszernél.
3: A zongoránál, jó, fuvolánál nem feltétlenül, de még a fuvolánál is.
2: A zongoránál se feltétlenül előny, mert a zongoránál van egy új rend.
3: Tehát, hogy de azt ne, azt magának át kell alakítsa, de hát ez egyébként az, hogy megvan.
1: Na de hogy teszel be plusz ujjat? Hiába van plusz ujjat, ha az 5 ujjra van lekottázva.
3: Könnyebben elérsz. Hát gondoljatok bele, hogy mondjuk nagyot kell átfogni a hüvelykel meg a kis ujjal, és közötte neki még itt van egy 6. Hát bármit belejátszik bármibe.
2: Csipkét biztos, hogy könnyebben ver. Makramézik.
1: Makramézik, csipkét ver.
2: Kosárt fog.
1: És egyszer csak a természet úgy dönt, hogy rendben, neked adok 2-vel tőled. Elvette tőle valahol? Tehát levette a lábujjait?
2: Arról nem szól a fáma, hogy csak 4-4 lábúja van.
1: És van erre valamilyen magyarázat? Vagy neki ez orvosilag elmagyarázta? Nem tudjuk, erre nincs magyarázat, egyszer csak a természet odadob még 2-t.
3: Ez ennyi. Szerintem ennyi nem elvenni, ott nem vesz.
1: Műkörmösnél ez plusz pénz?
3: Hát 12-t kell megcsinálni.
1: Ugye oda, ami be van írva, egy órára jössz. Te még 2 ujjat viszel, az 2 plusz köröm, az akkor az lehet, hogy több pénz, nem? Kérdezi egy hallgató.
3: Kesztyűt nem tudsz venni magadnak.
1: Tényleg nem tudsz kesztyűt venni. Nőgyugyásznak mész, akkor viszont plusz 2-vel tudsz hasítani.
2: Viszont jó poharas lennél egy étteremben. Sokkal többet tudsz visszahozni.
1: Furcsa tréfát tűz azért néha a természet, nem? Hogy azt mondja, oké, akkor neked adok. Ezt régen azért odasorolták, hogy itt ez valami kis ezoterikus vonal volt, hogy akkor neked plusz lábújad van, vagy plusz ujjad van.
2: Sámám.
1: Igen, sámának tituláltak.
2: Miből szeretnél egyet többet?
1: Miből szeretnék egyet többet? Hát ez egy jó kérdés.
3: A sejtből
1: már mindig azokat már égettem.
3: És hogy hívja az ujját? Mert van ugye kis ujj, gyűrűs, középső,
1: az mi?
3: Mutató és hüvelykújjunk.
2: És a kis barátom.
1: És hova teszed? Igen. Hova teszed valójában? Igen. Na de eljussz vele egy spanyol műsorba és keresel vele az OnlyFans-en, akkor azért ez már megérte.
2: Hogyne, persze.
1: Zongorázol, igen. Na mindjárt megkérdezzük. Hello Renáta, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
1: Milyen szép evolúciót élt meg ez a Hogy vagy Magyar, kinek van 6 lábúja, 6 ujja? Amivel aztán eljutottunk hozzád, amire te kiderülhet, hogy te miattunk indítottad el az OnlyFans oldaladat.
4: Igen, ezt egy kicsit javítanám, mert ez egy fontos momentuma ennek a történetnek, hogy ugye Köszönöm szépen, ezt tényleg nektek köszönhetem, hogy ez az egész elindult az annak idején a lábképes adásatok miatt, de azt nagyon fontos megjegyeznem, hogy pont ez a lényeg, hogy igazából én nem szerettem volna ezt a vonalat erősíteni, tehát én nem akartam az OnlyFans irányában menni, én csak arra gondoltam, hogy jó lábképek is izé, de elkezdtem a kezemről is felrakni képeket, és láttam, hogy arra nagyobb az érdeklődés, és én nem éreztem jól magam azon a lábas oldalon, tehát hogy én nem akartam ilyen irányba indulni.
1: De a kezeddel kerestél pénzt? Inkább... Tehát, hogy volt pénz?
4: Hát egyébként kerestem, mert az a vicces, hogy van egy ilyen kis polidaktília, mert ezt úgy hívják, ezt a tatuiságot, egy kis réteg, akik nagyon rajonganak ezért, de nem ilyen fétis szempontjából, hanem olyan szempontból, hogy ők kíváncsiak rá, hogy te mit tudsz megtenni a hatújaddal, amit ők nem tudnak, mert ők nagyon szeretnének hatújat. És akkor így fizettek nekem 40 dollárokat azért, hogy én egy percig mozgatom ilyen furcsa helyzetben az ujjaimat. Tehát, hogy ilyenek voltak, de egészen mondom, nem éreztem...
1: Oké, tiszta, tehát nem szexuális jellege volt a dolognak. Igen, csak igen. Ők megnézték az ujjadat, aztán azt mondták, hogy persze nem az, de nyilván. Miért nézi valaki, akinek hat ujja van? Igen. Mit tudsz megcsinálni? Tehát mi az a plusz neked akkor, amit te a hat ujja megcsinálsz, amit mi öt ujja nem tudunk megcsinálni?
4: Hát nyilván ők olyanokat kértek tőlem, hogy én használjam hüvelyk ujjként ezt az ujjamat, mert hogy tudom olyan pozícióba állítani, mint hogy egy hüvelyk ujj lenne. De egyébként az életben...
2: Tehát be tudod fordítani?
4: Hát igen, igen, igen.
1: Tehát föl tudod annyira állítani, mintha derékszögben állna. Aha, tehát ennek ez ugye a hüvelyk és a mutatói között
4: oldalra,
1: van.
4: Igen, annyira oldalra áll a mutatója, hogy igazából le tudom teljesen.
1: És azért fizetett 40 dolcsit, hogy te küldtél neki egy egyperces videót, hogy bábozod az ujjaiddal.
4: Igen. Csak hát utána ezt nem akartam, és ezért indítottam el a nyilvános oldalaimat, YouTube oldal, TikTok, ez a 12 Fingers Girl néven indítottam ezeket az oldalakat, és ennek hatására jutottam el én most ebbe a spanyol műsorba. Egyébként még annyit szeretnék hozzátenni, mert hallgattam itt az előbb titeket, hogy a lábamon is 12 volt, csak azt lemütötték kiskoromban, hogy beleférjen a cipőbe.
1: Tehát neked 24 az, ami nekünk
4: igen,
1: 20.
4: Igen, és én, tehát ez nem csak úgy jön, hanem én ezt örököltem a nagypapámtól. Anyukám részéről.
1: Fatának mennyi volt? 30? Vagy ő miért? Ő is
4: anyukámnak mondjuk egyébként én azt hiszem, hogy a papámnak is 24 ujja volt, vagy lábujja. Anyukámnak egyébként érdekes, hogy neki csak tehát 5 ujja van, de a hüvelyk ujja az 1 perccel hosszabb, ezt 3 falangális hüvelyk ujjnak hívják. Az is egy kicsit máshogy néz ki, de ez is a polidaktiliának az egyik fajtája.
1: Tehát akkor az egész család hoz valami vonalat, hogy a bűvész vonalon azért erősek vagytok.
4: Igen, viszont a lányomnak, ő neki csak 5 van. Ő sajnálja.
2: Valahol azt olvastam, hogy azért fizettek neked, hogy legózz.
4: Igen, hát
1: ne
4: olyan
1: csinálj,
4: is volt,
1: ne hogy... legóznod kellett a 6 ujjaddal, ő nézte a másik oldalon, és utalt 30 dolcsit, hogy a 12 ujjaddal legózzál.
4: Ilyen kis figurát kellett összeraknom, igen. Az eleinte egyébként ebből nagyon sok pénzt használtam, én ezt be is vallottam meg mindent, tehát hogy teljesen jól működött, csak mondom, aztán nem volt jó azon az oldalon lenni, úgyhogy ezt így nem...
1: Fiat, tudod, hogy a végfelhasználás már nem tudod, ő most azt mondja, hogy nézem, hogy legózol, nem tudod mit, tehát te nem csinálsz rosszat, csak hogy ő aztán ezen mit kezd, hogy mire használja, igen, ott van a tudat.
4: Igen, csak aztán, ha kiderül, hogy te most mit keresel egy FitFinder oldalon, akkor utána nem fogod tudni elmagyarázni, hogy te nem csinálsz ott semmit amúgy, tudod, szóval nem akartam...
1: Legózol az ujjaiddal, és valaki ezt megveszi.
3: Na menjünk rá a fontos kérdésekre. Amikor új személyt csinálsz, most már vesznek új lenyomatot.
1: Igen, akkor veled...
3: Ott mi van?
1: Igen, rabosításnál mennyire vagy nagy kíváncsi neki?
4: Nem is emlékszem, mert egyszer pedig tényleg kérték, de nem emlékszem már, hogy ott mi volt, vagy volt-e valami különleges.
1: És a zongoránál ez most előny, mert ugye gyerekkorban zongorásztál, abban, hogy most újra zongorázol, akkor ez nagyobbat tud fogni, nem?
4: Ez nagyon érdekes, előny is, és hátrány is, igazából előny, mert ugye vannak olyan darabok, meg részek, amikor nekem én le tudom játszani végig, míg másnak már újat kell cserélnie, hogy le tudja játszani. Viszont hátrány, mert amikor elkezdesz zongorázni tanulni, akkor nagyon sok gyakorlatnál ugye új rend van, hogy melyik ujjadat hova kell tenned. És ugye ez problémát jelent, és mindig így a két zeneiskolába járok most egyszerre, és akkor mindig így gondolkozni kell, hogy jó, akkor hogy csináljuk úgy, hogy neked is jó legyen, mert régen mindig kihagytuk a kis ujjamat, de hát az úgy most ha már ott van, akkor tök jó lenne használni.
1: Hmm. Igen, ebben a spanyol műsorban is zongoráznod kellett, vagy nem kellett, hogy zongoráztál, igen, ugye? Tehát ott az volt a show, hogy ezzel, ezzel léptél föl, hogy zongoráztál. Igen, azt írják, ez milyen vicces, hogy valaki nem ingatlan törököl, hanem plusz négy ugye? Ugye? Papától, papától, nagypapától.
2: És mindegyik teljesen funkcionális, tehát teljesen jól működik az összes ujjad, nem, nem kicsit bénább az egyik. Tehát,
4: nem, nem, teljesen.
1: Az ollót hova dugod? Kérdezi, te hallgat, hogy az ollót melyikbe dugod?
4: Hát ez nagyon vicces, mert én egyébként szakmámat tekintve műkörmös vagyok, és annak idején, amikor tanultunk, akkor ezen nevettek, hogy én hogy fogom meg az ollót.
1: Egyes hármas, de... vagy egyes kettes, mint mindenki más?
4: Most nem tudom, de gyorsan meg
3: kell próbálnom. A hüvelyújadat biztos belül dugod egyes fölülre.
4: Egyes hármas.
1: Egyes hármas. Egyes hármas. Tehát van egy új az ollón, amit rá tudsz tenni az ollóra. Gumikesztyű felejtő, nem? Tehát effektíve nem tudsz.
4: Az nem, az igen. Az, hát a kesztyű az nagyon problémás. Tehát én most tanulok motor, tehát A kategóriás jogsit szeretnék most szerezni, és vettem kesztyűt, de hát ugye csak úgy tudom felvenni, hogy az egyik új helyére kettő ujjamat kell, hogy oda tegyem, és kényelmetlen, mert ahhoz egy kicsit nagyobb kesztyű kell, és akkor meg nem tudom úgy a gázkart, tehát rendesen.
1: És az újon számolás általánosban azért ott is tudtál villantani, nem? Tehát, hogy...
4: Jaj, hát az nagyon, igen, nem, azért az nagyon
1: hát a te 12-ig tudsz menni, amíg ők 10-ig mentek.
4: Hát meg tudod, amikor tanultuk a hatot, és akkor föl kellett mutatni, hogy hat ugye a kezünkkel, és én fölmutattam, akkor tanárnéni rám szólt, mert elsőben, hát legelső pár napban
1: ez mennyire
3: bizony,
1: mondom, hogy egy kézzel mutatom.
4: Renike, nem jól csinálod, és én mondtam neki, hogy hát akkor tanárnéni tanuljon meg számolni, aztán anyukámat be is hívták, hogy hát akkor nem igazán.
1: Valami jó, nem oké gyerekkel.
3: Is elvéreztél, hogy ez elment vadászni, ez
4: igen.
1: Rubik kockát mennyire hamarabb rakod ki?
4: Azt egyébként volt egy időszak, hogy tudtam rakni, de...
1: Világcsúcs közeli időpont, plusz két ujjat használ. Egyébként ez a hivatalosan el se indulhatná. Ugye van ja, ez hát a hivatalos világban, hogy még 2-3 másodperc, 5 másodpercet kirakják, simán azt mondják, hogy nem engednek oda, tehát egyszerűen nem indulhatsz el.
2: De osztálytársaid hogy viszonyultak ehhez? Tehát nem szivattak, vagy szerették, vagy mi volt általában?
4: Igazából szerencsére semmilyen rossz emlékem nincs, hogy bántottak volna, vagy bármi. Annyira emlékszem, hogy a suliban mikor oda kerültem elsősként, és akkor az egész suli így jött utánam a focipályán, hogy mutassam már meg a kezem, és akkor én össze volt téve a két kezem, és mint egy kis királylány úgy sétáltam, és akkor mondtam nekik, hogyha, hát nem tudom, régen volt, már valami 50 forintért megmutatom.
2: Tehát már akkor is ügyes,
3: már akkor is nagyon jó. És később egyébként Pasi volt olyan, aki lepattant emiatt?
4: Ő nem, nem volt. Egyetlen egyszer voltam valamilyen táborba, és akkor ott volt egy srác, de szerintem szegény, ő nem volt teljesen százas, és akkor ő annyira kiakadt ezen, hogy így ült egy széken, és fél óráig fogta a fejét, és mondta, hogy ő ezt nem viszi el. Szóval teljesen maga alatt volt, de egyébként nem sose volt így ilyesmi.
1: Azt jelenti, hogy egy kézzel kérni 6 sört a kocsmába, az elég menő. 6 sört kérek, és így fölmutatod érte. Szerintem azért ez így elég ebben a formában. Na jó, de nem is gondoltuk volna, hogy milyen érdekes evolúció lesz ennek, hogy valamikor ezt a Hogy vagy Magyarnál felvetjük, és aztán van-e 6 lábújad, és 3 nap múlva itt van egy hallgatónk, aki egyébként eljut így ebben a formában. Igen, hétfőn vagy kedden Hogy vagy Magyarországon, és ott merült föl először, hogy kinek van 6 lábúja vagy 6 ujja.
4: Na
1: pénteken te meg már itt vagy valójában úgy, hogy 6 ujjad van, és a lábadon is volt, csak onnan ugye leszedték. Úgyhogy ez érdekes azért az evolúció meg a természet, meg hogy ez öröklődik, tehát hogy nektek valamilyen génbeli dolog van egy kicsi sérülés, hogy ez megy tovább így, hogy 6 ujj.
2: De azt egyébként a Feri kérdezte, csak nem tudtunk leválaszolni, akkor neked, te hogy hívod ezt a plusz ujjat? Mi az neked?
4: Hát ez nagyon vicces, mert ugye rengeteg kérdést kapok az oldalaimon, és akkor ezt mindig megkérdezik, és akkor én azt szoktam viccesen mondani, hogy impostor, de hát amúgy nincs neve.
1: Nem, azt nem tudsz neki, mint persze. Abszolút.
4: Régen kesztyűs újnak hívtam pont ezért, mert bosszantott, hogy annak nincs új a kesztyűbe.
1: Ez fel sem merült, hogy kiskorodban lekapják? Tehát ez egy bonyolultabb műtét lett volna, mint a lábúj.
4: Hát hála jó Istennek azt mondták, hogy mivel hogy ennyire szép, meg funkcionális, inkább legyen az, hogy majd, hogyha én felnőtt leszek, akkor hagyd dönthessem el én, hogy mit szeretnék vele csinálni. Úgyhogy nagyon örülök meg, hogy nem szedték le, mert egyébként a lábamon is felesleges volt leműteni.
1: Tehát, hogy jól áll, funkcionált, működött, nem lógott ki, tehát, hogy teljesen fölösleges lett volna. Húzockodás, igen, húzockodás, igen. Jobban megy, kérdezi.
4: Hát azon most rajta vagyok.
1: Nagyon helyes, nagyon helyes. Na jól van, Renát, örülünk, hogy megtaláltunk. Teljesen váratlan ez a történet, hogy hova tud egy-két ilyen poén így menni 3-4 napon belül, hogy közben te felbukkantál itt 12 ujjal. Nagyon szépen köszi, hogy jelentkeztél. Még örülök, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra!
4: Én köszönöm.
1: Köszönöm. Hello. Ciao, köszi. Hello.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: J-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor
8: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta, vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 000 000 kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
12: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
5: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Benzinkúton garázdálkodott egy férfi szerencsen. Nem lesz járatritkítás Miskolcon. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Rendőrségi eljárás indult egy férfi ellen egy szerencsi benzinkúton történt incidens miatt, számolt be róla a Bón. A beszámoló szerint a férfi agresszíven viselkedett, amelyel megbotránkoztatást és riadalmat keltett a helyszínen tartózkodók körében. A rendőrség az ügyben garázdaság miatt indított eljárást. A hatóságok rövid időn belül intézkedtek és megkezdték az eset körülményeinek vizsgálatát. Az ilyen jellegű cselekmények nem csak a közrendet sértik, hanem a jelenlévő biztonságérzetét is veszélyeztethetik. A nyomozás alatt a rendőrök azt is vizsgálják, pontosan milyen események vezettek a konfliktus kialakulásához. Nem tervez járatritkítást a miskolci közösségi közlekedésben az MVK, tudósította minap. A közlekedési társaság reagált azokra a híresztelésekre, amelyek szerint változások várhatóak egyes autóbusz és villamos járatok menetrendjében. A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs napirenden olyan intézkedés, amely a járatok számának csökkentését eredményezné. Az MVK szerint továbbra is biztosítani kívánják a város közlekedésének zavartalan működését, és a lakosság számára megszokott szolgáltatási színvonal fenntartását. A közlekedési cég arra kérte az utasokat, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a menetrendi információkról. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az éghajlat.met.hu oldalon érhetőek el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta a rádiónknak Szép Szó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
2: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk.
1: Most pedig nézzünk rá az időjárásunkra. Napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, kitartást kívánok a hétfőhöz. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Lászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, 6 óra után 16 perccel jó reggel kívánunk mindenkinek. 11 nap, 19 óra, 44 perc, így állunk. És nyári szünet, gyerekek, hello, yes. Feri, jó reggel, ciao.
2: Szevasztok, jó reggelt,
1: mindjárt mama! Mindjárt jön a mamma, és rohan, ledobja a táskáját, azt mondja, itt van rajta a kis kék szemüveg, Lackó már kint morog és káromkodik, úgyhogy ezt nagyon szeretjük.
2: Tehát rend van a világban, ugye?
1: Rend van, gyerekek, rend van, már jön. Már jön, jön és itt van, úgyhogy mi is mindjárt érkezgetünk. Látom, te is motorral, én is motorral. Úgyhogy megérkeztünk.
2: A motorral.
1: Én védő nélkül. Sem.
2: Várjál, hol a bukós is, akkor...
1: Lent hagytam a motorral.
2: Ja, jó, de jár a motor.
1: Jár,
2: akkor így van. Rendben van minden, akkor a világ kerek.
1: Figyelj, én ezt fölakasztom mindig a kormányra. Víz van a magyarok jó indulatával. Én se nem viszem, csak ha töltenem kell, akkor hozom fel. Én kesztyűt, bukó, én mindent lent hagyok.
2: Jó, mondjuk garázsba vagy, nem?
1: De ha lent lenné, én utcán is ott hagyom. Beülök valóban a motorra, rácsattintom. Csak nem. Én nem tagyan, nagyon ezt szugerálom, hogy hát, én hiszek ebben, hogy amit úgy beleraksz.
2: Én külföldön hiszek ebben, itthon nem tudom, hogy higgyek-e benne. Bár egyébként most külföldön is volt egy eset. Képzeld, de Szarajevóba mentek magyar motorosok, fölcsattintották.
1: Láttam.
2: És levágták az összes isakot.
1: Beraktuk a közösbe, ben volt valaki, berakta a Balázs, vagy valaki. Láttam hihetetlen a videót. Lecsattintották és elvitték a bukót. Mit csinálsz, egy fejedre nem jó csattal levágott bukóval, ami neked helyet foglal fölvenni, nem tudod, nem jó rád. Hát nem tudom, igazából annyira fura ez. Jó reggel! Megjött a szélvész!
2: Hello,
1: baby! Beszáguldott, oda nézzél! Na, mi van? Jó reggel!
3: Na, mi van?
2: Na, kivel mi van?
1: Oda nézzél, rúzs feldobva, szemüveg feldobva, minden van itt,
3: minden
1: te hétfő van.
3: Már majdnem indőben elindultam, csak aztán trónörökösen felébredt reggel, úgyhogy össze kellett harabdáljam, sajnálom.
1: Jól tetted?
3: Megcsúcsáltam kicsit utolsó iskolai heteken.
1: Innen nem lehet elkésni, tudod?
2: Ezt már kibírod, mondtad neki.
1: Persze.
3: Nem szabad azt mondani, akkor megérzük, hogy vége lesz, és ja, akkor és még bátrabbak
1: lesznek. Igen.
3: Na, mi a helyzet?
2: Minden a legjobb.
1: Minden oké, beszélgetünk, hétfői élményeket osztunk meg, motorozásról beszélgetünk. Hát ilyen fiús dolgok, amik nem voltál itt.
2: De most te behozhatod a női vonalat.
3: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Még,
3: majd egy pillanat azt hittem, hogy nem vagyok nő, de most de már újra nem. Nő lehetek.
1: Igen.
3: A lényeg, hogy én is a hétvégén nagyon aktív életet éltem, mert jogatáborban voltam a Tiszatónál.
1: Hát én láttam a sztoridat, néztem, hogy...
3: Milyen jó hely?
2: Jogázást nem láttam, volt azt az nem. Is.
1: Hát jogázok voltak, de jogázást azt nem láttam.
3: Ott rogyogtattam a Tiszatónál.
1: Rogyogtatott valami kis tavas, ilyen csendes, ilyen kis de... mocsaras képet tettél ki.
3: Én soha életemben nem voltam még a Tiszatónál, illetve ha voltam, akkor csak így átmenőben, de nem itt töltöttem időt. És teljesen őszintén ezt, én azt hittem, hogy ez egy csumpitó, tudod, hogy ez ilyen, tudod, olyan, mint a Feriéké. És
1: igen, akkor...
2: Mi van? Húzzál már, mi
1: van? Jó, hát olyan bocsanas, olyan kiszállt.
2: Csak igen, oda nem, az annyira nem csumpi, hogy téged oda se engednek szépen.
3: Várj. És akkor te mondani, hogy a Feri, te Feri, tudsz valamit erre a Tiszatóra, milyen hely ez? Ah, hát ez a Mennyország a Tiszató. Jaj, mondom, na.
2: Biztos szar lesz, ha Feri mondja.
3: Hát várjuk meg. És elmentem, és képzeld el, azt gondoltam, elmondom, mik a prekoncepciók, hogy kicsi víz,

0: rossz minő víz, meleg víz,
1: büdös víz,
0: büdös víz,
1: ideg víz,
0: nagyon sok szúnyog, rengeteg ember, rettenetes, mindenhonnan beszűrődő zene. Ebből csak az egyik volt igaz.
1: A beszűrődő zene.
0: Igen, este. De az van, az igazság, hogy gyönyörű nagy ősfák, hatalmas fák, gyönyörű víz, nagyon-nagyon vadregényes az egész Tiszató, bevittek ilyen ladikokkal oda, teljesen oda a Matula bácsinak a kecójához, rengeteg látnivaló, rengeteg tennivaló, iszonyatosan gyönyörű természet, tehát rendesen így volt ilyen elérzékenyülés. Ilyen, olyan volt egy kicsit, mint a Maldív, csak ilyen magyarba.
1: Pedig az, ez a magyar
2: ezt, még ezt a hasonlatot még nem hallottam. De igen. Tőled ez nincs messze pedig, mármint hogy az eredeti otthonottól. Hát úgy útközben van, ahogy...
0: Félúton van a kettő.
2: Igen, félúton van, jössz föl, azt hinné az ember, hogy azért azt úgy megjárt. Nekem is kimaradt a Tiszató, tudok róla a programokat, meg ismerem, meg hallottam, hogy mik vannak, de nekem is kimaradt, képzeld, ez nem egy ilyen, valahogy nem annyira frekventál.
0: De képzeld el, hogy vannak ilyen lebegőházak, van rengeteg fajta program. Körbe lehet biciklizni, nem lehet biciklit bérelni.
2: Bringa út van körülöttem.
0: Bicikliztem a gyerekkel.
2: Vaszta mindenségit neki.
0: Figyelj, olyan dolgok voltak, hangtálazás, biciklizés, jógázás, utána elmentünk csónakázni, úgy aludt mindenki 8 órakor, mintha muszáj lett volna.
2: És jó arcok voltak a táborban? Jó arcok?
0: Mindenhol jó arcok voltak, az egész. Mindenhol jó arcok voltak, igen. Tehát, hogy meg az egész Tiszatón...
2: 50-es kapuzárásos milfek, akik...
0: Abszolút mértékben.
2: Ház a mi helyünk, Feri! Ház a mi helyünk!
0: Hello, népem!
2: Hello, csajok! Ti is meg vagytok ilyen, vagy nem lesz többet szex? Hát, ha mi is! Itt vagyunk.
0: Szóval nyelvának ez a szép ilyen, amire mindenki allergiás, ilyen termése hullik, olyan, mint hogyha tudod, így, mint a Stranger Things-ben, tudod, hogy havazna, és közben ugye ez a glamping, ahol voltunk, ez egy ilyen camping tulajdonképpen, ilyen fancy, és ez is nagyon távol áll tőlem, ugye a campingezés, mint olyan, de hogy ez egy nagyon kényelmes kis camping, és akkor óriási fák árnyékai alatt laktok, és annyira szép volt végig az egész, mert a gyerek
1: Frankon is... sátraztál.
0: Nem, ez egy ilyen kis kempingház, tudod, egy ilyen kis izé, nem azért.
2: Igen, az a glamping eszorit láttam, egy Tiszató glamping, ezt láttam.
0: Igen, nagyon
2: szirány. Ezt dobta föl. Igen.
0: Én nem értem, hogy miért nem jobban felkapott ez az egész.
1: Tehát felkapott szerintem azért a Tiszató.
2: Nagyon ismeri.
0: Nem volt szezon, vagy nem tudom, de fér, nagyon kevesen voltak.
2: Nincs még szezon, valószínűleg az van még, mint Balaton lemész hétvégén vannak, de még úgy nem nyáron brutál. Nyáron brutál. Tele van jó wellness hotelekkel, egyébként már a tó körül, vagy már tele az nem, de egy-kettő jó hotel, jó éttermek, milyen jó tettünk.
1: Voltatok az étterembe?
2: Voltatok.
0: Abban nem voltunk ott. Ne.
2: Mondtad nekik
1: azt? Persze, egyből azt mondtam, hogy
2: figyelj, az súlyomba. Az csúcs az
0: nem
2: a hely.
0: Nem voltam a súlyomba, viszont szedtünk súlymot.
1: Láttam. Na.
0: Igen, a gyerek mondta, hogy jó, ezt majd a pad alába rakom. Rálépnek is lábaik a ellenséges területeken. És ami nagyon tetszik, hogy mindenki ezzel a csettegővel jár. Meg van amúgy olyan rész, ahol lehet mindenféle sportolni, nincs olyan tiltás, úgyhogy te is mehetsz oda, Balázsot lehet tombolni.
2: Már mi, hogy bulizni?
1: Hát, hogy nem lehet hajózni. Vízisportolni.
2: Hogy engedik a víz. Ez milyen érdekes, engedik a vízisportot, ez olyan fura nekem.
1: Engedik ugye a motoros hajókat is, jachtokat is.
2: De jóval nagyobb tavon meg nem, ennek mi az oka?
1: Természetvédelem.
2: Tehát a Tiszató is azért ökológiai.
1: Igen, de az ugye folyik. Már, hogy a Tisza keresztül ilyet, megy rajta, és akkor az átmossa, gondolom
0: öblítő
1: én,
0: csatornák,
1: de nem értek
0: megtudtam
1: hozzá.
0: Krisztiántól. Öblítő csatornák vannak.
2: Átöblítik a tavat.
1: Igen, aha. A miénk meg álló víz. A tiétek,
2: hát a tiétek
1: is...
2: már nem álló víz.
1: Hát
2: a tiétek
1: már
2: csak
1: áll.
2: Álló. Az álló.
1: Áll, igen, és nem szabad motorcsónakot használni, mert leér.
2: Igen, az...
1: Sajnos.
2: Az durva, igen.
0: Igen.
2: Na jól van, szóval akkor jó hétvége volt ez a lényeg.
0: Jó hétvége volt, mindenféle dolog történt, de Kábel Anitával ő tartotta a tábort, amúgy álltuk egyik lábunkra a másikra, namaste. Minden volt, hála. Köszönet. Minden volt, úgyhogy igen, egy csomó minden történt. Nem mondom azt, hogy a joga az én sportom amúgy, mert kétfajta joga van, a dinamikus, azt szeretem csinálni, mert azt ott nem kell gondolkodni, de van ez a lassú, tudod, amikor így most akkor mire gondol?
2: Most akkor mi van? Igen, az a jó, én azt szeretem.
0: Én azt a lassú, ezt nem szeretem, én azt a gyorsat szeretem. Úgyhogy ez megy, meg a techno. Ez a kettő.
1: És este átmentetek csapatni valami?
0: Ha mozgásképes lettem volna, tehát ezek után még, tehát az volt, hogy feküdtem lenne az ágyon, és mondtam a gyereknek, hogy innentől csak az fog megtörténni, amit te megcsinálsz.
1: Anyára ne számíts.
0: Rád van kiegyező a stratégia. És az ugye csak nők voltak, ez egy női tábor volt, ami szintén egy új vállalás részemről, de amúgy jó volt.
1: Ki az Isten megy, férfiak járnak jógatáborba?
2: Olyan férfiak járnak jogatáborba, akik az első este oda akarnak
1: férni valahova.
2: Valami nagyon magányos szerelmi csalódásban átélő, éppen a válláson túllévő 50-es, újra formába hozom magam, és jogázni kezdek milfekrél, ezért elmegy egy-két vadász. és levadásza. Mondd el nekem a bánatot. Mondd el nekem, mi a bánatot. Gyere a papához.
0: Második estére már is tudtam volna nemet mondani, csak fizikailag voltam képtelen rá.
2: Ezért mondom.
0: Most, ha valaki ott megakadt volna mászni, én nem tudtam azt. Mindegy, csak utána majd csukodat.
2: Egy-két szerencsés vadász. Elmegy oda. A lepattanóra rámegy. És hát, ha egy jóga után elkapja a halálra ítélt bírfeket.
0: De amúgy kéne csinálni ilyen táborokat, most ha kitaláltam, olyan táborok kellenének, ahol tényleg lehet ezt az ilyen, nem tudom, ezt az ilyen önfeledtséget megélni, tudod, ezt a gyermeki önfeledtséget. Aha. Hogy ne kelljen gondolkodni, hogy mit kell csinálni, hanem szervezzék meg iszabbirkózás, mit tudom én, bundáskenyérdobálózás, és hogy felnőttként oda tudj menni a gyerekkel, és hogy együtt jól tudjátok érezni magatokat, de ne legyenek ilyen gázprogramok, tudod, a kötelezőnek érzett rossz dolgok, hanem jó helyen, jó dolgok.
1: Azt csináld, amit akarsz.
0: De nem, az csak. Mennyire király, nem? Hogy oda vesz, és így rábízod magad mások, és azok meg így megcsinálják ezeket a jó dolgokat. Erre van szükség.
1: Megérdez kell.
0: Erre van szükség. Igen, ez egy piacér, hogyha valaki csinálja ilyen tábort, és el fog menni.
2: Jól van. Na, akkor jó volt a hétvége. Milyen nap van? Kérdezi valaki. Tongsú szerint köszönöm, mire Bandi, mindjárt ránézünk, gyerekek. Jó, gyorsan két SMS, mit szólsz Balázs Zverevhez? Az első GS győzelem, ezt nem láttam, forgattam. Hidegen hagyd, megmondom, őszintén végre összejött neki, van egy nyomorúságos grenzleme. Nagy dolog, Sasa megnyerte, aztán 3 vagy 4 próbálkozás után. Mindegy, tenisz, nem érdekes.
1: Hagyja csak,
2: tulajdonképpen nem szeretem se őt, se a játékát, de örültem neki megérdemli. Nagyon sokat küzdött már ezzel a Grand Slammel, úgyhogy tök jó helyre ment.
1: Nagyon
2: igazából.
1: Nagyon sportsikerénk vannak ám nekünk is itthon.
2: Igen.
1: Emlékeztek, melyikre gondolsz?
2: Nem tudom.
1: Ja jó, azt mondja, igen.
2: Igen, mire gondolsz? Futball
0: pénteken? Háromszor belegugoltál 30-ba, vagy olyan.
1: Nem én.
2: Futball pénteken?
1: Nem én. Hát volt nálunk.
2: Összehoztak egy kettő egyet.
1: Nem, volt nálunk, ugye Törőcsik Zsófia, emlékeztek rá.
0: Igen.
1: Aki hát úgy merül, mint kevesen.
2: Na, azt nem olvastam.
1: Mindenféle rekordot megdöntött mélymerülésben, és a múlt héten zajlott a Duna Arénában a szabadtűdős világbajnok. Ami előtt 2 nappal Zsófia eltörte a lábúját. Hát, hogy az egy
2: hogy izgibb legyen.
1: Hogy izgibb legyen, mert ugye úszonyt kell rá húzni. Aztán eltörte a lábúját, az első napon az egyik versenyszámban elájult a végén, mert azt mondta, hogy ő még lent tud maradni, tud még úszni, de kiderült, hogy nem tudott. Ezek után 2 versenyszámban ismét világcsúcsot és világbajnoki aranyat szerzett
2: szereti,
1: a nő.
2: Szereti a nyomást. Beszorog
1: rajta.
2: Szereti a nyomást. Szereti a nyomást. És aztán meg megnyeri.
1: Igen. Egy úszony nélkülit hozott, ahol nem kell, ugye ott úgy úszol, ahogy akarsz, a víz alatt kell maradni. Ez a lényeg. Minél hosszabban hozott eszem a monofinben, abban a nagy úszony, amiben 2 lábadat bedugod, törött lábúja, gyerünk egy ájulás után.
2: Szép.
1: Én nem
0: valami
1: tudom,
0: nagy cég szponzorálja már meg ezt a lányt.
1: Igen, valami, valaki
0: nagy cég, írja le a Melkosára nevét, mert azért ezek olyan
2: nagyon
0: dolgok,
2: menő.
0: Amik, nagyon menő.
2: Vagy az úszonyra, igen.
0: Igen.
2: És hát csütörtökön foci világbajnokság, gyerekek. Szóval az van, hogy indulunk. Úgyhogy majd itt azért azokat így menni fogjuk, meg megnézegetjük, meg téteket is rakhatunk. Szeretnék egy kis pénzt keresni vele, úgyhogy amíg vagyunk, addig arról még tudunk beszélni. Azt mondja, hogy kézilabdában BL ezüstérmes a Győri Eto. Ennyi sportesemény volt hétvégén. Én ezeket annyira nem figyeltem most, megmondom őszintén.
1: Valljuk be, hogy látókörödön kívül van a női kézilabda. Na.
2: Minden női sport.
1: Ez nem volt szép.
2: Nem tudok mit csinálni, őszinte
1: ez
2: vagyok.
1: Ez nem volt szép.
2: Nem érdekelnek a női sportok.
1: De az hisz a birkózás se?
2: Na, azt esetleg megnézem. Strandröplabda, igen, de nem érdekel.
0: De mi nem érdekli most a Balázs?
2: A női sport.
1: Az úgy, ahogy van, az összes női sport.
2: Nem, egyáltalán nem érdekel a női kéz, nem érdekel a női víz. De nem a nők miatt, nem érdekel, maga a sport se érdekel. Tehát, hogy,
0: azt akartam mondani, hogy Balázs azok a dolgok érdekli, amiből ő nem érdekelt.
2: Tehát,
0: hogy a saját sportágét ugye nem tudja most is. Olyan nagyon izgalom az, hogy nyomon követni.
2: Igen. Drukkolok nekik, nyerjenek, de tök jó. F1 Monaco, olasz, Pisti kereszt idén a világban, Antonelli nagyot megy.
1: Igen.
2: Szintén igen. Mondj, meséljetek. Monakóban láttam a jaktokat, meg földobott az Insta ilyen nagyon fancy videókat.
1: Hát körülbelül ugye azt szoktuk mondani Monakóról, hogy aki el tud húzni az elején, az szinte meg is nyerte a versenyt, ugye, hogyha kivéve, hogyha nem rohad le alatta a jármű. Igen, ez egy ifjús tehetség, ő ez a fiú, és nagyon feni rá a fogát a Ferrari.
2: Aha.
1: Hát csak azért, mert ugye akkor olasz az olasszal, és...
2: Jaj, nem, menjen a Ferrari,
1: de menjen.
2: Ott elátkozódik.
1: Nézzék,
2: milyen jó Hamilton most megint a Ferrari-ba.
1: Második lett, bocsánat, elnézést, második lett a Hamilton, az idén már másodjára lett második, azzal szóval az piros autóval.
2: Talán most már 4-5 év is kap egy működőképes autót.
1: El is mondta, hogy küzdünk még egyelőre a technológiával. Hát ez van, de innen szép nyerni. Volt már ilyen, a csapatunk életében majd megint jövünk föl. Ez olyan, mint a Velencei tó. Egyszer van víz, egyszer nincs víz. Egyszer van győzelem, egyszer nincs győzelem. Ez van.
2: Ez van, gyerekek. Jól van. Megyünk is. Jó, fél hét van. Zsülci integet, úgyhogy akkor egy kis kávé. Kis reklám, kis zene, kis hírek, minden.
0: Azért verekedjünk is, ha már itt vagyunk.
2: Verekedünk is egy jót. Ti jelentkeztek játékra, mi pedig elindítjuk ezt a hétfőt. Itt vagyunk nem sokára.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
6: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
5: Ez az!
6: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgyis lett.
10: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
12: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
15: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közlekedésbiztonsági fejlesztésekre készülnek Gibárton. Street food bajnokságot rendeztek Miskolcon, felmérik a Füles-Kubik állományt. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. A közlekedés biztonságának javítását célzó fejlesztésekről döntöttek a borsodi Gibárton, számolt be róla a Bón. Az önkormányzat olyan intézkedéseket tervez, amelyek a településen közlekedők, különösen a gyalogosok és a gyermekek védelmét szolgálják. A fejlesztések előkészítése alatt figyelembe vették a lakossági észrevételeket is. A cél, hogy a forgalmasabb útszakaszokon biztonságosabbá váljon a közlekedés, és csökkenjen a balesetek kockázata. A település vezetése szerint a beruházások hosszú távon hozzájárulhatnak az élhetőbb és biztonságosabb környezet kialakításához. Street food bajnokságon mérték össze tudásukat a vendéglátás tanulói Miskolcon, írta meg a Minap. A versenyen fiatal szakácsok és vendéglátóipari képzésben résztvevő diákok mutathatták meg kreativitásukat és szakmai felkészültségüket. A résztvevőknek modern utcai ételeket kellett elkészíteniük, miközben a zsűri az ízek mellett a tálalást és az ötletességet is értékelte. A megméretetés célja az volt, hogy a tanulók valós versenyhelyzetben bizonyíthassák tudásukat. A szervezők szerint az ilyen események segítik a gyakorlati tapasztalatszerzést és hozzájárulnak a szakmai fejlődéshez. A bajnokság egyben lehetőséget teremtett a vendéglátóipari képzés népszerűsítésére is. A Füles-Kubik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvívője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, kitartást kívánok a hétfőhöz. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hülyeség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt. A zene, ami... A zene, ami legalább 4 filmnek a filmzenéje volt. Nem tudom, hány filmben volt ez, de nagyon sokba. Hogy amikor indul a Rémen, akkor erre a zenére, ugye a Tom autókereskedő, és emelik darúval a lambókat. Ez megvan?
2: Igen.
1: Tudod, és így teszik le, ott áll a Tom, figyeli, mert izé ő autókereskedő. De ez volt a Kutyám Jerry Lee-nek a zenéje is. Abba is volt.
3: Oh. Annyira tetszik, hogy annyira random referenciáid vannak a Kutyám Jerry Lee-ben.
1: Megvan a Kutyám Jerry Lee? James Belushi, ugye a végén lelövik a kutyát, de a kutya életben marad. Ez is jó. Írta valaki Koktél, abba is volt ez a zene, a Koktél van.
3: Hús, ne szeretem Koktélt.
2: Koktél van. Gyerekek, hogy akkor ez a Tom Cruise kedvenc dala.
1: Ez, lehet, hogy Tom szereti ezt a dalt.
2: És azt mondja, nem tesszük be ebbe a filmbe is.
1: Talán a Mission Impossible-ben nem jelent meg, de az is lehet, hogy ott is volt egy kicsit. A Koktél is jó film, az egy nagyon kis limonádé, de én szeretem.
3: Na, én nagyon szeretem.
2: De hogy fenekem ez a zene? Hogy került ez most
1: bejött ide? Az Eszter reggel, hogy dallamtapadása van, mert hallott ezt a dalt. És ugye azt gondoljuk, hogy a dallamtapadásod van, azt mondja a tudomány, hogy meg kell hallgatnod azt a dalt, mert akkor ütődik ki a fejedből.
2: De nem hallgatta.
3: Dehogy nem. De közben énekeltem.
1: Hát közben villákat nézegetem.
3: Találtam magamnak egy villát 670 millióért, és a többiek nem akarnak beszállni, kedves hallgatók. Ilyen nyomorult társaság ez.
2: Hát
3: mondtam Zsülnek, hogy 80 millióért vehet egy szobát benne, és nem kellett neki. Most már minden Zsül. Akkor kellett volna, amikor még kedvem volt hozzá.
1: Elszálltak az árak Balatonon, én mondom.
2: 80 vagyunk összesen, fejenként egy 80 millió.
3: Igen, de még alkudhattunk, te tudsz alkudni.
2: És akkor várjál, akkor ha én mondjuk beszállok 80-ra, meg a Zsül is, meg Anna is, még a Viki is beszáll, mindenki beszáll, akkor mit kapunk? Tehát lesz egy külön szobánk, ahol
3: üdülési
2: mehetünk?
3: Üdülési jogot kaptok hozzá? Ez azt jelenti, hogy 4 évente egy hétvégét eltöthettek, amikor én nem érek rá.
2: Egy novemberit. Novemberi, jó.
1: Novemberi, ez egy januári hétvége, mert január Földváron nagyon aktív. Nagyon erős.
3: Igen, igen.
1: Nagyon jó, úgyhogy.
3: Mindig írok egy SMS-t, akkor nem vagyok otthon, akkor bemehettek.
1: Igen.
3: Jó?
1: Úgyhogy ez van. Ja, gyerekek, igen. Ja, még valaki elküldte egyébként, Ethan Hunt, tényleg. Erre mászik a sziklán. Mission Impossible 2. Ez a zene szól. De azt jó.
2: Mondom ez
1: a Tom nagyon-nagyon szereti. Ugye mászik fekete pólóba, napszövegbe a sziklán, és tényleg ez a zene szól. És a másnaposokban is megjelent az Aiko. Akkor ez nagyon megy. Nagyon megy ez a zene.
3: Elkaptunk valamit, nem tudtunk.
1: És most már elmondhatjuk, hogy mi is láttuk.
3: Nagyon szeretem. És most többen írek, hogy kösz Eszter, most már nekünk is megvan tapadva.
1: Igen, ez most betapad nekem is. Kivágja a füvet a villába, ez jó kérdés. Szerzünk el?
2: Zsűl.
1: Zsűl, vállalod? Plusz egy hét? Jó, február elején is lemehetsz egy hétre.
3: Veszünk neked egy kis traktoros fűnyírót, tudod, amivel tudsz járni a tejzében, nem? Az nagyon cuki lenne.
1: Igen, az egy jó kis hűnyíró. Na jó, van gyerekek.
3: Utolsó szamurájban is erre
1: Nem, az egy komoly film.
3: Nem nézek szamurájos filmeket.
1: Tom Cruise elmegy Japánba, és szamuráj lesz. Beépül a szamurájok közé, és akkor...
3: Komoly lenni. Tehát a Tom Cruise, mint szamuráj.
2: Hát, ha jó fotózod, akkor szép nagy darab fiú. Magas.
1: Átáll a hadseregtől, és akkor kicsit szamurájkodik. Ez nem olyan, mint a farkasokkal táncoló, hogy ő is átáll a hadseregtől, és akkor indiánoskodik? Ez valami olyasmi, csak szamurájos köntösben, nem?
3: Én teljesen őszinte leszek, a toxikus férfi viselkedések közül csak is kizárólag a hegylakót szerettem.
2: A hegylakót viszont nagyon.
1: Hegylakó
3: és
1: jó.
3: Annak is volt egy nagyon jó zenéje, ami most nem jut eszembe, de majd eszembe
1: Queen.
3: Fog jutni.
1: A Queen, a Who Wants to Live Forever című. Az egy nagyon jó. De az a Christopher Lambert-es hegylakó.
2: Ott, amikor meghal az első csaja. Akkor szólal ez a zene.
1: De jó az.
3: És akkor mindig belecsapkod a villám. Azt, amit most utólag nem tudok megmagyarázni, hogy miért van, hogy ahányszor meghal, mindig megcsapja a villám. Azt emlékeztek rá?
2: Igen. Amiben egyébként is belehalnál, de nem, ő attól él.
3: Igen, igen. Kicsit elszomorodtam, de aztán megcsapott a villám, minden rendben van.
2: Somilyen benne Sean Connery.
1: Sean Connery tanítja, ugye, Christopher Lambertet a hegylakóban. Ő a mester.
3: Sean Connery a legszexibb férfi. Volt, igen. Összeszimatoltam volna őt is.
1: Igen, az öregsön azért az rendben volt. Álljátok, az Indula Bakterházban is volt a zene, a Tüskevárban is, úgyhogy nagyon, nagyon jó, nagyon jó film volt.
2: Matula bácsi erre
3: a szomszédokban elestek az ablakon.
1: Igen. Mindig elpigyeregek, amikor olvassa a Kogli levelét. Tom, szeretem a koktélt. Évente nézős nekem. Igen, a végén ugye a Brian Flanagan, a Koktélok és Álmok bárjának tulajdonosa meghal, ugye, mert hogy öngyilkos lesz igazából, fölvágja az erejét. A kis hajóján, hogy neki már
2: nem,
1: ottan.
2: Nem, lelövi magát, nem?
1: Nem, fölvágja az erejét. Fölvágja az erejét, majd tönkre megy, meg ott hagyja a csaja, meg nem tudom, és akkor ír egy levelet még a Tomnak a végén. És aztán ő megnyitja a saját bárját. Jaj, de szép, úristen!
3: És melyik annak a filmnek a címe?
1: Na mondjad!
3: Amikor Tom Cruise, meg René Zellweger, és akkor Tom Cruise kiesik a bizniszből, ilyen izé volt, ilyen,
1: tudod, nagyon szeretem, tudom, Vinicius de Lóvét, és a Cuba Gooding Jr. játszott benne, a Jerry Maguire.
3: Jerry Maguire, és abban az a kisfiú, aki szürke fejű, ilyen szemüleges.
1: Nagyon cuki, láttad, milyen felnőtt lett belőle?
3: Igen, de akkor milyen kisfiú, úristen.
1: Milyen aranyos kisfiú volt.
3: Figyelj, az a gyerek, az egy tökéletes gyerek volt, emlékeztek rá? Persze. Kerek szemüveget hordott.
1: Jerry Maguire is kerek szemüveg volt, felálló haja, és ő a csajnak a gyereke, ugye, igen, akivel igen. A Tom összejön, és akkor igen. Ugye egy ilyen kirúgott ilyen sportügynököt játszik valóban. Ja. Abban mindenki nagyon jó. Én azt a filmet is szeretem. Én szeretem a Tom filmeket egyébként, rá kell
3: jöjjek. Ahogy nyáron valamiért csak ezek a filmek esnek jól, nem? Tehát igen. Ugye, nyárnak így ez a része.
1: Igen, Egri csillagokban is volt, a szurokfőzés közben, a csillagok háborújában is állítólag a Yoda erre kaszabolta a Darth Vadert, úgyhogy erre táncolnak.
3: Most nem tudtam amúgy a Tiszatónál, hogy az Egri vár védésénél nem csak gulyáslevessel védték az Egri várat, hanem súlyommal is dobálták a becstelen törököket.
1: Igen.
2: Mert mi mindenre jó az a súlyom.
3: Igen, elég szúros.
1: Igen. Na jó, gyerekek, itt elindulunk a filmes világba, akkor soha nem állunk meg. NASCAR pilóta, mint a villám, így van, az Nicole Kidman-nel film, NASCAR pilóta, mint a villám. Ez nagyon jó kis film, azt is szeretem.
3: És milyen durva, nem, hogy Nicole Kidman meg Tom Cruise mennyi időn keresztül voltak az álompár Hollywoodban. És hogy amúgy meg most egy utolak, hogy nincsenek együtt, meg egy nagyon random, ilyen ad-hoc páros volt.
1: De hogy nem is gondolod őket együtt, nem? Vagy nem. Valahogy egy fél méterrel magasabban.
3: Igen, igen.
1: Fejileg, ja, igen. Na jó, van, itt van a játékosunk, Gergő. Szia, Gergő, mi a helyzet?
4: Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: Mi a helyzet? Milyen jó kedved van.
4: Hát figyelj, hétfő reggel van, igazából megpróbáltam, még nem jelentkeztem hozzátok soha, most ilyen hétfő reggel van, jelentkeztem, és igazából teljesen már így fel is esdült így a hétfő reggelem, úgyhogy te király minden.
1: Aha, jó, hát ez tök jó, hogy ilyen kedved van, meg ilyen energikus vagy, ezt mi is szeretjük. Mit csinálsz, mit dolgozol?
4: Én áruszállító vagyok.
1: Áruszállító vagy.
4: Húsokat, így van. Aha. Viszem itt az országban minden
1: felé,
4: leginkább Pesten, belvárosban, de most itt vagyok Dánszer Miklóson.
1: Jól van, áruszállító vagy, fagyott árut szállít az éttermekbe, boltokba. Kit választottál játékra, Gergő?
4: Hát Bali, téged választottalak.
1: Még meg se ittam a kávémat.
2: Még itt sincs.
4: De mondjuk én itt így vagyok.
1: De már itt tettem még... Annának a fél szememmel, hogy hozza a turbósító italomat, úgyhogy... Mindjárt felpörgök. Jó, Gergő, én benne vagyok. Én szeretem azokat a hallgatók, akikben van élet. Az enervált hallgatókkal nehezebben tudok mit kezdeni. Te nagyon pöröksz, úgyhogy...
2: De... Csak a játékba is így nyomd aztán.
1: Mondd ki gyorsan.
4: Most egy kicsit túlságosan is.
1: Igen.
4: Még nem voltam így ilyen.
1: Na jó, túl az Operencián című Tom Cruise filmet láttad?
4: Ezt sajnos nem.
1: Pedig azt is nagyon szeretem. Az összes Tom Cruise jön szerintem. Mi bajom? Miért szeretem ennyire Tom Cruise?
3: Azért, mert meleg vagyok? Hát igen, de...
1: Igen, meleg? Igen, de az vagyok?
3: Kicsit meleg vagy. De miért vagyok meleg? Annyira mindannyian.
1: Hát jó, akkor mindenkiben van valami kis bi.
3: Igen, egy kis fluid, gender fluid lett ez a kicsit.
1: Gender fluid vagyok. Szeretem. A Magnóliát is nagyon szeretem. Azt például kevesen ismerik azt a filmet.
3: Úristen. És az interjú a vámpírral?
1: Az nagy gyűlöltem.
2: Miért? Miért? De a Tom, hogy gyűlölt?
1: Mert ez egy ilyen szartini film, az hát olyan, mint a Twilight Zone, meg ilyen szar.
2: Hát és hogy szeretik a gyerekek?
1: Nem, soha nem szerettem. Csak arról szól, hogy Brad és Tom nagyon szép, és ezért adjunk el sok millió jegyet. Az se sztori se, az egy szar film. Az egy szar film.
3: És a tágra nyílt szemek?
1: Tágra zárt.
3: Az...
1: A Stanley Kubrick vicces.
2: Hát, jó, de ő egy másikat nézett.
1: Az a tágra nyíltat nézte. Én a tágra zártat, a Nicole Kidman.
3: Nálam nyíregy házzá leadták a tágra nyíltat is. Az ott a második rész.
1: A Hollywoodi és az, igen, és az Elite-ről, ahol aztán Stanley Kubrick azt már nem is érte meg, mert bemutatták, mert ugye hát
3: igen, hát
1: megölték. Eltették lába alól. Ez egy jó film. Na jól van, Gergő, vissza a filmekhez, vagy amiről szeretnél, arról beszélünk. Indulhatunk?
4: Mehetünk.
2: Figyelj, 3-2-1-esik!
1: Szereted a filmeket, Gergő? Jársz moziba?
4: Bali, én járok moziba, persze, és igazából kérdezhetek?
1: Szeretnél, érzem a hangodon, hallottam, hogy te egy kérdéssel jövő srác vagy, úgyhogy hát bombázzál. Hát, ott mondtál egy tiltott szót, csak szólok.
2: Hát, igen.
1: Hallottam, azt mondtad, hát?
2: Igen.
1: Ki mondta?
3: Én nem hallottam semmit.
2: Ki mondtad, hogy nem?
1: Mintha kimondtál volna valamit. Mi a helyzet ezzel, Gergő? Na, most mi legyen?
4: Figyelj, én... Játékban vagyunk még?
1: Persze, játék? Csak jelzem, persze? Hogy kimondtad a tiltott szót, de játszhatunk még, ha van erőd.
4: Persze, persze.
1: Hányszor szeretnéd még kimondani?
4: Azt szerettem volna megkérdezni, hogy ti voltatok már idén a Balin?
1: A Balin?
4: Persze, Balatonon.
1: Én Balatonon. Voltunk már idén a Balatonon.
4: Voltatok?
1: Aha.
4: Nem volt ideg a víz.
1: Megint kimondtad, azt tudod?
2: Most meg azt mondtad, hogy nem.
1: Most meg azt mondtad, hogy nem, és ne is
3: még az idő. Még a fekete a fehére tett bele.
1: Jó vagy, Gergő.
2: Ez nem, töcsém.
4: Nagyon.
1: Egy igen is egy gyerekkel volt. Ezt még nem játszottuk le soha, hogy tovább mentél az igen, után tovább engedtünk, és utána kimondtad a nemet is. Úgyhogy kaptál, balról jobbról kaptál egy csicskalángot, írja a hangot, és aztán még rád vittem a pörgőt is.
4: Hát ez egyáltalán nem olyan egyszerű, mint ahogy igazából ezt hallgatni lehet.
1: De szimpatikus srác vagy, ezért engedtünk tovább, hogy még egy kicsit dumáljunk, mert olyan jó energiád van, tényleg.
2: Tehát. Semmit nem tudtunk meg semmiről, de jó volt a beszélgetés.
1: Voltunk-e már Balatonon, elhangzott ez a nagyon fontos kérdés, így, hogy 4 hét kánikulán vagyunk túl. Teljesen váratlan. De voltunk. Rólad meg aztán legkevesebbet tudtuk meg, de nem vagy, Gergő, viszont ez megvan. Figyelj, hallgass meg, ez a tiéd.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye 50 000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jóvoltából.
1: Hoppá, öcsécska!
4: Igazából nagyon örülök, mert hajtitek, hanem pont van egy felverődés most itt az autóban, úgyhogy ezt szerintem ki is fogom használni.
2: De most gondolkodjál, mert ez egy életre szóló, érted? Tehát amíg csak vezetsz, addig mehetsz követ javítani. Vagyis szélvédő.
1: Mi van?
2: Életre szóló kőfelverődés.
1: Mi az, várj, de az életre szóló a homlokodban megy, az életre szóló. Tehát, hogy...
2: Nem, hogy
1: az
2: amíg...
1: Az életre szóló.
3: Hát úgy csinálják, mert mindig látszódjon.
1: Igen, ahányszor van egy kocsid, és ahányszor felverőd.
2: Nem, egyszer, de most ugye Gergő gondolkodhat, hogyha ez egy kis kőfelverődés, még nem csináltatja meg, mert lehet, hogy majd 10 év múlva lesznek egy nagy kőfelverődés.
1: Azt hittem, mondom, fölállja a szponzor azt, hogy ahányszor kőfelverődik, ha te nálunk nyersz, annyiszor megcsinálja, mondom, milyen biznisz ez.
3: Ja, biznisz,
1: igen. Azt írja valaki az igenre, meg nemre, hogy szerintem határeset. Határeset, combosokkal meg lettél gondolva. Áldott jó szívetek van. Ja, egyébként így van. Gergő, ajándékcsomag nincs, de a plusz ajándék megvan, küldjük neked, jó?
4: Köszönöm, hát köszönöm szépen.
1: Jó van, örülünk. Csak ilyen, maradj ilyen pozitív, meg jó kedvű.
4: Rendben van, köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao.
4: Sziasztok, hello.
1: Vannak hallgatók, akikkel egyáltalán nem tudok összerezegni, de Gergő jó energia volt. Egy kis vidám, nem mondott semmit, nem zavart sok vizet, nem kért sokat, nem vett el, már ez is nagyon fontos, hogy nem vett el.
3: Szeretnék válaszolni a kérdésedre, hogy meleg vagy-e.
1: Köszönöm szépen.
3: Valószínűleg ez egy olyan jel, például, ami ahhoz hozzájárul, hogy azt gondoljuk, hogy igen.
1: Na igen, ja, ezt el kell ismernem.
3: Ne Gergő, hívják el Ajudán.
1: Azonnal összerezgek a hallgatókkal, és ez valahogy jó. Jó, de jó energia is átszott, nem éreztétek?
3: De.
2: Jó, ha már nincs nem visz, minden nap ilyen.
1: Nincs minden nap ilyen, de ha már nem visz, az már nekünk nagy előny, úgyhogy.
3: Így van.
1: Igen. Jól van, akkor egész héten van ez a kis Pilkingtonos 50 000-es nyereményünk, úgyhogy hoppácska. Hoppácska, gyerekek, hoppácska.
2: Kérdezik is a hallgatók, hogy tényleg ezért a teljesítményért fizetünk? Hát nem mi, a szponzor, gyerekek.
1: Igen, tudjátok, azt odaadjuk. Tehát a szponzor úgy vagy, az ajándékcsomagot nem kapja meg, de a sponsort egyszer megpróbáltuk átlógatni, lett belőle kalamajka meg baj, úgyhogy nem lógatunk semmit, akkor adjuk, amelyik nap van. Úgyhogy így van. Ezért így van. A
3: mi csak a dicsőséget tudjuk elvenni az emberektől, az ajándékot azt nem.
1: Bizonyám.
3: Azt viszont el fogjuk venni.
1: Azt is mondhatnám, bizomány. Na jó. Megígyam még ezt a kávét, vagy jó vagyok?
2: Nem kell.
1: Hogy érzitek, ha ezt még ledöntöm, ez jobb lesz, vagy csak rosszabb lesz?
3: Én szeretem a bekófejénezett Balást. Én ezt szeretem.
1: De már most olyan vagyok. A bizományt kimondani, az főbejáró bűn. Azt azonnal meg kell verni, aki ezt mondja, hogy bizomány.
2: Akkor indulunk.
1: Jaj, na jó vagy, gyerekek. Oké, akkor elmegyünk hírezni, reklámozni. Kinek van még dallamtapadása, és melyik dallal? Megint?
2: Hát én most meghallgattam ugye.
1: Jó, most adásban, nekem is most lett.
2: Most tapadt, úgyhogy meg kell hallgatni még egyszer.
3: Jó, a másik,
2: után,
3: amit amúgy még abban akartam dobni.
1: Az Icon
3: jó, meg amúgy a New Order-től a Blue Monday.
1: Na erre most fingom nincs, hogy ez
3: nincs
1: meg. Hát most így hajlik nekem, mert beugrik, de most ez így hirtelen nem ugrott be nekem.
3: Tudod, abban nincs énekhang, csak zene. Igen. És az is ugye ez az ére, ez a 80-as évek.
1: 7 óra után én nyitott vagyok egy jó kis 80-as évekre.
3: Na.
1: Blue Monday.
2: De lassú legalább.
1: Tudunk lassúzni?
2: Blue Monday, ez biztos, hogy lassú, a címéből is.
1: De hétfő van, fie, Blue Monday, ez olyan, mint valami melegbár, nekem ez tetszik. Úgyhogy a Blue Monday, de jó, Blue Monday.
2: Szaxi van benne? Szaxofon?
3: Az közben van. Nincs benne szaxofon.
1: Lenne egy helyen, mit hívják, a Blue Monday.
3: Blue Monday, nagyon
1: bírom ezt a nevet.
3: Jó név. Jó név, és amúgy a szám is nagyon jó, és ha adj meg, tudni fogod, hogy mi ez.
1: Igen. Látod, hogy a Blue hangulat az az, hogy szomorú. Egy kicsit rossz kerül, vagy szomorú, vagy buskomor, vagy rossz hangulat van, vagy akkor vagy blue, ugye? Tehát a hangulatra mondják, hogy blue. Úgyhogy a Blue Monday az valószínűleg arról szól, hogy ilyen kis rossz kerül, szomorú hétfő. Fel fogja ezt dobni nekünk a...
2: Hát ha szomorú, nagy, akkor
3: szerintem
2: nem.
3: Nagyon jó dallama van. Jó. Gyere, amit ez is meghallgat, és itt a szeltelsz rá tudod.
1: Ne hallgassuk be. Jó, és fél nyolckor Over the Rainbow, jó? Jó? Külön, hogy hallgat. Jó, fél nyolckor Izrael Kamakavivo. Azon besírsz. 300 kilós nagy darab csávó.
2: Nemzeti hős lett a hapsi ebből.
1: Bele is halt.
2: Hát igen. Kicsit túlhiszta.
3: De úgy belehalt.
2: A 300 kilóba halt bele.
1: Tegyük össze, nagyon jó daltippek jönnek. 8-tól egy Bad Boys Blue. Figyelj, hát, itt ma megmegyünk. Itt ma nagyot megyünk. Over the Rainbow, az fél nyolc után. Jó. Csak ilyen dalokat adunk most. New Order, Blue Monday. 88. Nem tudom elképzelni, hogy jó legyen a dal, de borzalomba várom a 7 óra után.
3: Csodálatos lesz.
1: Tényleg?
3: Nagyon fogod szeretni.
1: De ilyen kis, van egy hangulat a dal?
3: Műzenet, ilyen nem tudom, hogy elkészítették, szerintem van benne, van szintivel készítették, és akkor tiri tiri tiri tiri tiri ti. Ez az.
1: Tiri-tiri-tiri-tiri-ti. Jó. Nekem most valami jövő.
2: Tetszik.
1: Nekem ott már valami jövő.
3: Nincs meg a Blue Monday.
1: Hát mi van, meghallom, nem egy fingom nincs.
3: Játszom pedig a telefonomról, hogy mi ez a dal,
1: amit beszélek. A telefonod. De várj, ne lőd el. Inkább várjuk meg 7 óra után. Most már izgulok egy kicsit ezen a dalon. Olyan bizsebb, mint a karácsonyt. Úgy várom, hogy ez milyen lesz.
3: Nagyon durva a lejátszási listán most, hogy rátekintettem. Keménybe vagy. Valamit szégyeljek.
2: 7 után nézzük már a dalokat rajta, jó? Jó, mi van még meglepi be?
3: Jó, szerintem már a borító sokat elmond a minőségéről.
1: Nagyon jó. Gyerekek, hát most századszor lemegy ugyanaz a dal, Kato featuring John, vagy mit tudom én.
3: Never Ending Story.
1: Az jó volt. És az ráadásul a végtelen történetnek volt a filmzenéje.
3: Úristen, Atreyu!
1: Atreyunak hívták, ami a könyvben egyébként Atráskó, kikérem magamnak, annál
3: szarabb. Én vagyok Atráskó.
1: Nem, te fuhul vagy.
2: Ahogy nagy babacskét húzol az égen.
1: Neked te vagy, te nem Atráskó vagy, te fuhur vagy.
3: A fuhurok levén beszélni.
1: Ide nekem fuhur vagy te.
3: Annyira szeret ezeket a random dolgokat, amik az agyában vannak.
1: Fuhur vagy a sárkány.
3: De az egy nagyon jó sárkány volt,
1: nagyon. Én imádom a könyvet, én a gyerekeknek is elolvastam. Imádom a végtelen történet, a Barnabással, Atráskóval, nagyon jó. És így Barnabás bemegy a könyvbe, és akkor ott olvas az iskolában, majd egyszer csak könyv szereplővé válik. Aj, de szeretem.
3: Igen, nagyon tetszik.
1: És annak volt a mumója is. Volt a Momo, azt is olvassátok, hát te még el tudod olvasni a gyereknek.
3: Pedig már nem látja jól a szemében.
1: Ez a Mihály Ende, ugye, ez ő a szerző. És ő volt neki egy másik könyve, a Momo. És
3: nagyon
2: nem ment akkor át.
1: Nem ment akkor át, de jött a Szürke Urak, egy Cassiopeia nevezetű teknőssel, és egy kisfiúval küzd az idő megállítása ellen, mert hogy nincs az embereknek ideje, és ő visszaadja az embereknek az időt. A gyereked imádná.
3: Na jó, megnézem.
1: Nagyon cuki könyv. Az is nagyon cuki könyv.
3: És ki az, aki sírt azon, hogy beszippantotta a láp a lovat?
1: Hát az ne viccelj, amikor meghal a ló.
2: A szomorúság
1: mocsara. Az a neve, hogy a szomorúság mocsara.
3: És az benned van még az a gyomorideg, amikor áll a szobrok előtt, tudod az igazság, akik látják
1: nézést. Három szobor, és át kell menni.
3: Ilyen volt bemenni a suliba.
1: Igen, és én még a lónak a nevét is tudom. Valami A betűs volt a ló neve. Asterix.
2: Nem, Atreyu a filmben volt az Atraskó.
3: De azt üvöltötte.
1: A lónak, ami Asterix volt, azt hiszem, vagy Asterix, nem tudom, hogy hitták a lovat, ami meghal a szomorúság mocsarában. Jaj, de szép. Megyek, most gyászolok rá egyet. Most megyek, gyászolok rá egyet.
3: Igen, és a kőember meg
1: az... gyönyörű az a könyv. Na jövünk mindjárt, gyerekek, 7 óra van pontosan. Júlik a Sülike, Feri bácsi, és Balázs
5: azonnal visszatér! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
12: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
13: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi?
15: Ne!
16: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
15: Ugrunk egy bombát!
16: Szállás.hu. Úgy is tett!
17: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
18: Reklámot hallottak.
19: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
20: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
21: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
22: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
23: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
24: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
25: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
26: Taxi!
25: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
27: Rádió 1.
28: Csak igazi mai slágerben.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
2: 1! Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Közösségi gyermeknapot rendeztek Jukóvölgyben, a mentorálás erejéről beszéltek a Miskolci Egyetemen, idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Önfelett játékkal, közös programokkal és vidám pillanatokkal telt a gyermeknap Jukóvölgyben, írta meg a Minap. A rendezvényen a családokat és a gyerekeket várták különféle szabadidős programokkal, amelyek a közösségépítést és az együtt töltött idő fontosságát helyezték a középpontba. A szervezők játékos vetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal és szórakoztató programokkal készültek, hogy minden korosztály találjon kedvére való elfoglaltságot. A gyermekek számára a közös élmények jelentették a nap legnagyobb vonzerejét, miközben a családoknak is lehetőségük nyílt a kikapcsolódásra és a találkozásokra. A szervezők szerint az esemény ismét bebizonyította, hogy a közösségi rendezvények fontos szerepet töltenek be a lakó területek életében, és hozzájárulnak az összetartozás érzésének erősítéséhez. A mentorálás fontosságára hívták fel a figyelmet az egyetem városban, adta hírül az unimiskolc.hu. Az intézményben olyan program működik, amely segíti a hallgatók beilleszkedését és tanulmányi előrehaladását, miközben személyes támogatást is nyújt számukra. A kezdeményezésben résztvevő mentorok nem csak gyakorlati tanácsokat adnak, hanem segítenek eligazodni az egyetemi élet kihívásaiban is. A program célja, hogy a hallgatók könnyebben találják meg a helyüket az intézményben, és szükség esetén legyen kihez fordulniuk kérdéseikkel vagy problémáikkal. A tapasztalatok szerint a személyes odafigyelés jelentősen hozzájárulhat a sikeres egyetemi évekhez. A mentorok és mentoráltak közötti kapcsolat sok esetben hosszú távon is megmarad, ami tovább erősíti az egyetemi közösséget. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-ig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján. Mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, kitartást kívánok a hétfőhöz. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A most

0: Pedig jó reggelt, 4-8-6-ban.
1: Mirabb boros volt a zene, mi?
0: Kicsit igen, szilikózisban. A mai zenéket Fantász Ducinak ajánljuk szeretettel, igen. Egyébként írt a Duci, hogy átjött a retróról, mert a ilyen zenéket hallott most. Mindenki, Mirabb, jó fejek vagytok, Fantász Duci írta nekünk, igen. Szóval, hogy a gyerekek, ezek a dallamtapadásos zenék, erről beszélgettünk, és most berakjuk azt, ami valakinek betapadt ma reggel, és hát ez is betapadt, úgyhogy...
1: Két dolog nem volt igaz a zenére, egyrészt, hogy nincs benne ének, másrészt, hogy lassú.
0: Igen. Ezt soha többet nem mondtad zenét, írja valaki smiley-jel.
2: Kézzétek el, hogy nem szoktam eljutni mindig az énekig, hanem azt az elején szeretem, azt az idegrendszernek az elején tetszik az a...
0: Ja, az jó. Én még életemben nem hallottam ezt a dalt, megmondom őszintén, gyerekek. De én bírom, hogy most kicsit más zenéink vannak, tehát mindjárt eredt vágok, írja valaki. igen, a Konvoj vagy a Top Gun betétel, azt egyébként sokszor adtuk, tehát hogy azért az szokott nálunk menni. De egy kicsit ma mások leszünk, dallam tapadásos zenéket játszunk, ami valakinek valamikor valahogy betapadt, megpróbáljuk megnézni.
2: A következő az lehet a tiéd, hogy ezt szeretnéd.
1: Köszönöm szépen, Karel Gott.
0: Egy jó Karel Gott. Gyerekek, meg fog fulladni.
2: Ne fulladjál meg.
1: Megzárjuk.
0: Ez a zene felhozta. Lehet, hogy le volt valami tapadra a mellkasomra, és ez valamit felhozott akkor nekem is így ebben a formában.
2: Főhozta,
0: igen. Azt nézem, hogy közlekedésünk nincsen nagyon, úgyhogy...
2: Már nem közlekednek az emberek.
0: Nem, nyugalom van, békesség van. Egyetlen egy balesetünk van. Gyorsforgalmi befelé cumi, 2 bömös lerohadt a kőhídon. Ricsi, köszi, hogy elküldted. Frontálisan karambolozott a 8-ason Jánosháza után, 119-es, 2 autó, gyerekek a forgalmat leállították. Reméljük, hogy nem annyira komoly, ha van friss 0623-111-111 az SMS számunk. Jó, dobjátok át nekünk, és akkor meg tudjuk mondani, ha van valami olyan, ami fontos. Ma a vonat alá akartam vetni magam, de annyira jó zene megy, hogy meggondoltam magam.
1: Megmentettünk valakit, akkor már megérte, Eszter.
0: Megnézem a telefont, azt hittem a Retro Rádiót, Jocó. Ez valóban szörnyű.
2: Legalább egy kicsit összeszedtélek magatokat. Nem lehet elkényeztetni mindenféle Dua Lipával az embereket.
0: Igen. Elég volt Dua Lipából. Dua Lipa valahol most Monakóban bulizott, gyerekek, ezt tudom elmondani Dua Lipáról, ha valakit ez érdekel, hogy látták Monakóba bulizni. Ez egy jó csaj, nem? Jó csaj Dua Lipa.
1: Nagyon jó csaj Dua Lipa.
2: Igen, hosszú lábai vannak. 70%-ban láb. Ezek a lányok, azok nagyon sok mindent tudnak csinálni a lábakkal.
0: Szorítófogás! Folytás! A folytás az jó. Dua Lipa lenyűgözően nézett az esküvét. Hát, hogy azt láttam, akkor az esküvét láttam. Na minden nem is érdekes, arról láttam a Dua Lipát, tessék?
1: Kivel esküdött?
0: Kallum Tatterrel. Kallum Turner.
1: Öcseim.
0: Ez a Kallum Turner. Te ha láttál már jó csajt és ronda csávot, ez a Kallum Turner.
1: A szerelem az elmossa ezeket a határokat.
0: Hogy tud fölszedni egy ilyen ronda csávot, egy jó csajt? Mit tud Kallum Turner?
2: Azért, mert ez ilyen ugly, beautiful ez a fiú, de nézd meg, van ilyen, ugye el van torzulva kicsit az orra, vagy el van itt törve, nem tudom, és meg van egy kis huncut mosolya, ez egy jó pali.
1: És mi
0: Kallum Turner, igen, jó? Ja, nem, nem ronda, ő kifejezetten ronda,
1: Kallum,
0: tessék.
1: Mit csinál ez a Kallum gyerek?
0: Kallum Turner állítólag az óriás füleivel...
1: Tud integetni.
0: Fölépett a Cirque du Soleilbe. Figyelj, a Dua Lipa mellé nem egy ilyen csávot képzelsz el, de akkor megérted, hogy Dua Lipa nem akar a jó csávok közül választani, ezért beválasztotta a nagyfülű Kallum Turner.
2: Most néztem rá a több képet, és inkább úgy néz ki, mint egy ilyen sunyi egér.
0: Igen, mondom én, hogy nagyon fura.
2: Kifejezetten furcsán néz ki, de viszont nagyon vastag nyaka van, az amúgy jól néz ki.
0: De tudjuk egyébként, hogy a nők sokszor választanak maguknak ronda palit, nem?
1: Mert akkor még szebb leszel mellette?
0: Hát ez egy jó kérdés. Vagy tudsz valamit, vagy jó vagy az ágyban, vagy nagy a péniszed, vagy sok pénzed van, nem tudom.
1: Vagy nem fogják elszeretni.
0: Biztonságos döntés, nem fogják elszeretni valószínűleg, igen.
2: Mondjuk
0: igen.
2: Ez pont nem az a kategória, mert a srác az elég durán ki van pattintva, szóval szerintem őt
0: igen, jól néz ki, igen. Na jó van, gyerekek. Figyeljetek ide, van egy nekem kellene most egy kis segítség. Házi állatfronton vagyunk, nyest után tovább megyünk.
2: Reggelizés közben kiderült valami a sötét titka Balázsnak. Olyan sötét, hogy erre nem is gondoltam.
0: Nem is gondoltatok, hogy a Szilárd mesélte el, hogy milyen háborút folytat az élővilággal a természetben, és mondtam, hogy akkor ebben egyezünk, mert én is harcolok. Mit lehet csinálni, gyerekek? Megvan ez a nagyobb hangya, ami ilyen nagyon gonosz, és ilyen fél centi is? Nagy lábai vannak, nagy potroha van.
1: Az arcán látod, hogy gonosz?
0: Nem néz ki jól. De nem az kedves.
1: Nagyon gonosz.
0: Nagyon gonosz, nem kedves, nem a kicsi aranyos, ami bejön a lakásba, és földzabálja a morsát, nem.
2: De ez ugye, hogy néz ki, de kicsi,
1: csak
2: lábadat nagy, nem?
1: Viszi igen. El.
0: Ez...
1: Nem figyelsz, nincs lábad.
0: A házad körül serénykedik. Uh-huh. Nagyjából, mióta oda költöztünk, egy másfél éves harcban állok velük. Kiderült, hogy ezek a kis genyók, ezek szeretnek bizonyos dolgokat elhordani a házadból, ami építőanyag. Én ezt nem tudtam, és
2: vállalkozó
0: fél évvel kerek...

0: Mi ezek vállalkoznak?
1: De mi egy-egy féltéglával a vállán vonul a hangyabor?
0: Na, igen, és mindig rád kacsint, és azt mondja, köszi, Bari.
1: Most, na, miért?
0: Ezt mi nagyon szeretjük.
2: Nem azt mondja, közben azt mondja, közfőnök.
0: Közfőnök. Nem, kiszúrtam, hogy van egy bizonyos haladási irányuk, bent ment a járólapon, vagy mi az Isten, az nem tudom, már nem érek, és mennek fölfelé a házon, és fölmennek a tetőre. És én fél évig csodáltam őket, hogy milyen cukik, nézd meg, vonulnak, ott laknak biztos, milyen aranyosak.
1: Napoznak,
0: jól érzik magukat. Na most nem ez történik, hanem te ezt idealizálva elképzeled, hogy milyen jó arcok. Egy barátom elmondta, hogy ezek konkrétan, ezek lebontják a tetődet.
2: De hallod magad közt, hogy beszélgetnek, tudod? Mondják, na gyere, menjünk a maflához.
0: Nem fog minket kiirtani. Na jó, mondom, a harc legyen harc. Elmentem Óbiba, vettem ilyen fehér port, ez ilyen hangyaírtó por. Azt mondják, hogy a vonulási útvonalukat szórd le, és ha leszórod a vonulási útleveket, soha többet nem jönnek, nagy erőkkel megköszönik.
2: Megbesteinted
1: őket. Leszórtad? Mit csináltak a hangyák?
0: A negyedik útvonalon harcolok velük. Most konkrétan ott tart a harc, hogy megint leselkedek, hogy hova építették ki az új útvonalat, ugyanis megrágják a tetőbe a Hungarocellt, 2-3 év alatt komplett tetőszerkezeteket bontanak szét, iszonyat károkat csinálnak.
2: Mióta laksz ott?
0: Hát egy másfél-két éve körülbelül.
1: Van még másfél éve.
0: Nem merek fölmenni a tetőre, mert lehet, hogy nincs.
3: Egyszer csak ázik a nappal.
0: Azt sem, hogy figyelem az útvonalukat, és mindig leszórok oda ilyen fehér port, nem tudom az mire jó, ahol vonulnak, röhögnek rajta, leszarják. De ahhoz hasonló, igen.
1: Nem lehet, hogy összekeverted a kettőt? És te kreatítatsz neki?
0: És azt szedik. Tedd már be ezt, milyennek a
2: NAVA? De azt nem próbáltad, hogy csak simán körbe szorod a házadat?
0: Hát körbe még nem szortam, mert azért ahhoz viszonylag sok port kéne venni.
2: Ja, igen, tehát a kastély miatt.
0: Ne haragudj, tudod, azért 4000 négyzetmétert körbe szórni.
1: Tudod, mibe kerül.
0: Tehát
2: ez van, hogyha a tornyot kihagyom.
0: 3-4 óra az órajárásával ellentétesen megkörülöm a házat, az 3-4 óra.
2: Drágám, mindjárt jövök, csak körbe szétem a házat.
0: Elmegyek sétálni, nem vigyázok, nem találok vissza akkor a kert. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy körbe szórni.
2: Nem kellett megkérni, nem tudom, a bejáró nőidet, tudod, az izraelieket, vagy a brazil nőket, akik ott dolgoznak.
1: Kicsit takarítsanak, kicsit szórni.
2: Hát egy irányba, mindenki elindul különböző irányba.
0: Egy szórják.
1: Tudod, mi kell? Megvan, ami téged meg fog menteni, amivel a focipályán húzzák a csíkokat. Egy olyan kis gépet, és akkor szépen
0: az ugyanaz, amivel Curtis húzza a csíkokat.
1: Nem, ő mást húz, de igen. Jó.
0: Figyelj, nem engednek, nem mennek el. Most azt jelik a rohadékok, hogy van az ablakomon, vagy a konyhánkon egy kis ablak. És bekempeltek oda, hogy ott mennek a kövön végig. Most az az útvonalok, hogy bosogatok.
1: Hát és oda integet?
0: Kis túlzás, előblítem a tányért, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, hogy mennek föl. Figyelj, nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit csinálnak? Fészket raknak?
1: Szétbontják? Szerintem megeszik a szigetelést.
0: Valamit szerettek a szigetelésbe, azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
2: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel tudatok, hogy másfél éve fennlaknak ezek a
0: tetőre. Igen.
2: De úgy, lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet. És azok közben, már egy kolóniákat építettek ki. Oda fent egy nem egy város, egy világ, egy univerzum.
0: Igen, ott egy külön univerzum.
2: Ahol nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. Ezzel csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
0: Beesik az eső, tudod.
2: Figyelj, mondom, mit kell csinálni.
0: Ja.
2: Kapd el a főnököt.
0: Igen.
2: A főnöküket.
0: Gyalázza meg. Nem, menjek fel, és egyen meg a királynőt.
2: Nem, beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondod neki, hogy figyelj
1: srác. A békés egymás mellett élés
0: nem akarok
1: mellett
0: nektek rosszat.
2: Figyelj, ebben a településen, vagy itt ezen a településen lakik Kovács András Péter is. Szintén nagyháza van, úgyhogy szerintem...
0: Takarodjatok át oda!
2: Hajlandó vagyok adni nektek egy nagyobb összeget.
0: Ugye. Nem, a fél évem azzal telt, hogy lefeküdtem a gyerekkel, a kicsivel, és mondom, nézd meg, illatanyag alapján közlekednek, nézd meg, hogy egy sávba mennek, nézd meg, milyen aranyosak, hogy mennek a háztetőre, és tartottam ott egy ilyen David Attenborough fél évet, ahol hangyáknak a bolyba állásukról, a szaglásukról, de közben ezek már zabálták a tetődet, érted? Ezek leszarják, hogy te szereted őket. Valószínűleg is így beszélnek, nézd az öreg megint lefeküdt és nézd minket, nem vagy, menjünk el mellette, biztos része.
2: Nézd ezt a muflon fejét, na azok meg a fia, ha ez mind a kettő jó szívű, majd akkor majd az unokáink is emlegetni fogják a nevüket.
0: Mi a neve ezeknek a rohadékoknak, Zsül? Mi a nevük, hogy hívják őket, és mit esznek a tetőn?
1: Tudni akarunk minden, Gyula.
0: Fekete angyal, hiába rakod az útvonalra a fehér port, hiába öntöd, leszarják, más útvonalat találnak, nem tudod kiírtani őket. Nem
1: tudsz venni egy hangyászsült?
0: Az mi? Az, az az állat?
1: Az a nagy állat, tudod, akinek ilyen hosszú nyelve van.
2: Én
1: a
2: nyíregyházi
1: ízébe állatparkban biztos írok, van írok, a zóba.
2: Írok nekik, hogy akkor egy ilyet kikölcsönöznek
1: csak egy hétre. Hétre. Egy hétre ott lakna nálad, és ő az, aki nagy nyelvével.
0: Fölfalja őket. És arra gondoltam, hogy hívok egy ilyen állat, mi ez a kis állat, rágcsáló írtás, vagy valami, én sajnálom ezeket a dögöket.
2: Azt írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
0: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
2: És ezek a fába költöznek be.
1: A tetőn van.
0: Szétszedik a tetődet. Szétszedik, szétrágják. Valószínűleg
2: most írják, hogy ezek konkrétan el fogják rosszatni a tetődet.
0: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
4: 4 kiló darabja! 4 kiló az állat, érted?
0: A múltkor érted, megpróbálta fölkapni egy sas, de leszakadt a sas, nem bírta el a hangját, érted?
2: Nem szoktad hallani a napjában, hogy dübögnek a napen.
0: Igen, hatalmas buli, hatalmas
1: buli. Hány éve van? Másfél éve vannak? Jelenléte azonnali beavatkozást igényel, írja az
0: internet. Nekem videóim vannak, hogy bolyba másznak föl a házad, és így állok, és nézzel aranyosak mennek föl egymás után. Na, szakminták alapján közlekednek, gyere, Noel, nézd meg, jaj, de aranyosak, oda néz, vonulnak a hangyák.
2: Éjszaka nem használja. Nincs semmi.
0: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van fönt, egymást nagyon durván megcsinálják, szaporodnak. Azt mondja, aki védett állat, hát én ezt lefosom. Hát... ez egy harc akkor. Hangyaírtót nekik.
2: De most kiköltözött, hova ők hozzád, vagy te hozzájuk, mert ez nagyon fontos.
0: Na, én is vagyok ezzel.
1: Ki volt ott korábban?
0: Valószínűleg ők.
1: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
0: Valószínűleg ők, én nem akarom őket bántani. Nem akarom őket bántani. Egyelőre békésen figyelem, akarom, hogy vonulnak. Hogy vonulnak?
1: Vannak kis fűrészporszerű ilyen kis kupacok fönt a padláson?
0: Teljesen, nem tudom, nem mertem még fölmenni. Amit látok, a vonulási útvonal teljesen tiszta.
2: Tehát, mi van, ha a forgácsot is megeszik, hogy ne legyen nyom?
1: De okos hangja.
0: De hova közlekednek? Tehát a tetőt szereti. És de mi a másik útvonal?
1: Hát a kaja az meg len van, lendlaknak, biztos.
2: Nem, lendlaknak a földbe. Nem, felemegy zabálnak fent, és lemennek, leviszik a...
0: Tehát fölmegy enni, megkajál, arcoröhög, amíg mosogatsz, pofádba rög, és elmegy lefele.
2: Igen. Igen.
0: Ott lakik, alszik, majd visszamegy megint zabálni.
2: Igen.
0: Rohadt anyjukat.
1: Nem?
0: Jó.
2: Ez jó, kitalálták azért ezt a rendszert. Én láttam egy csomó természetfilmet, ahol például kiöntötték ezeket a hangyajállatokat ólommal, és utána kiásták őket, és lehetett, hogy mennyire szerte állt.
0: Iszonyat durvákat építenek, igen.
2: És nagyon-nagyon durva, lehet nem ólom volt, hogy kicsit drága, de valami fémmel.
0: Aranyjal.
2: Alumíniummal. Valamivel kérdezik. És utána ezek hatalmas, ilyen 10-20 méteres kolóniák tudnak lenni. Szóval gondolj be, hogy mi van a tetőd, de mi van alatta?
0: Mi van alatta? Lehet, hogy elhordták az alapot. Azt mondják, az ácsonya Magyarországon komoly épületkárokat okoz, nem eszi, hanem fészeképítés céljából válja a gerendákat, a tetőszerkezeteket és a bútorokat.
2: És nem tudsz nekik venni valamit az obiba? Vagy tudod, hogy
0: lerakom nekik egy régi butor, gyerekek, ezt tegyétek. Már próbáltam szódabikarbónával, próbáltam sóval, próbáltam, egy ilyen fehér doboz kellett vennem. Igen, befogott a hangja, nem ugye fölben. Ilyen fehér ekkora doboz, és így kiöntött belőle olyan, mint egy ilyen sóoldat, egy ilyen fehér színű ilyen. Hát ilyen, nincs semmi rossz szaga, meg semmi. Azzal körbeöntöttem a vonulási útvonalat. Leszarják, elhordták a fehér port.
1: Igen.
0: Arcolöktek, és elvitték a fehér port.
1: Jó, a nagy megoldás a konyhaablakba, a mosogatás közben, hogy vonulnak, egy dezodor és egy öngyújtó.
0: Azt imádtam. Igen.
2: Szerintem azt kell csinálni, hogy az egyiket elkapod, összevered, de a többiek figyeljenek.
0: És akkor azt látják, hogy egyszerűen birkózom egy hangyába, csapkodom ide-oda.
2: És elmondja majd a többieknek, azok majd tanulnak belőle.
0: Jó, ilyenkor egyébként állatkínzást követsz el, ha kihívsz egy kis rágcsálóírtót, és úgy, hogy van, megöleted az összeset?
1: Azt,
2: a rágcsálóírtó nem fog segíteni nekem, mert itt egy hangya terroristára van szükség.
0: Ha van ilyen rágcsálóírtás, hangyaírtás, ez kijön a házhoz.
2: De van ilyen, hogy csak hangyaírtó szakad?
0: Nem, ez nem, rácsáló hát hangyaírtó, ő mindent megcsinál
1: minden,
0: neked.
1: Minden ilyesmi. Hangyacsapda?
0: Az nem tudom, hogy mi.
1: Kics dobozka, amiben van valami számukra vonzó, bemennek és nem tudnak kijönni.
2: Hát, szerintem nem.
0: Nagyon jó, egy hangyával egy dobozba bemegy, hogy a 10 darabokat
2: megfogja. Szállod,
0: hát ezzel nem vagyok előre. Figyelj, százasával vonulnak föl a házamnál. Tehát ez nem ugye 3 darab vonul, folyamatosan vonulnak egymás után, egy fekete csíkot húzza föl a háznak a falára.
2: Mondom, segítek nektek. Szerintem legyen a bio megoldás. Mi a hangya természetes ellensége, ezt gondoljuk végig. Ki az, aki a legjobban utálja a hangyát az emberek kívül?
0: Az állatok nem bántják, állatok
2: nem
0: bántják.
2: Miért a lódarazsok például nem eszik meg ezeket a nagy lóhangyákat?
0: Nem szeretik nagyon. Én néztem, se a madarak nem bántják őket.
1: Egyedül a hangyás sül. Ez az egyetlen, amit be tudsz vetni.
2: Azt írja, tessék, itt van. Kétéltűek és hüllők. Na, gekkók. Veszel 40 gekkót, rágyel a házra.
0: És elengedem őket.
2: Igen, vannak rovarok és óriás pókok.
0: Hát hát az, az előrébb vagyok az óriás pókokkal, nálunk nekem vannak pókok, de azok ülnek lustán egy ilyen izébe, pókálóban nem csinálunk semmit. Építs csak ebben rovarhotelt.
2: Igen, de azt mondjuk, hogy a harkályok, tehát akire számított, a varangyok, a harkályok, a fürgegyíkok, és a talajban élő pókok, illetve a fürkész darazsak. Tessék, tessék!
0: Na, igen, szépen. Szóljatok a Zsülnek, legyen ő a hangyás Zsül. Zsül, gyere már ki. Föl tudod nyalogatni őket nekem.
1: Jó, találtam öt természetes hangyaírtószert. Minden napra egyet ki kell próbálni.
0: Jó, jöhet, szódavikarban nem túl vagyok,
1: egyes,
0: szólok.
1: Citromos hangyaírtó.
0: Igen.
1: Oké. Okay. Hangyacsapda borsavból és szódabikarbónából. Az a baj,
0: mondom,
1: hogy
0: a szódabikarbónán
1: nem,
0: túl vagyok.
1: Borsavat nem tettél bele, haver, ez az. Sima bors. Borsoszt körbe az egész házat.
0: Egy ilyen borszoróval szar. Így,
1: egy ilyen nagyobbal.
0: Az teljesen reális.
1: Cukorral is lehet. És mosogatószerrel.
0: Ez mind jó.
1: Ez mind jó. Aha.
2: A prediabéteszel.
0: Aki ezeket írta, az nem küzdött még hangyával.
1: Minden napra egyet próbálj ki.
2: Szívesség, nem lehet diabéteszel fenyegetni a hangyákat. Igen. Az nem fogja őket kikészíteni. Szerintem minden... sokkal radikálisabb dolog kell.
0: Igen. Jó, hívok egy írtó, gyerekek. Ez akkor harc. Mostantól kezdve hadban állunk. Hadd üzenet neki.
2: Én meghozok neked fürkész darazsakat.
0: Jó.
2: Az amúgy egy éles stílus lenne, ha megpróbálsz bejutni a házba ki.
0: Igen, faházam van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszi.
2: De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
0: De, igen.
2: Legközebb létszés, nem mézes kalácsból építkezik.
0: Na jövünk mindjárt. 7:30 pontosan rögtön itt vagyunk a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1,75 literes Coca-Cola, Fanta vagy Sprite szénsavas üdítőital. Csak 679 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
11: Június 13 és 19 között.
10: Ez az!
11: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
0: Reklámot hallottak.
12: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Benzinkúton garázdálkodott egy férfi szerencsen, nem lesz járatritkítás Miskolcon, új éghajlati portált indított a Hungaromet. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Rendőrségi eljárás indult egy férfi ellen egy szerencsi benzinkúton történt incidens miatt, számolt be róla a Bón. A beszámoló szerint a férfi agresszíven viselkedett, amellyel megbotránkoztatást és riadalmat keltett a helyszínen tartózkodók körében. A rendőrség az ügyben garázdaság miatt indított eljárást. A hatóságok rövid időn belül intézkedtek és megkezdték az eset körülményeinek vizsgálatát. Az ilyen jellegű cselekmények nem csak a közrendet sértik, hanem a jelenlévő biztonságérzetét is veszélyeztethetik. A nyomozás alatt a rendőrök azt is vizsgálják, pontosan milyen események vezettek a konfliktus kialakulásához. Nem tervez járatritkítást a miskolci közösségi közlekedésben az MVK, tudósította minap. A közlekedési társaság reagált azokra a híresztelésekre, amelyek szerint változások várhatóak egyes autóbusz és villamos járatok menetrendjében. A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs napirenden olyan intézkedés, amely a járatok számának csökkentését eredményezné. Az MVK szerint továbbra is biztosítani kívánják a város közlekedésének zavartalan működését, és a lakosság számára megszokott szolgáltatási színvonal fenntartását. A közlekedési cég arra kérte az utasokat, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a menetrendi információkról. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az éghajlat.met.hu oldalon érhetőek el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta a rádiónknak Szépszó Gabrielle, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
2: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk.
1: Most pedig nézzünk rá az időjárásunkra. Napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, kitartást kívánok a hétfőhöz. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nem ér, várjatok, hát csaltunk, nem volt tapadásos dal. Ájjjjjjj, ez csaltunk, a bamboléó, érted, Alex, nem tudom, ez sima rotációból egy rádió egyes dal. Haló, hát várjál. Nem tapad be senkinek semmi.
1: De el vagyok háborodva.
2: Hát ez nem, én nem, dobtam nem. Egy karelgottot, nem akartátok.
0: Nem figyeltünk, mert egymásnak dicsekedünk a gyerekeink sportteljesítményével, meg hétvégi dolgával, meg videókat nézegetünk. Mindenkit a saját gyerek érdekel a legjobban, de ez persze nem baj.
2: Viszont... Nézd csak, és így elfordulsz.
0: Nézd, ezt én is mutattam. De közben bekeveredett ide a korpa közé egy disznó. Hogy van ez?
1: Köszönjük.
0: Vagy egy disznó közé a korpa, vagy mindegy. Alex befúrta ide magát. Ezt nem vállaljuk, ez nem volt dallamtapadás. Erikszerről nem fogtok beszélni, nagyon durva. Fuck is Erikszen. Írjátok meg, de ne azt írt, hogy nagyon durva, írd le a történetet, és akkor elolvassuk, és beszélünk róla. Ez így nekünk azért nagyon kevés. Ki az az Erikszen, és miért kéne róla beszélni, és miért ennyire durva? Nem érdekes. Ha megírjátok, mit csinált Erikszen és miért durva, akkor lehet, hogy beszélünk róla. Időjárásunk, Ferenc.
2: Az.
0: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Van forró vizet, Zsül? Tudsz forralni?
2: De nagyon forrót.
0: Ki akarok próbálni valamit? A kísérletet. Tessék?
2: Hangyákra?
0: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
0: csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
0: Eszter, benne vagy, úgyhogy benne vagyok, kipróbáljuk?
1: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
0: Egy bögrényi forró vizet hozzá, Léci.
1: Zsül, tudja, hogy miért hozzá?
0: Ne, fogalma nincsen
2: egyébként. Nem, de az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, innentől kezdve
1: én azért részbólok ebben, más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
0: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi-e, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés a légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
2: Elég!
0: A repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül! Gyere vissza!
0: Gyere ide, Zsül! Hozd a vízforralót! Ülsz a széken.
1: Micsoda?
0: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Tehát évési sérülések.
0: Farmeron keresztül.
2: Igen.
0: Nadrágon keresztül.
2: Vicces, persze.
1: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétárság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem ez most ilyen reptéri kávé, nem?
2: Ez reptéri kávé. Ez már a repülőgépen volt.
1: Repülőgépen. Nem.
0: Igen, ez a repülőgépen
2: igen,
0: történt,
2: és
0: persze.
2: És ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmen, a drágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmen, a drág.
0: Az nem védi meg?
2: Hát nem, másodperc a tátán.
0: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúán leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
1: Pizsomát?
0: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
0: Az megmarad.
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
1: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
0: A kávét?
1: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. Ez egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
0: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
1: Igen, szóval ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. De igen. Nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
0: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a feje behúzódik a páncélba,
1: igen,
0: és eltűnik.
1: Nem most kapja.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
1: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
0: nagyon durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
1: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
0: Ne csináld, nem lehet többet gyereked, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
2: Nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
1: Mert tudod, a súrgódást nagyon fáj neki a hú.
0: Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Nikila oda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz, csak lent.
0: Atya úr is.
1: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
2: De az átültetés is fáj. Meg
1: hát
2: után,
1: de kicsit,
2: de nem lesz
1: ki kell
2: olyan.
1: Bírni, de utána már jó lesz. De
0: azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
4: Jó fejek.
1: Ezek jól kapnék 600 kilométert légit.
0: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik
1: a szerszám. Elég fontos dolgot vettek el tőle,
0: igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondta egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginálról.
1: Epeműtét, 2010.
4: Az már gyerekkor.
0: Túlzabáltam. Neked mit van? Látható?
2: De neki csak lelkisérüléseim
1: vannak.
0: Nem mondta, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
1: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
0: Gyerekkorban?
1: Nem, ez is tavaly volt.
0: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bármi.
1: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy 4 lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott.
0: És azok ilyen kalapács ujjaid vannak?
1: Addig is azok voltak.
0: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
1: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
0: Abszolút. Téged nem lehet föllökni.
1: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak.
0: Bárki neked meg nem tud föllökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
1: Kérem, hogy visszafogok rajta.
0: Olyan, mint a denevér.
1: Igen.
0: Lóksz érted az erkéről, de nem esel le.
1: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
2: Az meg nem látszik.
0: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
0: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
0: És dobta a nagykést.
2: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
0: És ott egy ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
0: Tényleg full érzékeny?
2: Full.
1: Menj, csukba aztán, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
2: Jó, mikor nyalogatjátok már.
0: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülését. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
1: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor úgy belenyúltam.
2: Végre normálisan helyre tették.
0: Kiegyenesedett a kis ujjad.
1: Igen.
2: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai
0: de
2: napig
0: jó
2: ott van.
0: Arcok!
2: Nagyon szerettem.
0: De jó
1: fejek. Is csinálták, amúgy
0: ez
1: akkor
0: minden normális laktanyában, kollégiumban ezt csinálják, igen. Zsűl, mit van gyerekkorban? Ott...
2: Herpes.
4: Nekem
0: csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
2: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
0: Nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri új begyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én...
1: Nem tudom, melyik új az? De melyik az a középső?
0: Tényleg érzéketlen?
2: Itt, igen.
0: Szedd már bele, akkor gyorsan.
1: De egy gyors vércukrot nézzük.
2: De várjál, ha bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
0: Mint a Bud Spencer filmben.
1: Tehát késztől csak így üzőt.
0: Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, azonnal fia hülyeségre az a vehető, hogy kisétált és behozott egy pikádot.
1: Fájdalom, ezt szeretem, jövök.
0: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
4: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van
0: benne. Van egy ilyen kis gomba kezelő.
4: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
0: Nagyon durva.
4: A szemöldököm még az egyik.
0: Az az a nagyapád, kicsit, az nem az, az, az, az csak az Gábor Gyics. Az egy kicsit Gábor Gyics. Ott
4: kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
0: Semmi köze hozzá, csak Gábor Gyics a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
1: Na mondjad, igen, neked mit van.
0: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van. Látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor itt kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. És egy fekadoki varta össze. A mai napig emlékszem, hogy azt mondta, hogy érzed az ujjam? Pedig itt van. Feka volt a doki.
2: Azt hittem, azt mondta, vörös... hogy mind meg fogtok halni.
0: A Vörösvári úti STK-ba egy feka doki mit csinált a 90-es években?
1: Hát valószínűleg Deniszt.
0: Igen, valószínűleg Denisz faterja volt. Nagyon durván összevarta. Anna, mit van?
5: Itt van egy, nagyon sok minden van, de itt például ez megmutatható, itt van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
0: Húsvágóbárd.
5: Húsvágóbárd, rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztva.
0: Igen, igen, igen.
5: Meg így lehajolta. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezem.
0: Ne csináld, de neki ilyen súlya van. Csontig ment.
5: Csontig ment, igen. Így, hát itt ez a rész így lógott, és tudod, az a vér, amikor ilyen, ez a fekete színű, ilyen írdatlan, tehát így nem tudtam, hogy fogtam egy konyharuhát, így rászültöttem, és nem mertem megszólalni, mert mondom, bennülnek a szobába, és mondom, úristen, mondom, csuramerő vér volt minden.
0: Azt hiszem, Anna viszont. Majdnem, és majdnem, hogy nincsen szőrakarodon, az Csernobil?
5: Az, igen, az egy sugár.
0: Nem. 86? Nem, csak nem, ülök. Nem úti?
5: Hát semmit nem. Ez
0: ott
5: a
0: van, ott van, látszik.
5: Igen, igen.
0: Ezek cukik, ezek a bibik. Igen. Ezek aranyosak. Hogy ránézel, és tudod, hogy valamilyen táborba voltál.
1: Ököllebb bevett a gyüveget. Ez a másik oldalon pedig összeverekedtem.
2: Mesélj arról a sebről, ami nem megmutatható, az hol van.
5: Hát ugye volt egy császármetszése, meg volt egy nőgyógyászati műtétel.
0: Ja, jó, de
1: megöltem a buritán, mert nem hiszlek el.
0: Gyerekkori emlék.
5: Az is ott van. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van.
0: Anna nagy sielő volt.
2: Magyar bajnok.
0: Nagy sielő volt, gyerekek.
5: Túlzás, túlzás. Második.
1: Jó. Ez túlzás, de nálatok jobb vagyok.
5: Hát abból nagyon sok van azért. Tehát a láma az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
0: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor.
1: Én a szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hagyotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele.
0: De várjál,
1: és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót az erőbe.
2: És
1: az összes tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be ezért, de azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün, úgy nézett ki a térde.
0: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél STK-ba, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
2: Anyád, és senki nem szirkuszolt
0: rajta. Jó, oké, na a kis betadin, jó van, mennyi, aztán ezért csinál tovább.
1: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda szízek, csak a macska karmolj. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor mondtam, hogy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
0: Gyerekidő.
1: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment. Figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi.
0: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen, Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra. Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
1: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, majd nem senki.
0: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó.
1: Ott megkapaszkodott benne, felakasztva egy korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy elakadt a kampó, és felakasztott a szemébe.
0: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
1: Semmi olyan nem lett, de...
0: Atya Isten, a sógorom kerítésen akadt fel a herezacskójával, volt vidámság a kórházban. Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
0: Segben nagyon fáj, izomba, bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
1: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kihető, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert két évesen két marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a két kezemben volt két marék legó, és van egy csiga lépcső a házunkba.
2: És a legót pedig nem engedjük
1: el. Úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy el nem kellett, jobban lettél.
0: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
1: Miért hadarok? Akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
0: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legódarabot. Kiköpött egy piros katonát. Mondta ezt honnan?
1: És mindenkinek nagyon szép fogsorannánk, és kérdeztem a pátyát, hogy nektek miért nincs ilyen fogatok, mint nekem? Mert mi nem indultunk egy két magyar legóval a lépcsőn.
0: Na jó van, gyerekek. Jók ezek a gyerekkori sérdések. 8 óra pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után. Magyar

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash?
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
5: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
4: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
5: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 400 000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Apenta Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
14: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
15: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169 900 forint június 10-ig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: A Fehér Hulló gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
17: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
18: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
19: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
20: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
2: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt. Automatizált kapud az új Key CubeSmart Wi-Fi modullal és irányítsd akár a telefonodról. Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért. Részletek kaputechnikamiskolc.hu. Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom.
21: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus Service csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
22: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött.

lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Miért

csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon.

0: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Közlekedésbiztonsági fejlesztésekre készülnek Gibárton. Street food bajnokságot rendeztek Miskolcon. Felmérik a füles kubik állományt. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. A közlekedés biztonságának javítását célzó fejlesztésekről döntöttek a borsodi Gibárton, számolt be róla a BÓN. Az önkormányzat olyan intézkedéseket tervez, amelyek a településen közlekedők, különösen a gyalogosok és a gyermekek védelmét szolgálják. A fejlesztések előkészítése alatt figyelembe vették a lakossági észrevételeket is. A cél, hogy a forgalmasabb útszakaszokon biztonságosabbá váljon a közlekedés, és csökkenjen a balesetek kockázata. A település vezetése szerint a beruházások hosszú távon hozzájárulhatnak az élhetőbb és biztonságosabb környezet kialakításához. Street food bajnokságon mérték össze tudásukat a vendéglátás tanulói Miskolcon, írta meg a Minap. A versenyen fiatal szakácsok és vendéglátóipari képzésben résztvevő diákok mutathatták meg kreativitásukat és szakmai felkészültségüket. A résztvevőknek modern utcai ételeket kellett elkészíteniük, miközben a zsűri az ízek mellett a tálalást és az ötletességet is értékelte. A megméretetés célja az volt, hogy a tanulók valós versenyhelyzetben bizonyíthassák tudásukat. A szervezők szerint az ilyen események segítik a gyakorlati tapasztalatszerzést és hozzájárulnak a szakmai fejlődéshez. A bajnokság egyben lehetőséget teremtett a vendéglátóipari képzés népszerűsítésére is. A füles kubik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvívője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
3: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is, hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését.
2: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, kitartást kívánok a hétfőhöz. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Bonyolult Family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 8 óra után 13 perccel ilyen dallam tapadásos zenéket játszunk ma, csak azért, mert valakinek ez beragadt. És hát az van, hogy igen. Ja. Szóval, hogy bevedi Iszi Zsaru, Axel Foley, ugye meghallod és tudod, hogy ez is mi.
2: Visszajött a ruházat a divatba, nem tudom, észrevettétek.
1: Na, mi jött vissza?
2: Ezek az ilyen Beverly Iszi Zsarus cuccok. Tehát ez most úgy, ezt hallják most a nagyok. Hát keresd rá, hogy hogy néztek ki annó a Beverly Hills-i zsaruban.
1: Szerettem azt a kabátot, Axel Foley, úgy de jó, volt olyan kabátom, illetve hát nem volt, csak kölcsön volt, igazából nem volt rá pénzünk, így van. Tegnap kétszer járt Budapesten az Antonov gép, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, tudjátok, ez a nagyon nagy hajtóműves, sok hajtóműves, nagyon nagy, a világ legnagyobb ilyen teher szállítója, katonai gépe.
3: Teherszállító, mit vittünk ki?
1: Hova vittünk, mit hozott? Hova? Mit vittünk, nem tudjuk, hogy mit csinált itt az Antonov. Vagy... Egyet lebombáztak az oroszok, azt hiszem. A legnagyobbat bombázták, és egyet kisebb, egy és egyet nagy kisebb Antonov? Jött most?
4: Ez az Antonov 124-es,
1: aha.
4: Az most járt nálunk, a 225-es, a Mirja, az a 6
1: azt bombázták le.
4: Az bombázták le.
1: Te tudod, vonatok, mozdonyok, repülők, tudod.
4: Hát ez imádom.
3: De hogy hívják őt, akit lebombáztak?
4: Mirja.
1: Az a Mirja, az a nagyon nagy.
3: Nagyon nagy.
1: Az volt a nagyon nagy. Igen, és egyben én is láttam a fotókat, baromi jól néz ki. Tehát ez ja, az valami egy 3-3 hajtómű, és tudod, ilyen lefele megy a szárnya egészen durva. Na, gyorsan egy pici közlekedés még. Összeütközött két autó az M3-as 41-es közúti lehajtónál, Vásárosnamény közelében, teljes az útzár, köszi. M1-es Budapest felé Győr mellett 133-as kilométernél furgon utánfutóval szaladt a pálya melletti járóban. Jó, csak le van zárva egy sáv, ezeket ne küldjél.

0: Én erre a történetre kb. 4 hónapja szereztem tudomást, mert akkor tudták, hogy mi fog történni, és az elmúlt 4 hónapban így próbáltunk neki segíteni minden úton, ami nem a rádió, tehát ismerősökön keresztül, meg ő is mindent megpróbált, amit lehetett, beadta minden önkormányzathoz, meg ahova kell ezeket a kérelmeket. Az a helyzet, hogy egy gyermekét egyedül nevelő anyuka, akinek a gyereke egy ilyen speciális szükségletű gyermek, mert van egy ilyen idegrendszeri problémája, ami miatt nem lehet vele utazni. Tehát, hogy nem tolerálja egyáltalán az utazás folyamatát, mert annyira befogadja...
1: De nem, hogy nyaralni, hanem, hogy rövid távon
0: nem,
1: se.
0: Nem arról van szó, hogy nyaralni kell, hanem azt, hogy nem tud mondjuk a Blahalúza térről eljutni a Szél-Kálmán térre, mert befogadja az összes ingert, ami éri, és hát annyira elfelel az idegrendszer, hogy teljesen ilyen gyakorlatilag így addigra összeomlik.
2: Aha.
0: És ugye ez egy nagyon nehéz anyaként egy ilyen gyereket alapvetően szerintem jól menedzselni, mert ugye ma az intézetek nincsenek, vagy az intézmények nincsenek erre berendezkedve. Nagyon kevés helyen fogadnak ilyen nagy, hát törődési igényű gyermekeket. Tulajdonképpen 2 ilyen intézmény van, és az egyikbe sikerült csoda módon bejutni, ami egy óriási dolog, ezt azért, aki ilyen gyermeket nevez, pontosan tudja, hogy mekkora feszültség, mekkora munka van ebben. Igen ám, de ez az iskola, ez nem ott van, ahol laknak, hanem attól jóval távolabb, és itt jön a nehézség része. Hogy ezzel egy időben a lakás, amit béreltek egy nagyon jutányos 120 ezer forintos áron, azt felmondták, és kilakoltatják őket onnan.
2: Úgyhogy tehát a főbérlő felmondta egyszer
0: igen,
2: csak a
0: igen, igen, eladják a lakást, és felmondták neki, és ugye ő akkor kezdett el segítséget kérni, mert azt érezte, hogy hát a gyerekkel neki ugye napi 24-ben ott kell lenni, foglalkozni kell vele, nincsen semmilyen segítsége, emellett nyilván dolgozni sem tudsz. És amit tud dolgozni, azt nyilván az belefekteti a lakás árába, vagy az albérletbe. És itt az van, hogy ez a lakás az 15. éve, tehát ideig nem tudtuk máshogy megoldani ezt a dolgot, ezért kell, hogy a hallgatók segítségét kérjük, itt őt most ki fogják lakoltatni. És az lenne az ideális, hogy tudnánk neki találni egy olyan lakást, ami közel van az iskolához. Mert ha már benn van az iskolában, az ott már jó lesz, meg ott megvannak a speciális eszközök, amivel fognak tudva foglalkozni.
1: Meg viszont, akkor anya tud dolgozni, nem?
0: Pontosan ez a cél, és ez a legnagyobb vágya ennek a hölgynek, hogy végre tudjon dolgozni, mert ez most ugye egyáltalán nem lehetséges.
2: Hát itt nincs sok időnk, egy hét van igazából.
0: Egy hét van.
2: Ugye, mert hogy 8-a van, 15-én teszik ki gyerekkel együtt. Azért ez is milyen kemény, nem? Ugye próbálkozott csomó olyan lakást kapni, önkormányzati lakást nem kaphat, 5 évig a kerületbe kell lenned, akkor kaphatsz, csak akkor igényelhetsz. Hogy mennyire
0: én
2: nincs erre a rendszer felkészülve egyébként.
0: Én mindenkit, akit is megfelhívtam, és próbáltam segítséget kérni, az a helyzet, hogy annyira a speckótól egyszerűen nem kapcsolódik egyik halmaz a másikhoz. Tehát, hogy vannak emberek, akik egyszerűen egy partvonalon maradnak, mert nem jön össze. És én azt gondoltam, hogy ilyen nincs, de most ebben az esetben végigéltem, hogy de van.
2: Na, mindjárt fölhívjuk akkor Renátát, jó, hogy elmesélje nekünk, és akkor megkérdezzük, hogy mi az, amiben gyorsan tudnánk mi most neki úgy segíteni, hogy hát, ha megoldódik, vagy egy hallgatónk esetleg felajánl neki egy lakást, vagy valaki hallja, nem tudom, az önkormányzatnál, vagy a kerületnél, mert ugye, hogy itt nem arról van szó, hogy ő ebbe a kerületbe, vagy erre a helyre szeretne költözni speciálisan, csak ide kell, hogy menjen, mert itt van az iskola,
0: igen,
2: ahol ugye, hát
0: minél,
2: felvették
0: minél közelebb
2: nagy
0: kell
2: nehezen.
0: Menni az iskolához, hogy minél kevesebb inger érje őt, ami beér az iskolába, hogy ne legyen ebből még egy plusz munkája, vagy egy plusz feszültsége. Az igazság, hogy én láttam róla a videókat, kislányról, hogy milyen, amikor elindulnak valahol, és milyen, amikor mondjuk egy 15-20 perc utazás után, ahogy ő van érzelmileg meg az idegrendszere, és ez nagyon kemény, srácok, ez nagyon kemény.
1: 0-24-es felügyelet az ilyen.
2: Uh-huh. Ez egy ilyen idegrendszeri túlterheltség, nem? Hogy 20 perc utazástól úgy elfárad, hogy így leolvad, vagy összeolvad a gyerek, mondhatni. Tehát, hogy egy ilyen nagyon...
0: Nem tudja kiszűrni. Tehát nem tudja kiszűrni az ingereket, az ajokat, mert mindent befogad úgy, ahogy van, és ez teljes mértékben ugye lefárasztja.
2: Azt a mindenit. Na, itt van velünk Renáta. Szia, Renáta, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt.
2: Na, hát sok történet közül akkor eljutottál hozzánk. Itt az Eszter már elmondta, hogy hosszú ideje próbálkozik. Mi az, ami most neked a legnagyobb segítség lenne? Várj, kezdjük onnan, ez a 15-e, ez tényleg ez a határidő. Tehát itt nagyjából egy hetünk van ezt a dolgot megoldani. Jól mondtuk.
3: Igen, nagyjából, de ez, tehát a június vége.
2: Június vége, amíg te ebben az albérletben maradhatsz. Aha.
3: Igen.
2: Mi az, ami segítene neked, vagy miben tudunk segíteni?
3: Hát most ez a lakhatás kérdése, ugye az, ami elsődleges az iskola miatt, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ugye ez az iskola mellett közvetlen lehessen, csak hát ugye ennek leginkább anyagi akadályai vannak. Mert ugye ilyen gyermek mellett hallottam egy-két mondatot, mert hogy a munkavilága az egy ilyen távoli dolognak tűnik, mert azt tudni kell, hogy ez így szépen hangzik, hogy milyen problémák vannak, de a mi hétköznapokban ez

0: Hát ez egy olyan túlélő túra tulajdonképpen a gyerekkel, amit nehéz átadni így szavakban. Tehát a szülőnek tényleg csak arra megy el az egész napja, hogy valahogy életben tartsa a gyereket, és ez most, hogy 7 éves, ezt már így ki is tudja mondani sajnos. Ami egyfelől jó, mert hogy érzelmileg érett annyira, hogy ezt meg tudja fogalmazni, másrészt pedig ott vagyunk, hogy sír, és ordít, hogy anya segíts, és akkor én pedig tehetetlenül nézem, mert más nem tudok csinálni, mint hogy biztosítani, hogy ott vagyok, és valahogy ezt is túléljük. És akkor itt sincs vége a történetnek, mert amint ez lezajlik, tehát egy ilyen másfél-két órás összeomlás, akkor ott van, hogy akkor ezeket az idegrendszeri alapokat valahogy, tehát hogy meg kell tartani, tehát újra építi tulajdonképpen önmagát, ami meg azért nem igaz, mert hogy nem egy normális idegrendszeri állapotból esik ki, hanem eleve nem is úgy működik, ahogy egy átlagos gyereknek, tehát egy folyamatos külső motorra van szüksége a létezéshez tulajdonképpen.
1: És akkor ez egy ilyen tünet együttes tulajdonképpen, egy ilyen idegrendszeri fejlődési zavar, így lehet ezt diagnosztizálni, hogy ebben...
0: Igen. Tehát az idegrendszer vele született rendellenessége, és akkor ez egy hatalmas skála, hogy ez kinél mi és hogy néz ki, de hát ez több diagnózist még rá lehet aggadni, ez folyamatos kutatás alatt van a mai napig is, hogy minél több eszközzel tudjunk neki segíteni.
1: Hogy mi is ez pontosan. Ez a lokáció, azért a lokációt szűkítjük, ugye a Hanna 7 éves, nagyon keveset kell, hogy utazzon, mert nem bírja, és ez ugye tehát a második kerület, ugye így mondhatjuk, igen, hogy ez a lokáció.
2: Oda választották ezt az iskolát, igen, mert...
1: Berakták a második kerületbe az iskolát, de hát sem van legalább egy ilyen intézmény, tehát az segítene nektek, hogy a második kerületben valahol közel a sulihoz, ugye? Csak hogy szűkítsük egy kicsit a kört.
0: Igen, és itt a közelség az, ami a kulcs szó, mert nagyon sokat gondolkodtam, hogy mennyit bírna, míg mi az a távolság, ami belefér, és arra jutottam, tehát, hogy az ódával adott esetben mondjuk egy egész napot lenyom, és ez elég ahhoz, hogy megsemmisüljön teljesen az idegrendszere, akkor nem fog beleférni az iskolában még magasabb elvárások, és még nehezebb megfelelések közepette, mert hogy ezek a gyerekek ugye viselkednének valahogy, de mivel annyira okosak és be akarnak illeszkedni, ezért minden energiájukat ott helyben felemésztik, és ugye ezért van ez a jelenség, úgyhogy gyakorlatilag ebben van a kulcs, igen, hogy reggel az iskolába be tud-e épp elmével tulajdonképpen jutni, vagy pedig már felemészti az utazást, az erőt, mert akkor nem fog működni.
3: Bocsánat, tök mindegy, hogy mivel mész, ugye, tehát ha autóval vinnéd, gondolom az nincs, tehát tömegközlekedtek, de ha autóval viszed, az is ugyanezt a hatást váltja ki.
0: Hát valószínűsítem, igen, nincs autóm, tehát ezt nem tudtam igazából így tesztelni, hogy az mennyire, hogy ott mennyire, mert ott is ugye zögykölődik, megállunk, megy jobbra-balra, dudál ez, baleset történik, hirtelen be kell fékezni, zajvédő fülessel együtt is ez ilyen, hát necces, inkább úgy mondanám, de ehhez sokat kellett volna tesztelgetni, igen.
1: De egy autó az például segítség lenne, vagy most fontosabb a lakhatás? Tehát mi az, amiben tudunk segíteni? A lakás lenne leginkább, egy autó lenne a segítség? Mi az, ami neked segítene?
0: Hát a lakhatás. Aha. Mindenképp, igen.
1: A lakhatás, tehát ez egy második kerületi lokáció, és ugye hát ott hát az a baj, ott viszont horror még az albérlet is, tehát ott az ember látja az albérletárakat, az
3: hát úgy kezdődik, az egész... három hónap kaució, ugye? 2-3 hónapot, azt ki kell csengetni, gondolom, az sincs meg.
2: Plusz nagyon jó lenne, hogyha egy ilyen idegrendszerű gyermeknek lenne a saját szobája. Igen. Tehát, hogy már csak azért is, hogy meg lehessen, vissza tudja nyugtatni magát, legyen egy bázisa, tudod, ahova haza tud jönni, és ezt mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos, amikor már nem kell maszkolni.
1: Igen,
2: tudod,
1: igen.
0: Hát neki egyébként orvosi előírás is, tehát a mozgás, és akkor itt keveredtünk némileg problémába, mert most egy ilyen egyszobás kis panel lakásban élünk, és akkor a trambulin kötelező lenne, mert az ágyrácsot már szétugrált a minden tiltás ellenére. Ugye évekig tiltottam, míg nem értettem meg az ő működését. És a hintázás is ennek egy alapköve, de hát fizikailag képtelenség volt megoldani, ezért a játszóteret használtuk, ahol viszont szintén ugye lakótelep lévén rengeteg gyerek van, és kontraproduktív volt az egész. Tehát, hogy élvezte a mozgást, mert szüksége van rá, viszont a környezeti ingerekből jövő mindenféle egyéb dolgot viszont nem tudja kezelni, akármennyire is szeretné.
1: És 15-e után neked fogalmad nincs, hogy hova mentek? Ötlet sincs?
0: Hát nincs, megmondom őszintén, mert hogy ez egy lehetetlen helyzet.
2: Én azt mondom, hogy tekintve, hogy ugye ez nagyon megfoghatatlan, nagyon nehéz olyas valakit keresni, akinek van egy lakása a második kerületben, amit fel tud ajánlani, és szerintem az lenne a legeslegjobb, ha megpróbálunk összegyűjteni annyi pénzt Renátáéknak, hogy ki tudjanak bérelni egy lakást, ami megfelelő a gyereknek, és mondjuk szerintem az egy jó cél, hogy még egy éves lakbért így gyűjtsünk össze, ha ez egy lehetőségünk, és akkor közben Renáta tud újra tervezni. És abban bízom, hogy hát esetleg a megfelelő emberekhez is eljut ez a dolog, akik tudnak neki jól segíteni. De itt szerintem az elsődleges dolog az, hogy a Renáta amúgy is nagyon-nagyon stresszes életét, legalább így a fundamentumaiban meg tudjuk támogatni, hogy amiatt ne kelljen aggódni, hogy hol fognak aludni. Mert szerintem ez mindannyiunknak az igénye, hogy ez egy stabil...
1: Tehát azt mondta, hogy ne lakást keressünk, vagy keressünk, hogy közben legyen mondjuk valamennyi pénz, amit összegyűjtünk, hogy abból, ha nincs felajánlás vagy lakás, akkor viszont ki tudjon egyet bérelni.
2: Hát szerintem egy emberre rátenni egy ilyet, hogy az ő lakását adja oda ingyen hosszú időre, az egy sokkal riszkibb, vagy egy rizikósabb szituáció, mint hogyha lenne pénzük kibérelni egy lakást, nem? Tehát, hogy,
3: ne zárkózzunk el előle, de annyira kicsi a valószínűség, hogy van valakinek egy üresen álló lakása, amit most szívesen egy évre odaad, tehát ha van ilyen, azt heffán, akkor nagyon örülünk neki, és nagyon köszönjük, de az Eszter, amit mond, hogy a kauciót, meg az egyéves bérleti díjat, ha mi most összetudjuk rakni, a hallgatókkal együtt, az egy belátható cél.
2: Igen, az nagyon szuper lenne, esetleg az önkormányzattól valaki tudna segíteni. De már ezek az önkormányzati lakások, ugye ezek különböző feltételekhez vannak rögzítve, tehát nem kaphat akárki, csak így lakás, mert szükség van rá, és ugye emiatt is maradtak ki Renátáék a szórásból.
1: Oké, tiszta Renáta, neked van bármilyen elérhetőséged, akkor bankszámla, amit föl tudunk tenni, már én itt látok valamit beírva, akkor ez te vagy, tehát ez egy valid szám, ami itt van.
0: Igen.
1: Aha. Jó, akkor legyen ez, amit az Eszter mondta, hogy első körben azért mi ezt így beraktuk az éterbe, mert sose lehet tudni, hogy ki esik be, akinek van kapcsolata az önkormányzatnál, hallja valaki, aki döntéshelyzetben van, de közben mi elindítjuk azt a vonalat, hogy akkor megpróbálunk neked gyűjteni, amivel ha meg nem is oldjuk a dolgot, de lehet, hogy egy évre, másfél évre, két évre azért úgy leszel biztonságban, hogy most a következő egy hétben nem azon kell görcsölnöd, hogy hova mentek, hanem egy pici lélegzetvételnyi időt kapsz, és van mondjuk egy éven át gondolni.
2: Hogy... rengeteg költség egy ilyen gyerek, tehát azért gondoltuk, hogy mennyi terápia, mennyi fejlesztés, mennyi ráfordításra van szükség alapból, és hogy a Renáta azt azért nagyon hősiesen csinálja csendben évek óta, úgyhogy nincsen segítsége, és szerintem amúgy, hogyha esetleg kapnánk egy lakást, ezt a pénzt amúgy is rá lehet költeni erre a gyerekre minden további nélkül, tehát hogy azt gondolom, hogy ez nem csokira fog menni ez a pénz.
1: Jó. A kerületen belül tudunk egy kicsit csak úgy szűkíteni, ha jól tudom, akkor ez ilyen Pasarét nagyjából az a környék, ugye? Tehát, hogy ott csak, hogy még szűkítsem, az első kelet azért jó nagy, tehát ez a Pasaréti út, Hüvösvölgyi út, Pasarét, tehát nagyjából ez a környék kellene nekünk, úgy nagyjából így tudjátok elképzelni a második kerületet. Jó, ha valaki esetleg tud segíteni, akkor nekünk a Facebook oldalunkon, a Balázsékon fönt van minden adat. Mindjárt fent lesz,
2: Laci,
1: jó?
2: Már dolgozik
1: rajta nagy erővel. Feltesszük, és akkor megnézzük, hogy állunk. Jó, Renáta, ezt tudjuk így első körben.
2: Jó, én is teszek bele ebbe a közösbe.
1: Jó, abszolút, akkor próbálunk egy kicsit neked segíteni, és hát kitartás, akkor rajta tartjuk ezen az ügyön így a figyelmünket, és tényleg próbálunk segíteni. Jó, hősies küzdelem, amit csinálsz, nyilván nagyon sokan vannak így, ezt majd megírják, de hát nem tudunk. Mindig mindenkinek. Jó, Renáta, nagyon drukkolunk, akkor beszélünk lehet egy hét múlva Julival, Eszterrel, Annával, hogy állsz, hogy mi a helyzet.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Jó, kitartás, akkor beszélünk. Mégis fölrakunk mindent a Facebook oldalra. Köszönjük, vigyázz magadra, vigyázzatok magatokra. Szia, Renáta, ciao, ciao.
3: Sziasztok.
1: És hányan vannak még ebben a helyzetben, nem? Hogy dolgozni nem tudnak menni, mennyi az albérlet, a nevelés, segéllyel együtt se jössz nagyon ki belőle, bármennyi is az, hogy ez egy nagyon nehéz vállalás.
3: És milyen nehéz ezt egyébként a külvilág elé tárni. Hogy Renáta ugye ebben a sztoriban már nagyon régóta benne van.
1: Nagyon régóta
2: én
1: csinálja.
2: Én 4 hónapja tartom vele a kapcsolatot. Igen. 4 hónapja próbáljuk jobbról, balról. Már minden irányba elindultunk, és az annyira durva, hogy olyan akadályokat gördít elé az élet mindig, és a Renáta egy ilyen nagyon intelligens nő, egy ilyen finom lelkű nő, nem erőszakos, nem tényleg túl szeretné élni ezt a gyerekével, kapott egy ilyen nehéz csomagot, egy ilyen egy csodálatos anya, érted? Egy ilyen harcos, és akkor. Ezt hogy lehet máshogy megoldani? Amúgy,
3: sem, hogy mész előre, igen. Minden nap óriásit harcolsz.
1: Igen. Fönt van minden, jó? Fönt lesz, adjatok pár percet, nagyon köszi, hogy már most keresitek a bankszámlaszámot, mindjárt földobjuk a Balázsék Facebook oldalán, nézzük meg akkor elsősorban így, hogy tudjuk, jó? Megcsinálni a dolgot. Lehet, hogy az iskolának majd még valaki ide mondta, hogy az utcát esetleg mondjuk be, de mondom, szűkítettük a környéket, az a környék ott
2: még van. Még a kerületi labba is a feladathirdetés.
1: Édesem, tényleg?
2: Minden keresztül ment már tényleg, mint, amit ahova lehet írni, akinek lehet írni, mindenhova jelentkezett.
1: Na, hát ha akkor tudunk neki segíteni. Jó, mindjárt föl lesz minden adat, és akkor mondjuk a dolgot. 8:30 pontosan itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
13: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
14: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közösségi gyermeknapot rendeztek Jukóvölgyben, a mentorálás erejéről beszéltek a Miskolci Egyetemen, idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Önfelett játékkal, közös programokkal és vidám pillanatokkal telt a gyermeknap Jukóvölgyben, írta meg a Minap. A rendezvényen a családokat és a gyerekeket várták különféle szabadidős programokkal, amelyek a közösségépítést és az együtt töltött idő fontosságát helyezték a középpontba. A szervezők játékos vetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal és szórakoztató programokkal készültek, hogy minden korosztály találjon kedvére való elfoglaltságot. A gyermekek számára a közös élmények jelentették a nap legnagyobb vonzerejét, miközben a családoknak is lehetőségük nyílt a kikapcsolódásra és a találkozásokra. A szervezők szerint az esemény ismét bebizonyította, hogy a közösségi rendezvények fontos szerepet töltenek be a lakó területek életében, és hozzájárulnak az összetartozás érzésének erősítéséhez. A mentorálás fontosságára hívták fel a figyelmet az egyetem városban, adta hírül az unimiskolc.hu. Az intézményben olyan program működik, amely segíti a hallgatók beilleszkedését és tanulmányi előrehaladását, miközben személyes támogatást is nyújt számukra. A kezdeményezésben résztvevő mentorok nem csak gyakorlati tanácsokat adnak, hanem segítenek eligazodni az egyetemi élet kihívásaiban is. A program célja, hogy a hallgatók könnyebben találják meg a helyüket az intézményben, és szükség esetén legyen kihez fordulniuk kérdéseikkel vagy problémáikkal. A tapasztalatok szerint a személyes odafigyelés jelentősen hozzájárulhat a sikeres egyetemi évekhez. A mentorok és mentoráltak közötti kapcsolat sok esetben hosszú távon is megmarad, ami tovább erősíti az egyetemi közösséget. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-ig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján. Mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, kitartást kívánok a hétfőhöz. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reggel. Itt vagyunk, 3-9 lesz pontosan, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, mindjárt rakunk mindenfajta elérhetőséget, jó, úgyhogy még egy kis türelmet kérünk, mert itt még vártunk egy-két fontos adatot, meg dolgot, ami kellett ahhoz, hogy ki tudjuk rakni ezt a posztot. Itt már többen kérdezitek, hogy hol van, köszi, hogy érdeklődtök, ugye próbálunk segíteni. Renátának, bocsánat, igen?
1: Kérdeztem azt, hogy mi van, és rám vicsorgott.
0: Igen, László dolgozik, csak még itt fotót vártunk Renátától, hogy küldjön valamit, elküldte, volt egy kis bonyodalom, fennforgás, de megoldottuk. Ugye Hanna 7 éves kislány, neki szeretnénk segíteni egy kicsit, és ugye itt a lokációt kérdeztétek, második kerület Pasarét, Törökvészi út, itt tudunk, vagy itt keresünk esetleg kiadó lakást, vagy valakit, aki tud segíteni. Ugye, hát itt elmondta Renáta, hogy miről van szó, egy hét múlva ki kell költözni, van egy speciális nevelési igényű kislány, 7 éves, még egy nagyon cuki gyerek, és hát egy beteg idegrendszerrel, érzékeny idegrendszerrel, egyfajta idegrendszeri fejlődési zavarral született, nagyon nagy küzdésvel az élet, és kirakták őket most az albérletből, és hát próbálunk Renátának segíteni.
1: Igen, a kondíciója az, hogy nem bír az utazást, tehát neki az iskolához a lehető legközelebb kellene költöznie, hogy egyáltalán ne nullázódjon le az idegrendszer, amire bejut az iskolába, mert ez alapvetően nagy kihívás lesz neki, és szeretnénk, hogy az anyukájának lenne ez a segítség, hogy nem kell otthon tanulni a gyerekkel, hanem iskolába járhatna, és emellett ő tudna dolgozni.
0: Igen, úgyhogy így van, mindjárt kint lesz minden adat. Arra gondoltunk, hogy pénzt gyűjtünk, és ha nem sikerül lakást találni, akkor legalább ő tud bérelni valamennyi ideig, és akkor van egy fél éve, egy éve, hogy rákészüljön arra a helyzetre, hogyha valami nem oké, közben bejelentkezett már egy alapítvány is, akikkel én dolgozom együtt, hogy próbálnak majd valamit intézni, segíteni, úgyhogy jó lesz, még nem ígértek semmit, csak hogy beszéljünk majd adás után, úgyhogy hívom őket is, próbálunk valamit csinálni.
1: Nagyon-nagyon, abban az irányban sem indultam úgy, abban az alapítványban, amiről te beszélsz, ott is majd elmondom, mi volt a fennakadás, úgyhogy remélem, hogy most kapunk egy új energiát, és ez minden megoldódik. Írtátok néhányan, nincs Facebookotok, de attól még, ha bekírjátok a keresésbe, hogy Balázsi Facebook oldala, fel fogja dobni a hirdet, tehát ezt a posztot
0: simán rá tudtok keresni, nézni, persze, ez nem kell Facebook.
1: Igen, tehát ez
0: nem kell Facebook oldal. Igen, abszolút. Jól van, időjárásunk, Vape úr, mondjon valamit. Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés. A
0: Vape úr jött velünk tovább, oda nézzél.
1: Én most a tisztatóhoz elvittem magammal.
0: Vape úrt.
1: És képzeljétek, egyáltalán nem volt el szükség, még egy darab szőnyög nem volt.
3: Egy na, darab azért, szúnyog, a Vapét, látták a táskádból kilógva. De a
1: gondolsz, nem arra gondolsz, hogy rengeteg szúnyog van?
3: De mondom, látták kilógva a Vapét a táskádból, így mentek el.
1: Ennyi, így tartottam magam, mint a keresztet az ördögűzőben.
0: Igen. Na gyerekek, itt közben eljutott hozzánk egy másik poszt, csak így ránéztünk arra, hogy mi van akkor, ha egy híresség, vagy egy cele, vagy egy közszereplő kutyát vásárol magának, vagy kutyát intéz, és ránéztünk erre a posztra, hogy változott-e valamit a hangulat az országban, esetleg jobb állapotban vagyunk-e, pozitívabban látjuk-e a jövőt. Ugye arról van szó, hogy Tila vett egy kutyát, és ő teljesen normálisan kiposztolta az ő Facebook oldalára, miszerint ugye új családtag érkezett, és a kezében fog egy ilyen tenyésztett, ilyen fajta kutyát.
3: Rántott hús. Igen, van már neki egy ilyen dubika, ugye?
0: Igen, dubika.
3: Az életét, és akkor most, hogy ne legyen mindig magányos, mert nem az, mert nyilván Tilláik ott vannak, de most lett még egy ilyen kutyája.
0: Lett egy társ, igen. 34 ezer lájkkal sikerült ezt a posztot zárni, ami teljesen ártalmatlan. 991 hozzászólással, 170 megosztással. És hát az internet népe felhördült, hogy mi az, hogy egy szerep kutyát vásárol magának. Gyerekek, beleolvasgattam ezekbe a posztokban, mert Laci mutatta. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért itt hangulatilag, meg hogy is mondjam, hozzáállásban, azért olyan nagyon-nagyon sokat nem változott a dolog. Figyelj, ízekre szedik a Tillát azért, mert kimert tenni egy kutyás posztot, ahol ő...
3: De nem akármilyen kutyás, hát
0: nem akármilyen kutyás, ez a baj.
3: Ez a baj!
0: Ezzel van itt a baj, ugye? És akkor kirakott, hogy új, de jó, milyen jó, nézzétek meg, új családtag, bővült a kutya. Figyelj, az a komment áradat...
1: Bővült a kutyánk,
0: két kutyánk lett, az a komment áradat, és az a fajta fröcsögés, az semmit nem változott. Én mindig is tudtam, hogy a Facebook azért az a hülyék olvasztó tégelye, de itt azért komoly idegrendszeri problémák vannak az ügyben, hogy milyen hatás vált ki belőle, ha valaki posztol egy kutyát.
1: A kutyák, az mindig is egy ilyen marginális terület volt.
0: De mitől ennyire érzékeny?
3: Mert akinek van kutyája, az ugye mellé áll a dolognak, de itt most majd megosztóbb a sztori, mindjárt mondom, akinek nincs kutyája, az meg azért tudja támadni. De itt most még a kutyások is neki mentek szegény Tillának, a kutya típusa miatt.
0: A kutya típusa igen. miatt alázzák kommentekben.
1: De miért ez valamilyen külön tenyésztett kutya?
3: Hát ez a baj, hogy ugye ez nem tenyésztett kutya igazából, hanem ez egy ilyen, illetve most már ezt tenyésztik, mert rohadt nagy divat lett. De ezt a kutya fajtát senki nem ismeri el a világon, tehát ennek megfelelően ez egy keverék kutyus, ugye, bár nagyon aranyos, meg nagyon szép kutya, de azt szokták mondani, hogy vagy válasz magadnak ugye egy mehelyről kutyát, ments meg egyet, vagy ha már fajta tisztát akarsz venni, akkor vegyél tényleg fajta tisztát, ő nem az. Ő egy keverék kutya, és valószínűleg majd 10-15-20 év múlva ő is egy hivatalos kutya lesz, de egyelőre nem, és azzal támadják a Tillát, hogy ezzel támogatja ezeket a fajta embereket, akik megélhetési célok miatt.
0: Igen! Kutyabűnözők.
3: Kutyacsinálok.
1: De ez a, minek a keveréke ez a kutya?
0: Labra meg valami más. Ezt nem fogjuk tudni.
1: Labra Dudvi?
0: Bonyolult, igen. Nem csak designer kutyák vannak a világon, tele vannak a menhelyek. Csak gondoltam, szólok. Szaporítást támogatod ezzel, nem az etikus tenyésztés. Sajnálom, hogy nem látod át. Óriási csalódtam benned, hogy ilyen kutyád igen. van. Tudnál egy emberbe csalódni, igen. hogy milyen kutyája
3: Attila
0: van?
3: Attila egy szardarab lett. Végeztem vele én is. Jó voltak a kis ézémoziai, amiket csinált.
0: De
3: én
0: most nagyon, már
3: Igen. elhatárolódom, érted?
0: Pénzorientál, direkt szaporításban részt vállalsz? Elkeserít, hogy a celebek ezeket ellenőrizetlen hátterű, direkt kever, több százezres kutyákat veszik, mint a cukrot. Okos ember nem vesz ilyen semmi dudli kutyát. Vagy fajta tisztát, vagy kihoz egy keveréket egy menhelyről. Gratulálok, hogy támogatod a szaporítókat. Designer keverék. Ha nem lenne rá igény miattad, és az ilyen olcsó celebposztok miatt, akkor az utca sarkon osztogatnának ilyet. Bravo!
1: Bezzeg egy jó kuba.
0: Mikor ér véget a drága designer keverék kutyák korának vége? Pusztulj!
3: Igen, tehát, hogy
0: elhiszed.
3: Tehát a baj az, hogy tulajdonképpen ezzel lehet vitatkozni, hogy ezeknek a kommentelőknek igazol.
0: Mi bajuk van az embereknek?
3: Megint a stílus.
1: Nekem, az nagyon kemény a stílus.
3: Igen, hogy itt ezt egyébként el lehetne mondani, hogy ez rossz a kutyáknak, el lehet mondani bármit, de ez, hogy akkor most már gyűlöllek, Tilla, egy utolsó alak igen. vagy, mert ilyen kutyát vettél.
0: Miért szaporított keverék? Miért nem mentett keverék? Vagy fajta tiszta kutya genetikailag szűrt szülőkkel? Meg visszakövethető családfával. Mi van? Azt sem értem, hogy mit mond. Tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen kutyája van. Mit támogat ezzel?
3: Hát, mert rohadt drágán adják.
0: És érted? Mi van?
3: És egy celeb kiáll ezzel a kutyával.
0: És akkor mi van, ha drágán
3: akkor Sanyika karancslapújtőn meglátja a Tilla képét a interneten, és azt mondja, hogy ő is akar ilyet. Érted?
1: De ez az első olyan dolog, amit csinál egy híres ember, és visszatetsző az emberek szemben. Ezzel húzta ki a gyufát. Mert az,
3: és ráadásul Tilla meg gondos jó gazda.
0: Nem is értem. Azért, mert valaki kikever egy ilyen kutyát, és ő ezt eladja, és ezt az emberek megveszik,
1: ne
0: és ebben a kutyában
1: kevés
0: van, és az elég elkérte összezeföldet, hogy legyen neki ilyen kutya. Az a kutyának nincs rossz dolga ettől. A kutyát szeretik, a kutya
3: igen,
0: jó helyen van.
3: Igen, csak akkor elkezdik ezt tenyészteni, érted?
0: És akkor mi van? És,
3: mert ez nem tenyésztés, ez szaporítás, ez pénzügyi...
0: Miért a francia buldog tenyésztés, röfög, zörög, hibás, úgy hozták létre, hogy genetikailag teljesen selejt, hulladék, imádott, szeretet. Hány olyan kutya van már a földön, amit valahogy kitenyésztettek, érted?
3: Na, és hát ezt nem akarják az emberek, hogy ez a lista ezt szaporodjon.
0: És akkor beír az okos, hogy pusztuljon el a Tilla a kutyájával hát, együtt, mert egyébként ő a szaporítottat veszi. Mert egyébként a többi kutya az magától jött létre. A 80%-a most kapható kutyákat.
1: De ők most már okosabbak, mert most már ők tudják, hogy ez tudatos gondolkodás, és most már nem szabad ilyet csinálni. Most már ne a múltból merítkezzen, hanem a jelenben legyél benne, és akkor gyere, itt van Bodri. És akkor ez sokkal jobb lesz. És amúgy megértem, és amúgy etikailag tökre igazuk van egy csomó szempontból, hogy ott az a rengeteg kutya, akiket szeretni kell, meg gondoskodni róluk, és ez teljesen rendben van, de hogy azért szerintem ez egy elég durva határátlépés, hogyha valakinek az életét követeled azért, mert választott magának egy kutyát.
0: Ez a megrendentő.
3: Igen, picit ezt túltolták.
1: Igen, igen, tehát hogy ezt most így lehetne sokféle, nem tudom, szempontból vizsgálni ezt a dolgot, de még mindig az elég, hát nem tudom, könnyednek tűnik ez a dolog, nem?
0: Tehát... Aha, de akkor itt tulajdonképpen itt összeraktak két típust.
3: Igen.
0: És azt jó drágán lehet eladni.
3: Így van, ez egy keverék. Kutya és... nincs szabályozva, gondolom én nem értek
0: és hozzá. És azért szaporítják, hogy guba legyen.
3: Ahogy legyen sok guba, mert ez drága kutya.
0: Aha.
3: De drága kutya...
1: Van egy vállalkozás, hogy lettem Balázs.
0: Én most kezd tetszeni a dolog. Ja, értem.
3: És nem ismerik el ezt a kutyafajtát egyelőre.
1: De kik?
3: A kutyafajta elismerő bizottság.
1: Azok nagyon-nagyon rémes népség, igen. úgy hallottam.
3: Tehát nincs H a PPC-je.
1: Például amúgy a dalmatákhoz születek, csak kérdezem. Na, ott mi volt? Egy fekete, meg egy fehér
0: kutya? Ott mit raktak össze, hogy ez pöttyös lett? Az magától úgy létrejött, hogy pöttyös lett? Éppen hány kutyát raktak össze a 19.-20. Században, hogy valamilyen fajtát létrehozzanak, az keverék lesz, amit pénzért tudnak szaporítani. Ezért ez nem egy új dolog.
3: Igen, kesztelési célú kutyák lettek, meg ilyen aranyos kis tündérbogyók, ami egyébként nem jó semmire, de ma már nem is kell, hogy jó. Érted? Nem? Tehát régen az volt, hogy azért csináltak tacskót, hogy a kotorék ebbként be tudjon menni a róka után a lyukba.
0: Igen, létrehozták kicsi, hosszú, vékony,
3: befér a lyukba. De ma a kutyának már nem ez a funkciója.
1: Miért nincs még kígyómintás kutya amúgy?
3: De nagy van. Ez szerintem előttünk a lehetőség. Mielőtt
1: egy anakonda tacskó.
3: És így és menne.
1: Egy anakonda tacskó kis lábaival, hogy szaladna, te jó Isten!
0: És én most összerakok két kutyát, és azt elkezdem szaporítani, és eladom 1 millióért, akkor engem megölnek, hogy összeraktam két fajtát, amit nem lehet összerakni.
3: Hát valószínűleg igen. Mert hogy ahogy a francia buldoggal elmondtad, hogy nagyon nagy divat lett, mindenki azt akart venni, elkezdték túltenyészteni, és egyébként egy picit azért azt valljuk meg, ezt te magad is mondtad, hogy életképtelen. Ugye életképtelen egy picit a francia buldog. Tehát úgy vesz levegőt, hogy mindjárt meghal. Aha. Nem?
1: Igen, tehát nem a... Tehát
0: értem, de
1: nagyon nagy...
0: Igen. Meg hullik a szőrem minden. De én attól nem vehet, most egyszerűsítsük, értem, hogy keverék, meg a keverék maffia, meg a mit tudom én, de én nem vehetek, tehát az egy érv, hogy ne vegyek kutyát, mert tele vannak a menhelyek. Tehát, hogy csak használt autót vehetek, nem vehetek újat?
1: Te igen.
0: Csak kérdezem. Tehát, hogy az átokból
1: való... Te egyenlőre csak leasingeled a kutyákat. Az a baj,
0: hogy tököljek én meg, hogy merek egy új kutyát venni, lehet, hogy bemennék, és a menhelyes kutya is nagyon jó, de én szeretnék egy szaporítottat venni. Akkor nekem meg kell halnom.
3: Hát, ha rendesen szaporítottat veszel...
0: Egy csomó bűnöm már.
3: Ha rendesen szaporítottat veszel, olyan tenyésztőtől, aki figyel arra, hogy mondjuk évente csak egy alom legyen, és ne rögtön jöjjön a egyik a másik után a pénz miatt, akkor valószínűleg jót teszel.
0: Jó.
1: Én egy olyan kutyát
0: az új
1: biznisz, szeretnék.
0: Kutyát fog keverni.
1: Nekem nagyon tetszenek a menhelyes kutyák, mert azok is tulajdonképpen úgy vannak keverve, hogy tudod, félig úgy néz ki, hogy egy mosómedve, félig úgy néz ki, hogy egy Bernáthegyi. Hát egy ilyen nagyon random. Az az igazság, hogy szerintem sokszor okosabbak amúgy a keverékek, mint a sima kutyák, tudod, mert hogy kétfajta genetika ötvözőnök bennük.
0: Igen, kétfajta keveredik össze.
1: Igen, és azok ilyen rafkós kutyák.
0: Ne támogassuk a szaporítókat, írja valaki.
3: Így.
0: Aha. Nagyon sok gond van ezekkel a túlszaporított kutyákkal, szerencsétlenek szenvednek annyira betegek. Aha, ezt mondjuk aláírom, igen. Tila kutyáját 30 éve kitenyésztették Ausztráliában. Most akkor ezt
3: ez
0: mondjam.
3: Egy 30 éves kutya.
0: Na most ezek az ausztrálok összerakták ott 30 éve, érted, mint a Legót, akkor ezzel most már így nem értem valójában, hogy mi a beteg. Azt mondja, láttál már szételet ketrezben tartott szaporított állatokat? Biztos, hogy nem. Az összes mocsok most lopni fogja a szülői kutyákat, horror körülmények között tenyésztik őket. Gondolkozzak. Hát én gondolkozom. Én meghallgatok bárkit, de hogy itt a fejét követelik, mert nem menhelyes kutyát hozott el. Ráadásul szaporította. Aha. Nekem ez inkább a ventilálásról szem, mint a kutya utáni valódi érdeklődés, vagy féltés. Tehát, hogy ez a vették kutyát, nem menhelyes, dögöljé meg. Nem, szaporított kutya, pláne dögöljé meg.
1: Én hát, értem, mi van mögötte. Igen, értem, mi van mögötte, hogy mi az indulat, csak azt nem értem, hogy az emberek miért gondolják, hogy ezt megengedhetik maguknak, hogy mert azzal, hogyha így fejezett ki a véleményedet, igazából saját magadról adsz egy nagyon durva leírás, nem pedig az üzenetet nem fog eljutni. Ezt meg lehet, hogy úgy is fogadni, hogy szia Tilla, szerintünk neked nagyon fontos társadalmi szereped van, ezért szeretnének megkérni, hogy esetleg van rá módod, akkor a két fajta tiszta kutya mellé még egy harmadik menhelyét is tegyél be, mert nagyon jót fog tenni a közgondolkodásnak, ha látják, hogy te is ilyen irányba mozdulsz el. Ez egy normális üzenet, de az, hogy szakadjon ki a belette kígyó kutya!
0: Ez
1: nem biztos, hogy működik. Tudod, srácok, így ez van, és tudom, hogy sok indulat maradt még meg a választásokból.
0: Cserepként legalább ne reklámozz a keverék kutyák szaporítását. Nagyon cuki kutyus. De ő egy keverék! Ennyi!
3: Ugye?
0: Érted? Hát ezzel tele. Hát beolvastad, én nem hittem el, mondom, emberek, mi van veletek?
1: Jó, én szeretném kompenzálni ezt a bűnt, küldjetek nekem kutyákat.
0: Tegyek egy macskás képet ma.
1: Az én macskám keverék.
3: Jó, nekem az összes az.
1: Az imacskám keverik, ott Nyíregyháza Sóstón egy Maine Coon macska kandúr elkapott egy utcalányt. Wow. Egy utcalányt, ez egy kis testű, de nagyobb budás.
3: Fizetett érte, vajon?
1: Ott nem volt pénz.
3: Ott nem volt, csak szerelem volt. Füllet erotika.
1: És már 14 éves. És még mindig olyan, mint a új lenne. Ugyanolyan rossz.
3: Nem használt.
0: Két mentett kutyám van, soha nem vásárolni kutyát, nem kellett volna kitenni. Na, ez a baj. Ez a baj, hogy mindenki a saját igazságát fröcsögi. Attól miért ne vehetne valaki kutyát?
1: Jó, minden mentett kutyás embernek...
0: Vehet kutyát, gyerekek, ez nem így működik a világ.
1: Minden mentes kutyás emberek, küldünk most egy labradort. Most már megvan a címetek, megy a labrador. Fajta tiszta lesz! Nézd a szemébe, és mondd azt, hogy nem tudod szeretni őt!
0: Igen, teljes dráma. Meg ez egész Facebook közeg teljes dráma egyébként. Szerintem meg tök jó. Igen, tehát az, hogy valójában, hogy milyen kutyát vesz, ez egy részletkérdés. De az utána, hogy látod, hogy ápolja, hogy neveli, hogy szereti, hogy jól tartja, hogy mozog vele, hogy posztol róla, hogy a természetben van, nem fontosabb? Nem ad többet egy kutyás gazda, aki így bánik a kutyával,
1: ilyen milyen kutyájával? Hasonlítunk, de igen, fontos az, hogy az ember jól bánjon a kutyájával, szerintem ez nagyon fontos, meg nyilván azért, hát Tilla is benne van a korba, kell neki a szeretet.
0: Valóban csak ez van. Gyerekek, fölnőttek, kirepültek.
1: Igen, üres a fészek.
0: Igen, ő még szeretne valakiről
1: gondoskodni. Bele helyettük.
0: Jó vele sétálni, jó vele menni, persze, el kell látni, tehát ez is lehet.
1: Hogy
0: ez...
1: Nem lehet, hogy amúgy csak szerelmet keresett a kutyáján, és ez a kutya lesz az... Gyerekházasság! Nagyon furcsa dolog.
3: És innentől kezdve tök mindegy, hogy Tilla egyébként a legjobb gazda a világon, mert foglalkozik a kutyájával. Neki vége, érted?
0: Ja.
3: Tehát kirakott 5000 posztot, ahogy kutyaiskolába viszi, ahogy együtt vannak, ahogy Sem. Játszanak, ahogy sétálnak. Mi itt mindent most már érvényét vesztette, Tilla egy áruló lett.
0: 30 éve Ausztráliában kitényszer. Keverék kutya, támogatja a keverék
1: kafját. Viszlát a pokolban, Tilla!
0: Szaktanári!
1: Szaktanári!
0: Hagyjuk meg neki a szaktanári! Igen, nem veletünk, tényleg. És még a van igazság is, ebben biztosan nem értek a keverék kutyákhoz, ez az indulat, ez számomra továbbra is teljesen értetlen. Emberek, vett egy kutyát. Ennyi történt, valójában vett egy kutyát. Hát egy...
1: Te kutya!
0: Igen. Na jól van, jövünk mindjárt, és
1: szerintem
0: játszunk.
1: Vegyük el tőle. El tudjuk venni Tillát a kutyáját?
0: Keresünk, meg vegyük el. Tudjuk, hozzuk, tudom,
1: ide,
0: hogy
1: majd ide fogjuk
3: legyen
1: hozni.
3: Legyen stúdió kutya belőle.
1: Stúdió kutya, stúdió
0: Igen.
1: Kutya.
0: Na jövünk mindjárt. 9 óra van pontosan, gyerekek, itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Apenta Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
11: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
12: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
13: Autóüveg Pilkington. Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
16: Reklámot hallottak.
17: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
19: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
20: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt. Automatizált kapud az új Key Cube Smart Wi-Fi modullal és irányítsd akár a telefonodról. Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért. Részletek kaputechnikamiskolc.hu. Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom.
21: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
22: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
23: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
24: A Fehér Hulló gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
25: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
26: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött.

jazzjátszóknál Regán Lili, Medger Victoria, Jamina, Lossi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Jurbi, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi

0: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Benzinkúton garázdálkodott egy férfi szerencsen, nem lesz járatritkítás Miskolcon, új éghajlati portált indított a Hungaromet. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Rendőrségi eljárás indult egy férfi ellen egy szerencsi benzinkúton történt incidens miatt, számolt be róla a Bón. A beszámoló szerint a férfi agresszíven viselkedett, amellyel megbotránkoztatást és riadalmat keltett a helyszínen tartózkodók körében. A rendőrség az ügyben garázdaság miatt indított eljárást. A hatóságok rövid időn belül intézkedtek és megkezdték az eset körülményeinek vizsgálatát. Az ilyen jellegű cselekmények nem csak a közrendet sértik, hanem a jelenlévő biztonságérzetét is veszélyeztethetik. A nyomozás alatt a rendőrök azt is vizsgálják, pontosan milyen események vezettek a konfliktus kialakulásához. Nem tervez járatritkítást a miskolci közösségi közlekedésben az MVK, tudósította minap. A közlekedési társaság reagált azokra a híresztelésekre, amelyek szerint változások várhatóak egyes autóbusz és villamos járatok menetrendjében. A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs napirenden olyan intézkedés, amely a járatok számának csökkentését eredményezné. Az MVK szerint továbbra is biztosítani kívánják a város közlekedésének zavartalan működését, és a lakosság számára megszokott szolgáltatási színvonal fenntartását. A közlekedési cég arra kérte az utasokat, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a menetrendi információkról. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az éghajlat.met.hu oldalon érhetőek el az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai. Emellett friss kutatások és tanulmányok segíthetik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta a rádiónknak Szépszó Gabrielle, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatója.
3: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk.
2: Most pedig nézzünk rá az időjárásunkra. Napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, kitartást kívánok a hétfőhöz. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsék.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor!
1: Na, itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek 9 óra után, 14 perccel, gyerekek, gyönyörű idő van, ez nem tart sokáig, nem akarom senkinek a kedvét venni, de jön valami kis csúnyácska, és csúnyácska. A hét második felében ilyen 21 fokra hűlünk vissza, aha, eső is esik egy kevéske.
2: Nagyon jó, ezt mondták a múlt hétre is, csepp, hogy tudod? Embertelen eső lesz, már így vártuk, így néztük Velencén, 3 csepp így leesett, az
1: igen. Igen. Ja, kérdezi valaki, hogy úgyis a számla lényeg, visszatérve ugye még a segítségre. Így van, tehát most az a legfontosabb, kint van egyébként már minden fontos információ, egy órával ezelőtt beszéltünk ugye egy anyukával, aki nagyon nagy bajban van, és kiraktuk az elérhetőségét, és Renáta mindent elmondott, ami hasznos lehet, de közben itt már mindenféle dolog intéződik, úgyhogy reméljük, hogy összejön nekik egy, vagy egy nagyobb összeg, vagy valamilyen lakás is tudunk segíteni.
3: Nagy nyugalom lenne szerintem nekik, igen, ha lenne egy kis anyagi biztonságuk, mert aki ismeri ilyen embert ki ilyen helyzetben, az pontosan tudja, hogy nincs annyi pénz a világon, ami elég lenne.
1: Abszolút, ezért is kezdtünk gyűjteni, igen. Iráni háborúval fogtok-e még foglalkozni? Fogunk, most éppen látjuk, hogy igen, Jeruzsálem, meg Tel Aviv megint légtérzár. Fogunk majd, meg ránézünk, hogy mi a helyzet. Reméljük, hogy ők is elmennek most egy kicsit nyári szünetezni, talán föloldják a blokádot, és akkor lesz egy kis nyugi. De nyilván ezek a kérdések, ezek állandóan visszajönnek, ezek a témák, ezek folyamatosan ismétlődnek. Hazai energetikai ügyekkel is foglalkozunk, benzináremelés, benzinstop, hormuti szoros, ez mindig vannak ilyenek, ezek így vissza.

0: Igen. Közben akkor, hogy te mersz vállalni egy sajátot, akkor aztán te most akkor nem tettél ezért. Igen, mert hogy ugye egy ilyen tenyésztett kutyát fogadott örökbe, vagy egy ilyen szaporítottat, azt mondják, hogy nagy különbség van a tenyésztett meg a szaporított kutya.
1: De ez lehet,
0: között.
1: Hogy tenyésztett.
0: Így van, azért ez nem biztos, hogy feketén egy.
2: Nem hiszem, hogy szaporított kutyát veszem, hogy Attila, szerintem neki ennél több esze van, meg hát a pénztárcája is megengedheti neki, hogy bárhonnan vegyem.
0: Igen.
2: Ezt a kutyát, ezt neki egy randevún találkoztak a kutya szülei egy hegyoldalban, ahol egy
0: kis kosárból megterítettek.
2: Igen. Igen. Egy húsgombócot közösen elfogyasztottak.
1: Francia pezsgőt ittak utána, és szerelem.
2: Így van, és amúgy kórházi körülmények között születtek, bábával.
0: Igen, de majd ennek a tenyésztete, meg mindenféle állattartási dolgoknak. Utána járunk egy kicsit, mert azért sok érdekes dolgot kaptunk, de nyilván erre nem látunk rá arra, mi se, hogy itt mi a különbség, a szaporítás, hogy szaporítják ezeket a kutyákat, sokszor milyen körülmények között nőnek föl, lehet, hogy fogunk vele foglalkozni a héten egy kicsit, hogy ezt jobban körbejárjuk. Nyilván iszonyatosan nagy piac van, és iszonyatosan sok kutya meg állat szenvedemért.
2: Én delfineket fogok árulni.
0: Az jó! Úgy, csak nem a Balatonban, mert az már Kozsó is sajátította.
2: Igen, Kozsóval ketten fogunk ebbe a bizniszbe belefogni, és majd ott valahol ott a Fonyódi kikötőnél lehet már átvenni őket.
0: Na, mi a helyzet, Anna? Pattintsálj ide valaki, mondd a helyzetet, mi van, mi történik?
3: Kettő darab játékos lesz adásban, és 100 000 forint a nyeremény, és focival kapcsolatos, és csodálatos, és egész héten ezt fogjuk játszani.
0: Az egész világ futballázban még nézegetetek hétvégén ilyen menő videókat, hogy hogy érkeznek meg a világsztárok a különböző Memphis-i, meg nem tudom milyen stadionba, azért az nagyon menő. Innen megjön a Messi, hát egy helikopterrel leszáll a Ronaldo. Itt jön egy, mit tudom én, milyen játékos, irdatlan menőn érkezget mindenki. Mert ugye nem inkább a csapatával jön, van, aki külön érkezik helikopterrel, magángéppel.
1: Annyira utálják a többieket?
0: Hát, vagy edzőtáborból jön, vagy a saját csapatából jön, nem tudom.
2: De van, akit lóvá hoznak, vagy ilyesmi, amilyen igazán stílusos.
0: Volt olyan is, igen.
1: Volt egy ember, akit pajzson.
0: Igen.
3: Ülék ballonnal, mindennel. Egymásra kell licitálni, tudod ki, hogy érkezik. Hát azért az nem mindegy.
0: De hogy azért itt nagyon sok világsztár van egy helyen, gyerekek. Van, akinek az utolsó világbajnoksága, a Messi, a Ronaldo, érkezik a Van Dijk, ott van a Salah. Tehát olyan neveket hallasz azért, úgy így, azért azt mondta, hogy ez így rendben van. Helikopterrel láttam leszállni egy jacht mellett a Ronaldót, hogy ő külön megérkezett egy helikopterrel. Hát mégse csak úgy megjön ő a portugálokkal, hát megérkezik. A csapathoz a helikopterével. Jó lesz ez? Kíváncsi vagyok azért. Én nagyon focit nem nézünk, de azért egy VB meccset csak megnézünk, nem?
2: Hát csak az íze véget.
0: Csak az íze véget. Hát azért erre ránézünk. Valamire. Nem? Mit szóltok
1: hozzá? Közös nézés? Közös meccs akár. Nézés?
2: Olyan rég csináltunk együtt valamit, amúgy igazán nézhetnénk egy meccset együtt legalább.
0: Én tudok egy éttermet, ahol lenne egy asztal nekünk, és oda el tudunk menni meccset nézni, csak...
2: Én tudok nagyon idegesítő
1: nincs
2: lenni tévénk. Egész végén.
0: Nincs tévétek?
1: Nincs tévé.
0: Pár éve ott néztünk ebét.
1: Azt direkt azért hoztam egyet, de már eladtam.
0: Tényleg? Nem, nincsen tévé az étteremben? Nincs.
2: Nézzük a laptopomon.
1: Hú, de jó lesz, 80 körbe üljük.
2: Nagyon jó kis laptopon van, 13 colos.
1: Akkor jöhet.
0: Keresd már egyszer a kurászó csapat érkezésére, ezt többen írják, hogy ők hogy érkeztek meg. Ugye elmondom nektek, ugye erről beszéltünk, kint vannak a világbajnokságon, nagyon szeretjük őket, figyelemmel kísérjük az ő pályafutásukat, a csoport sorsolásukat, a meccsüket, minden. 155 ezeren vannak az országban, mint Szombathelyen. Nagyon szeretem ezt a sztorit. És összehozták a világbajnoki kvalifikációt. Nyilván másak voltak, meg máshogy kell kijutni, meg más a csapatok erőssége, ezt mindig elmondjuk. Na, de ők megérkeztek egy szombathelyi városból, érted? Kint vannak a világbajnokságon. Hát ez már önmagában egy nagyon kedves történet. Van egy közép-amerikai ország, ahol ők megérkeznek úgy, hogy 155 ezeren vannak, és onnan kijutnak. Önmagában ez már egy nagyon-nagyon jó sztori, nem? És megérkeznek, de nem láttuk, hogy milyen busszal érkeztek. Tehát ha valaki linkelni tudja a cikket, akkor arra gyorsan ránézünk.
1: De nem meg... ő.
0: Figyelj, nem hiszed el.
1: Egy régi csőrös busz, gyerekek. Júj, de menő.
2: Ez amerikai olyan... iskola busz.
0: Igen, amerikai iskola busz. Képzeljetek, ami sárga, ugye kéken érkeznek meg ők egy busszal.
2: És velük az oldalát, ott van valami zenei aláfestés, amit nem hallunk szerintem.
0: Igen, szenzációsak. Szenzációsak. Adjál a hangot, nézzük meg, hogy ők hogy jönnek. Verik a busz oldalát. Kötökölnek a buszból, és verik a busz oldalát. Hát nem szenzációsak?
2: Szukik.
0: Elképesztően jó arcok.
2: Nem csak fogunk szurkolni, nem?
1: Ők valószínűleg először vannak VB-n, ugye?
0: Hát utoljára az biztos. Megszűnik az országuk, mire újra világbajnos elkerülhetnek.
2: Én nagyon szeretném ezt, hogyha ők, tudod, teljesen amatőr felkészülési folyamatok után megvernének egy nagy csapatokat.
0: Igen, tehát Cristiano Ronaldo megérkezik helikopterrel egy jacht kikötőbe, míg a kuraszói válogatott busza, az meg megérkezik egy ilyen kék csőrös busszal, úgyhogy verik a busznak az oldalát.
2: Különben én csalódtam Cristiano Ronaldóban emberileg.
0: Na mit csinál?
1: Hát ugye jöhetett
2: volna, vonattal is jöhetett volna, nem?
0: Hát

0: Persze, érkeztetett volna vonattal. Na de jó, egy Cristiano Ronaldo a gyerekek helikopterrel kell megérkezni, nem? Tehát most hogy érkezzen
1: meg? Hát attól függ, hogy magyar Facebook kommentelő vagy-e. Ez a perspektíva kérdése. Mert hogy most lehet, hogy te ezt gondolod, de hát majd én majd megmondom neked.
0: Hogy ne érkezzen meg helikopterrel?
1: Igen, emberileg.
0: Na én ezt szeretem, ezt a Ronaldo sztorit. Eleve még, hogy ott van. Azért ez nagyon jó.
1: Hány éves most amúgy?
0: 40-41 körül valahogy így van. Nem nagyon szoktak már ennyi idősen világbajnoksága játszani.
1: Már Üvén Kandúrnak számít?
0: Hát 5. vagy 6. világbajnoksága, ahol gólt szerezhet. Hát ez önmagában már. Uha. Németekkel játszanak? Jajjaj.
2: Ó, jó, nagy bajban
0: van.
1: Jajjaj.
0: A kuraszó nagy bajban van.
1: Mikor lesz a meccs? Na azt írjuk be a naptárunkba, mert akkor
0: azt nézzük meg, küldjük, azt nézzük
1: neki,
0: meg valahol.
1: Küldjük neki az energiát.
0: Vasárnap, igen, jó. igen. Ja, először vannak világbajnokságon, azt olvasom.
2: Micsoda öröm lehet
0: először ez? Jutott a ki világbajnoksága.
1: Pedig ihatnánk kuraszót, azt nem narancslébe kell tenni? És akkor izé? És akkor lesz az a
2: fura íz? De akkor izé. Ígyunk akkor közben, meccs közben kuraszót iszunk.
1: Az annyira jó lenne.
2: Németország kuraszó.
1: Meg a swimming pool koktél, és az is nagyon jó.
0: Bármilyen alkoholos ital jól esik, úgyhogy
1: nagyon rég nem ittam, szerintem, hogy éve kb.
0: Na gyerekek, itt van velünk Dani. Szia Dani, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok!
0: Hello Dani! De honnan beszélsz te, Dani?
3: Kocsiból.
0: Ja, kocsiból, de nem kihangosítón?
3: Nem.
0: Jó, most egy kicsit javult a vonal. A VB-s játékunkra jelentkeztél.
3: Igen, így van.
0: Kinek drukkolsz a világbajnokságon?
3: Hát így, hogy nincsenek innen a magyarok, így Portugáliának.
2: Hát
3: így. Ronaldo miatt.
0: Portugáliának megcsinálhatná azt, ami Messinek sikerült ugye 4 éve, de erre kicsi az esély.
3: Így van.
2: Azaz?
0: Hát, hogy világbajnokra Maradona után ugye Messi vezette világbajnokságra az argentin válogatottat, ők a címvédők, segítek. 4 éve nyertek, talán a franciák ellen 11-esekkel, ugye?
3: Igen.
2: Mi van vele?
0: Oda nézzél!
2: Ezekre ráolvasol ilyenkor?
0: Nem, azért, figyelj azért, amikor a 11-es párbaj volt, a franciák ellen azért, és ott a Messi rúgta a 11-est, és utána letérdelt, és imádkozott, hogy berúgja a társ, azért az sokakban megmaradt. Szóval portugál drukker vagy, ezt mondod?
3: Hát. Én annak szorítok, hogy Ronaldo nyerje meg, mert az a pályafutás megérdemelni. Úgy, ahogy Messi megérdemelte, igen. Úgy megérdemelni Ronaldo is.
0: Ja, hát igen, nem feltétlen esélyes a portugál válogatott, de megnézzük. Jani itt van velünk, hello Jani, jó reggelt!
4: Szervuszok! Petrovics János vagyok.
2: Hello János!
0: Még a hangotok is egyforma. Honnan beszélsz, Jani?
4: Én most úton vagyok, mert én kamionsofőr vagyok, és Brno felé tartok éppen.
0: És kihangosítom vagyunk, vagy nem? Vagy csak ilyen a vonal?
4: Mindjárt kihangosítót leveszem.
2: Jó, az segít.
0: Jó, az vedd le. Az egy kicsit könnyebb.
2: Honnan veszed
0: le? Na figyeljetek. 3 darab kérdésre kell válaszolni, jó? Aki tudja, mindenki mondhat egy tippet, jó? És nyilván megnézzük, ki az, aki közelebb van, és aki a 3 kérdésből többre jól válaszol, az viszi. Viszi a 100.000 forintos ajándékunkat, jó?
4: Jó, rendben.
0: Ez ilyen tippelős játék. Jó? Előtted van, Ferko?
2: Persze.
0: Na, itt szól az első kérdés.
2: Hanyadik foci VB lesz a 2026-os torna? Két tipp. Dani, mit mondasz?
0: Gyorsan kell mondani.
2: Hanyadik foci VB ez? Gyerünk, Dani.
4: Húha.
0: Mondjál valamit, nincs telefonhasználat, nincs ChatGPT, mondani kell valamit, lejár az idő.
2: Oké, okay, Jani. Ne.
4: 23.
0: Hát. De nem ér telefonozni. Szerinted hányadik?
2: Jani?
4: 26-os.
0: De miért nem mondod a 23-at? Hát hallott, hogy megtapsoltam. Meg már hülye vagyok, mert én megtapsoltam előre.
2: Oké, okay, jön a következő kérdés. Hanyadik alkalommal rendezik meg a foci VB-t 3 ország közös rendezésében? Jani, mondd a választ.
0: Gyorsan. Hányszor volt ilyen, hogy 3 ország rendezi egyszerre? Tessék?
4: Harmadik.
2: Igen, Dani, gyorsan.
4: Negyedik.
2: Oké, akkor Jani viszi, mert ez az első ilyen alkalom.
0: Nem volt még ilyen.
2: Egy-egy az állás, gyerekek. Na most jön. Figyelj csak, Dani, nem fogunk várni, tehát azonnal mondanod kell a választ.
4: Jó.
2: Az elmúlt 5 világbajnoki döntő közül hány dőlt el hosszabbítás után? Tehát 5 világbajnoki döntő hosszabbítás után hány dőlt el?
0: Sietik el?
4: Kettő,
2: Jani, szerinted mennyi?
4: 3.
2: 3-4 dőlt el, tehát Jani vitte el az ajándékot.
0: 4 volt eddig. 5 világbajnoki
4: döntő.
0: 4 hosszabbítás volt. Az milyen? Igen, az milyen. Jól van, akkor Dani, tőled elbúcsúzunk. Köszi játékot, vigyázz magadra.
4: Köszönöm szépen.
0: Janikám, ügyes voltál. Nehezen indultál, de ügyes voltál. Mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj.
5: Gratulálunk. Nyereménye 100.000 forint a Vegas.hu jó voltából.
2: Öcsém.
0: Mit lehet ezzel csinálni? 100.000.
4: Örülök, nagyon örülök. Köszönöm.
2: Ez cash. Cash.
0: 100 000 cash.
2: Ezt megkapod, cash.
0: Azt a mindenség.
1: A vastag borítékot várhatod most akkor. Nem?
6: Nagyon jó.
0: Mi lesz a sorsa, Jani? Mit csinálsz vele?
6: Hát a családra fogom költeni.
0: Rendes gyerek vagy te.
6: Van otthon mindenhova van költés.
2: Családra fogom költeni, egyedül élek.
0: Egyedül élek, úgyhogy elköltöm a családra.
6: Van feleség, két gyermek, de ők már nagyok, hát hiába. Nőnek a gyerekek.
2: Ezek jó, olyanok.
0: Ez, ha nőnek a gyerekek, akkor mi megnyugodtam. Jó van. Vigyázz magadra, küldjük a pénzt, jó?
6: Köszönöm
0: szépen! Ciao, ciao! Jó volt. Nőnek a gyerekek, ők már kirepülnek. Már megnőttek, úgyhogy asszonypajtira majd elköltjük. Na jól van, oké. Ezt a Vegas felajánlást igazából én is fizettem.
1: Benne van mindenünk pénze.
2: Aki ebbe belelépett, az benne van.
0: Gyerekek, most egy kicsit mindenki ebbe benne van. Hát most akkor az miért baj, tessék? Hát most így közösen adunk egymásnak.
1: Közösségi ez a finanszírozás.
0: Igen, közösségi finanszírozásból, hogy adjuk az ajándékot. Na jól van, szóval, hogy a VB-s kérdéseket nézzétek át, minden nap ilyen focis kérdések lesznek, és mi csajos jelentkezésnek is nagyon örülnénk. Kívánnánk, ha egyszer lenne egy csaj, aki sok mindent tud a VB-ről, és helyre tenni a nagyképű foci szerető fiúkat. Úgyhogy csajok is jelentkezzenek játékra.
1: Jó, nem jó? Én, de valaki, aki ért hozzá.
0: Mikor tippelünk a VB-re, legalább egy végeredmény, de minek leír egy borítékba, majd fölbontjuk, megünnepeljük, dobáljuk a nyertest.
2: Én kész vagyok, én bármikor tudok.
0: Bármikor tippelsz egy
2: nyertest. Én kuraszóra tippelnék.
0: Ah, zseniás.
2: Én tartom egy tízessel.
1: Én azt mondom, hogy a kuraszó benne lesz a legjobb tízben. Na, mit szólsz?
2: Nagyon jó. Na? Nagyon jó, de most nyertest kell mondani.
0: De nem baj, de most tízben. Fogadunk egymással?
1: Igen.
2: De itt most már a második körös fogadás.
0: Jó, én teszek rá egy kilót, hogy nem.
1: Jó, én 50 000 fontot teszek arra, hogy Balázs el fogja felejteni, kire fogadott.
2: Jó, ez a harmadik fogadás.
1: Ilyen felétszés fogadásom.
2: Percen belül.
0: Én felteszek 2 kilót arra, hogy nem kapom meg tőled az 1 kilómat.
1: Én már elutaltam a 2 kilódat Renátának.
0: Jó?
1: De megoldottam.
0: Fogadjuk 1 millióba, hogy fogsz tartozni 6 kilóval.
1: De most mi kurva vizet hordani, Balázs? Mit akarsz?
0: Jó, akkor 50 rúgót esik, nem viszem félbe téted, 50 rúgó, hogy nem lesz benne, tessék.
1: Nem, én azt kérem, abba fogadjunk, hogy süss nekem egy tortát, ha gyerek.
0: Jó.
1: De a kezedbe, akarom látni a videót, de tortát kérek.
0: Jó, tortát kérsz?
1: Igen.
0: Jó, lehet ez a torta, ez egy málnás epres mascarpone és torta?
1: Bármilyen torta lehet. Csak azt látni akarom. Könnyű.
0: Egy kis eszenet belkegy és málnás mascarpone és torta. És
1: azt akarom látni, hogy bemész a Lidlbe.
0: A belkegy és torta a kis ujjamban van.
1: Igen, akarom, menjél be a Lidl Aldiba, és vegyél meg mindent, és otthon a kis konyhában.
0: A kuraszó bejut az első 10-be, kapsz tőlem egy linzer alapú zselés, gyümölcsös.
1: Na, sokat valami. Sokat, figyelj! Ha nekem egy piskót alapra rájönted a pudingot, meg az is jó, de látni akarom, hogy te csináltad.
0: Jó, lesz róla a videó. Jó. De nincs valami reális, amire ez a kuraszó első 10-be, az teljesen irreális.
2: Igen, fogadjatok valami olyanba, amit biztos, hogy el fog bukni.
0: Mondd azt, hogy a németek benne lesznek az első 3-ba. Én tartom, hogy nem, annak van valamiféle realitása. A kuraszó nem fog bekerülni az első 10-be, nem jut tovább.
1: Vagy ki nyerte meg legutóbb?
0: Az argentinok.
1: Az argentinok, jó.
0: Megvédik a címüket, tessék! Ha megvédik, kapsz egy tortát, ha nem védik, akkor 50.
1: De nem védik meg.
2: Igen, na, az kemény fogadás.
1: Nem védik meg az argentinok.
2: Első 3-ba végeznek.
1: Nem, én arra tippelek.
0: De mindenki, miért nem csütött csak simán egy tortát? De most komolyan mondom, mit szívattok? Szerintem az első 30-ban nem lesz bent Argentina. Jó, oké, hozom a tortát. Mondd ki, hogy akarsz egy tortát, nem egyszerű.
1: De nem, én azt mondom, hogy te csinálsz meg.
0: Jó. Akkor Argentin első 3?
1: Az argentinok nem fogják megnyerni, ne erre szavazok.
0: Jó, ha az argentinok nem nyernek, kapsz tőlem egy saját kezüleg sütött tortát.
1: Köszönöm szépen. Okay. Felírtuk.
0: Jó, na jövünk mindjárt 9:50 pontosan.
7: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék! Hamarosan folytatódik!
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 400 000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltoferrágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A csirke szárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
16: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
18: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
19: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
8: Reklámot hallottak.
20: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közlekedésbiztonsági fejlesztésekre készülnek Gibárton. Street food bajnokságot rendeztek Miskolcon. Felmérik a Füles-Kubik állományt. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. A közlekedés biztonságának javítását célzó fejlesztésekről döntöttek a borsodi Gibárton, számolt be róla a Bón. Az önkormányzat olyan intézkedéseket tervez, amelyek a településen közlekedők, különösen a gyalogosok és a gyermekek védelmét szolgálják. A fejlesztések előkészítése alatt figyelembe vették a lakossági észrevételeket is. A cél, hogy a forgalmasabb útszakaszokon biztonságosabbá váljon a közlekedés, és csökkenjen a balesetek kockázata. A település vezetése szerint a beruházások hosszú távon hozzájárulhatnak az élhetőbb és biztonságosabb környezet kialakításához. Street food bajnokságon mérték össze tudásukat a vendéglátás tanulói Miskolcon, írta meg a Minap. A versenyen fiatal szakácsok és vendéglátóipari képzésben résztvevő diákok mutathatták meg kreativitásukat és szakmai felkészültségüket. A résztvevőknek modern utcai ételeket kellett elkészíteniük, miközben a zsűri az ízek mellett a tálalást és az ötletességet is értékelte. A megméretetés célja az volt, hogy a tanulók valós versenyhelyzetben bizonyíthassák tudásukat. A szervezők szerint az ilyen események segítik a gyakorlati tapasztalatszerzést és hozzájárulnak a szakmai fejlődéshez. A bajnokság egyben lehetőséget teremtett a vendéglátóipari képzés népszerűsítésére is. A Füles-Kubik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez, mondta rádiónknak az Élő Környezet Minisztériumának szóvívője. Orbán Zoltán hozzátette azt is, hogy a rejtett életmódú madarat a jellegzetes hangja alapján lehet felismerni.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését.
1: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Legyen szép napjuk, vezessenek óvatosan, kitartást kívánok a hétfőhöz. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 3:10 lesz pontosan 5 perc, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kiderült, hogy itt nagyon sok hallgatunk vív háziállatharcot.
2: Hát nem, hogy te vívsz háziállatharcot, így, így kezdődött.
1: Egy áldáscsata zajlik másfél éve köztem, és az a ácshangya, megtudtuk, hogy ácshangyák között, amik elhordják és megeszik a tető szerkezetedet. Különböző praktikus tanácsokat kaptunk, hogy lehet leszámolni ezzel. Erről beszélgettünk, hogy nem egyszerű néha kertesházban lakni. És gyerekkori sérülésekről is beszéltünk, egy férfinek repülés közben leforrázták a heréjét. Ezzel azért mi férfiak azonosulni tudtunk. És arról beszélgettünk, hogy ha a saját testedet végignézed, akkor milyen gyermekkori sérüléseid vannak, vagy milyen gyerekkori sérülésed van, amiről azonnal eszedbe jut, hogy hol történt, kivel történt, ki csinálta, mit csinálta.
2: Pedig nem volt szép emlék, de ma már.
1: De ma már megszépült.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Most az az útvonalok, hogy mosogatok.
2: Hát és odainteged?
1: Kis túlzás, előblítem a tányért, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, oda nem tudom, hogy mennek föl. Figyelj, nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit szed, mit csinálnak? Fészket raknak?
3: Szélbontják?
2: Szerintem megeszik a szigetelést.
1: Valamit szeretek a szigetelésbe, azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
3: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel kapcsolatban, hogy másfél éve fennlaknak ezek a tetőzők.
1: Igen.
3: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet, és azok közben, már egy kolóniákat építettek ki. Odafent
2: egy
3: város van. Nem egy város, egy világ, egy univerzum.
1: Igen, ott egy külön univerzum.
3: Ahol nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. Ezzel csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
1: Beesik az eső, tudod.
3: Figyelj, mondom, mit kell csinálni.
1: Ja.
3: Kapd el a főnököt.
1: Igen.
3: Beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondom neki, hogy figyelj,
2: a békés egymás mellett él.
1: Nem akarok nektek rosszat.
3: Azt írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
1: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
3: Ácshangya. És ezek a fába költöznek be.
2: A tetőn van.
1: Szétszedik a tetődet. Szétszedik. Szétrágják.
3: Most írják, hogy ezek konkrétan el fogják rosszatni a tetődet.
1: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
3: 4 kiló darabja!
1: 4 kiló
3: akkor
1: az állat,
3: meg pincsi.
1: A múltkor érted, megpróbálta fölkapni egy sas, de leszakadt a sas, nem bírta el a hangját, érted?
3: Nem szoktad hallani a napra, hogy dübögnek a napen.
1: Igen, hatalmas múlja, hatalmas
2: múlja. Hány éve van? Másfél éve vannak? Jelenléte azonnali beavatkozást igényel, írja az
1: internet. Nekem videóim vannak, hogy bolyba másznak föl a házal, és így állok,
2: neked
1: és nézzáranyosak mennek föl egymás után. Na szakminták alapján közlekednek, gyere, Noel, nézd meg, jaj, de aranyosak, oda néz, vonulnak a hangyák.
3: Éjszaka nem használja. Semmi.
1: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van fönn, egymást nagyon durván megcsinálják, szaporodnak. Azt mondja, aki védett állat, hát én ezt lefosom.
2: Hát
1: ez egy harc akkor. Hangyaírtót nekik.
3: De most kiköltözik hova? Ők hozzád, vagy te hozzájuk? Mert ez nagyon fontos.
1: Na, én így vagyok ezzel.
2: Ki volt ott korábban?
1: Valószínűleg ők.
2: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
1: Valószínűleg ők, én nem akarom őket bántani. Nem akarom őket bántani. Egyelőre békésen figyelem, akarom, hogy vonulnak. Hogy vonulnak?
2: Vannak kis fűrészporszerű ilyen kis kupacok fönt a padláson?
1: Teljes, nem tudom, nem mertem még fölmenni. Amit látok, a vonulási útvonal teljesen tiszta.
3: Tehát, mi van, ha a forgácsot is megeszik, hogy ne legyen nyom?
2: De okos hangja.
1: De hova közlekednek? Tehát a tetőt szereti. És de, hova, de mi a másik útvonal?
2: Hát a kaja az meg len van,
3: lendaknak,
2: biztos.
3: Nem, lendaknak a földbe. Nem, felemegy, zabálnak fent, és lemennek, leviszik a...
1: Hogy fölmegy enni, megkajál, arcoröhög, amíg mosogatsz, pofátba rög, és elmegy lefele.
3: Igen.
1: Ott lakik, alszik, majd visszamegy megint zabálni.
3: Igen.
1: Rohadt anyjukat.
2: Nem?
1: Jó.
3: És jó, kitalálták azért ezt a rendszert. Én láttam egy csomó természetfilmet, ahol például kiöntötték ezeket a hadjáratokat ólommal, és utána kiásták őket, és lehetett, hogy mennyire szerte ágazó.
1: Iszonyat durvákat építenek, igen.
3: És figyelj, nagyon-nagyon durva, lehet nem ólom volt, ez kicsit drága, de valami fémmel.
1: Aranyal.
3: Alumíniumban.
2: Valamivel kell, igen.
3: És utána ezek hatalmas, ilyen 10-20 méteres kolóniák tudnak lenni. Szóval gondolj be, hogy mi van a tetődön, de mi van alatta?
1: Mi van alatta? Lehet, hogy elhordták az alapot. Azt mondják, az ácsonya Magyarországon komoly épületkárokat okoz, nem eszi, hanem fészeképítés céljából válja a gerendákat, a tetőszerkezeteket és a bútorokat.
3: Nem tudsz nekik venni valamit az obiba?
1: Lerakok nekik egy régi butor, gyerekek, ezt tegyétek. Már próbáltam szódabikarbónával, próbáltam sóval, próbáltam, ilyen fehér doboz kellett vennem. Igen, befogott a hangja, nem tudom, ilyen fehér ekkora doboz, és így kiöntött belőle olyan, mint egy ilyen sóoldat, egy ilyen fehér színű ilyen. De nincs semmi rossz szaga, meg semmi. Azzal körbeöntöttem a vonulási útvonalat. Leszarják, elhordták a fehér port.
2: Igen.
3: Tessék, itt van. Két éltűek és hüllők. Na, gekkók. Veszel 40 gekót, rágyad a házra.
1: És elengedem őket.
3: Igen, vannak rovarok és óriás pókok.
1: Hát azzal az előrébb vagyok az óriás pókokkal, nálunk nekem vannak pókok, de azok ülnek lustán egy ilyen izébe, pókálóban, nem csinálunk semmit. Építsak ebben rovarhotelt. Neked mit van? Látható?
2: De neki csak lelkisérüléseim vannak.
3: Nekem főleg lelkisérüléseim vannak.
1: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
3: Az arcomon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
1: Gyerekkorban?
3: Nem, ez is tavaly volt.
1: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bámésod,
3: de. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett.
1: Jó, de neked mi van a gyerekkorban? Tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
1: Igen, az új begyedem mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
1: Zobta
2: én megalányultam, tudod, de csak így hát, nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érzéketlen itt.
1: Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Ja, hozz egy körzőt, Gyula!
1: Tényleg full érzékeny?
2: Full.
1: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
4: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul förtöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van
1: benne. Van egy ilyen kis dolga
2: kezelő.
4: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
1: Nagyon durva.
4: A szemöldököm még az egyik.
1: Az a nagyapád, az nem az, az csak az Gálbölgyi. Az egy kicsit Gálbölgyi Istennek semmi.
4: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
1: Semmi köze hozzá, csak Gálbölgyi is a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
3: Na mondjad neked, mit van.
1: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. És egy fekadoki varta össze. A Vörösvári úti STK-ba egy fekadoki, mit csinált a 90-es években?
3: Hát valószínűleg Deniszt.
1: Igen, valószínűleg Denisz faterja volt. Nagyon durván összevarta. Anna, mit van?
5: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
1: Húsvágóbárd.
5: Húsvágóbárd, rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztva.
1: Igen.
5: Meg így lehajoltam, fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
1: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
5: Csontig ment, csuromerő vér volt minden.
1: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor. Én
3: ezt tudtam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele.
1: Oh,
3: és de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a zsebbe.
2: És
3: az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün, úgy nézett ki a térde.
1: Atya Isten, a sógorom kerítésen akadt fel a herezacskójával, volt vidámság a kórházban. Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem, tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
1: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
3: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, teljesen, az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert két évesen két marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a két kezemben volt két marék legó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
2: És a legót pedig nem engedjük
3: el. Úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
1: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletes.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na gyerekek, még gyors naphallgatója. Eszter is itt van, csak
2: átül.
1: Valamit szerkeszt, valamit csinál, de nem baj. Gyerekek, mindent lehet. Átült egy kicsit Laci helyére. Ott valami.
2: Szívem, a javában így voltál.
3: Dolgozni kell az adminisztrációt, meg kell csinálni, hogy magától nem készül el.
1: Szaktanári! Igen, sietni kell, közben hívjuk még a naphallgatóját, mindenki sűrűen
3: forog. Intézzétek innen,
1: intézzétek,
3: hogy
1: befejezem. Intézzétek.
2: Ej, de jó volt!
1: Itt te mindenségitek, ide jó vagy. Minden
6: hát
1: itt neki.
6: Tudtam, hogy jó lesz.
1: Hát tudtad, mi is tudtuk, hogy te jó vagy. Nagyon jót írtál nekünk. Aha. Nagyon jó, tehát ugye a hangyák kapcsán itt elmeséltünk egy történetet, hogy én küzdök most a hangyákkal is. Ez elég komoly harc, mert időz egy ilyen ácshangja, és elhordja a komplet tetót. Ugye te írtad nekünk, hogy szóljatok Gyulának, legyen ő a hangyás Zsűl.
6: Ez... Hangyás Zsűl, pontosan így van. És szóltál neki legalább?
1: Igen, szóltam
2: igen,
1: neki.
2: De sajnos nem vállalja.
1: Nem vállalja egyelőre. Nem
2: azt
1: vállalja.
2: Mondja, hogy kisebb a nyelve, mint a hangyás Zsűlnek.
1: Igen.
6: Ez jó, jó, jó. Jaj, négyszer vagyok a napjátékos, és csak most vettem föl így, hogy Balázsék.
2: Jó, de eddig még sosem mondtad.
6: Nem, sosem. Két éven belül.
1: Nem menekülsz az ajándékcsomag elől. Előbb-utóbb odaadjuk neked. Tehát most már viszont fölvetted, úgyhogy vedd át az ajándékcsomagot. Küldjük, jó?
6: Aranyos vagy, köszönöm. Mit kell mondanom, mit kell tennem? Úgyhogy Sándor vagyok.
2: Szervusz, Sándor. Semmit, le kell tenned a telefont, Anna fog hívni.
1: Rám 10 éve nem mondta senki, még az anyám sem, hogy aranyos vagyok, úgyhogy... Ez most olyan jól esett. Ez...
6: Aranyos vagy,
1: ez hallgató szájából még nem hangzott el az én irány, hogy aranyos vagy, Balázs. De köszönöm, jól esik. Kapod ez az ajándékcsomagot.
6: Mondjam.
1: Igen, igen, köszönöm. Ezt kértem, hogy légy aranyos hozzára. Köszi, csáó, vigyázz magadra.
6: Sziasztok, hello.
1: Csáó.
2: Eszter, holnap jössz?
1: Holnap is Eszter van. Holnap Eszter van, aztán Juli is érkezik, majd úgyhogy itt váltások vannak, kérem szépen, akkor mi is 6 órakor.
2: Jó, jövünk is, de aranyosan gyere holnap.
1: Én aranyosban jövök holnap is. Puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao.
0: Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
7: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
6: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
7: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
10: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
0: Reklámot hallottak.
11: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
13: Taxi!
12: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
14: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
15: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
16: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
17: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
18: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: Kártevők otthon vagy a cégnél? Rovarok, rákcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
20: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lossy Baggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furbeat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a rádió egyen. Csak igazi mai sláger megy. Dobott egy SMS-t Janka a Győrből. Ati is az ilyen zenéktől az ember azt képzeli, még munka közben is, hogy valami tengerparti teraszon ül, nem pedig az irodában. Megértelek, drága. Ma nagyon sokan fogják szídni a főnököt és a munkát. Inkább lennénk valahol máshol, mert hogy végig napsütés lesz. Fátyol és gomoly felhők, maximum 29-30 fok lesz a csúcs. Aki a szabadban dolgozik, az most már figyeljen arra, hogy 11 után magas lesz az UV-sugárzás.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Nagyon szépen köszönjük. És akkor tessék, itt van még egy jó zene az idei nyarunkból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash?
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltoser szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltoser szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltoser szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Nincs felesleges beszéd, egymást érik a zenék. Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. Az egyik favoritunkat indítottam el a jelenből. A héten új albummal jelentkező BB Rex a következik. Ez a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és nagyon jó kis zenéket készítettem elő a folytatásra. See you again, nagy Rádió Egyes klasszikus Wiz Khalifától és Charlie Puth-tól, filmzene. De

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirke málnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
8: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
10: Ugrunk egy bomba?
11: Szállás.hu. Úgy is tett.
9: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 28-29 fokokat mérünk, a Balaton 22-23 fokos, a Velencei tó, a Fertő tó és a Tisza tó 22 fokos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivatás.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, és hogy jó hangulatban teljenek a délután első percei is, azonnal indítjuk a déli mixet, ráadásul ezzel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásában.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
8: A 30 éves Penny-ben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
10: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
11: Június 13 és 19 között.
10: Ez az!
11: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fűtős koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
13: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
14: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Bűnfelett játékkal, közös programokkal és vidám percekkel telt a gyermeknap Jukó völgyben. A rendezvényen a családokat és a gyerekeket várták különféle szabadidős programokkal, amelyek a közösségépítést és az együtt töltött időfontosságát helyezték a középpontba. A mentorálás fontosságára hívták fel a figyelmet az egyetemvárosban. Az intézményben olyan program működik, amely segíti a hallgatók beilleszkedését és tanulmányi előrehaladását, miközben személyes támogatást is nyújt számukra. Nem tervez járatritkítást a miskolci közösségi közlekedésben az MVK. A közlekedési társaság reagált azokra a híresztelésekre, amelyek szerint változások várhatóak egyes autóbusz és villamos járatok menetrendjében. Főként a napsütés uralja időjárásunkat. A legmagasabb hőmérséklet ma 26 és 32 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
15: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

93 rádió egy csak igazi mai is sláger, megy a rádió egy déli mixében, ma is találkozunk, kellemes hétfőt, sok energiát mindenkinek. A stúdióban már Kis Gábor, a pop és dance dalok között érkezik most a Milky Chance-től egy igencsak tempós track, ez már a Stolen Dance.

Egy holnap már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, és délutántól akár a gomoly felhőképződés is intenzívebb lehet, záporokkal, zivatarokkal járhat együtt az utóbbi, illetve élénk, akár erős széllel. Kora reggel 10 és 18, napközben 28 és 33 fok közötti hőmérséklet vár bennünket itt Miskolcon. Egy szuper dal jön a folytatásban, a pop, illetve dance dalok közepette a rádió egy déli mixében. A Train érkezik, és egy igazi energiabomba, ez a Drive-By itt a DLMX-ben.

93 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A Trophy Pax-szal kapcsolatban ma is akad azért egy pár tippem. Legyünk óvatosak itt Miskolcon a József Attilán, de Barcika is Vabna között a 26-oson, vagy akár Mezőcsártnál is feltűnhet a radar. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek! Taylor Swift a vendégünk, aki elképesztően igényes dalokat szabadított a világra az utóbbi hónapokban. Itt van a következő, ami nagy sikernek örvend, az Opel Light itt a DLMX-ben. I had a

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Egy olyan napot élünk meg, amihez köthető egy néphagyomány. Ma egyébként a medárdok ünnepelnek, őket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltesse valamennyiüket, a születésnaposokat úgy szintén. Szóval úgy tartja a néphagyomány, hogyha medárd napján esik, akkor csapadékos, hogyha nem esik az eső, akkor száraz nyár következik. Meglátjuk, hogy a mai nap hoz-e nekünk esetleg esőt, vagy marad a napsütés. A Rádió egy déli mixében pedig egy újabb slágerrel folytatjuk tovább. Alex Warren dala egy személyről szól, aki különlegessé teszi a mindennapokat. Itt van a Rádió 1-en az Ordinary.

0: Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai is sláger megy újabb óra, újabb kedvencekkel megtűzdelve. Persze, hogy hétfőn a jó kis zenék dobják fel a munkaidőnket. Egy olasz DJ gondoskodik a folytatásról. Az ő neve High Payton, és mostanában ez egy nagy Rádió 1-es kedvenc, az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
4: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

0: Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger, mert így legyen mindenkinek kellemes a hétfő. Mi ezt kívánjuk, és itt is vagyunk ketten a stúdióban, Cserevko Judit a másik mikrofonnál, ennél pedig Kis Gábor. Jucus, mit hoztál nekünk már a szia?
1: Szia Gábor, köszöntöm a Rádió egy hallgatóit. Rengeteg programmal várnak minket idén nyáron, de az tagadhatatlan, hogy a nyár egyik legizgalmasabb kulturális kalandja a múzeumok éjszakája. Június 20-án bizony Miskolcon is várnak minket a Herman Otto Múzeum, a Miskolci Galéria, például a Pannon Tenger Múzeumban interaktív meseolvasás várja az óvodásokat és az alsó tagozatos korosztályt, hiszen a Mese-Mese-Meskete programon 17 órától a növények és az állatok világába kalauzolják a gyermekeket. Aztán ott van a Jó Régész is Holtig Tanul program, professzor dr. Türk Attila előadása, szintén ezen a helyszínen, az első emeleti konferencia teremben lesz, valamint a Mismás, a múzeumi mesemondó 17.30-tól várja a kávézó teraszán az érdeklődőket. Ezen kívül még lesz családi nyomozós játék, vár mindenkit az Otthon melege, ez egy képtár, a Titkos és a Publikus című kiállítás, valamint nagyon sok más program, tehát a múzeumok éjszakáján június 20-án érdemes utána nézni, a programok között találtam meg ezt a mizumiskolc.hu oldalon.
0: Nagyon köszönöm, hogy elmondtad, hogy kedvet csináltál nekünk ehhez a programhoz, ezekhez a dolgokhoz, és egy újabb dalra kanyarodunk rá, ami a Penikedő Diszkó legmagasabb helyezését hozta el a Billboard Hot 100 listán, ott a negyedik volt annak idején, a High Hopes.

sláger, mely néhány tippem trafival kapcsolatban akad az autósoknak akár itt Miskolcon. A József Attilán figyeljünk egy picit jobban, a 26-oson a Barcika Vadna közötti szakaszon, vagy Mezőcsátnál. Csekkmentes napot kívánok azoknak, akik rólják a kilométereket. Nagyon sokáig váratott a szóló karrier Ray Dalton életében, a Madcon mellett is feltűnt, de McLemore és Ryan Lewis dalában a Can't Hold Us-ban is hallhattuk annak idején. Egy jó 2 évvel ezelőtt kezdődött el neki az igazi egyedüli út, és tudjuk nagyon jól, hogy jól megy neki. Itt van a Do It Again.

0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
4: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Egy csak igazi mai sláger, megy a tempón gyorsítunk, holnap pedig fátyol felhők szűrhetik a napsütést, erre készülhetünk, és délutántól már a gomoly felhők is megjelenhetnek záporokkal, akár zivatarokkal, a szél is ezeknek a környezetében akár élénkebb, viharosabb lehet. Kora reggel 10-18, a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul itt Miskolcon. Egy holland DJ jön, Sam Feld, és tőle egy igen pörgős dal, a Heart Like Mine.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy önmagában egy siren is nagy jelenség a színpadon, na de amikor Martin Garrix-szel együtt kerülnek fel, akkor valami egyedülállót alkotnak, aki az Instán követi az énekest, azt tudhatja, hogy miről beszélek, érdemes megnézni a kis videót. Jön ez Azizám ettől, aztán a mikrofon mögé Györke Attila nem olyan sokára, mi pedig találkozzunk holnap ismét, délben várok mindenkit. Kis Gábort hallották, nagyon kellemes hétfőt!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, üdvözlök mindenkit a nyárban. Gyönyörű időnk van, amit én csak erősítek ezekkel a zenékkel. Fesztiválsztárok jönnek, ráadásul egy dalban. Kygo és a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

következik most, akinek az egyik első nagy zenei sikere egy dalszerző táborból indult. Annyira kitűnt a hangja és a húkjai a többieké közül, hogy rögtön felfigyeltek rá a producerek. Mára már szupersztár BB Rexa, nem csak Amerika, Európa kedvence is, és jelenleg ez az egyik legnagyobb sikere a jelenben a New

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Cristiano Ronaldónak is be kell tartania a feleség és szexmentes napokat. Nincs magánélet, barátnők, feleségek el vannak tiltva a tornától a portugál játékosok esetében. Az angol csapat kapitány eltiltotta a Nutellától, a kólától és a nassolnivalóktól a játékosokat, mert hogy szerinte a legkisebb súlyfelesleg vagy cukorsok is ronthatja a sprintidőt. Van olyan csapat, akik a közösségi médiától és a selfiktől vannak eltiltva, még Insta sztorit sem tehetnek közzé a hotelszobából. Sok menedzser a telefont is begyűjti a közös étkezések vagy a taktikai értekezletek előtt, és nagyon sok csapatnál kötelezőek lesznek a mikropihenések, mert hogy ezek a mikroalvások és a délutáni pihenés a regeneráció szent grálja, és hát a tökéletes

0: Itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, pár perc múlva a nyár dalával indítom az újabb zenei órát. Mindjárt jön a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
9: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország

0: megy, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálni szeretnék nektek a zenei szerkesztéshez. Nagyon jók ezek a zenék.
1: Igazi mai sláger.
0: Változat.

és hangszóró bizniszbe vágó Justin Bieber következik. Egy audiomárkával együttműködve arca lett egy formailag újító cégnek, miközben azért szórakozik is, feleségével randizott, barátja kidlara.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és hát apropó Rádió 1-es DJ-k, 5 órától ma is lesz live mix Juhász Gergő mellett délután Jamina a lemezjátszók mögött. Én Györke Attila vagyok, aki a következő óráért felel, és imádni fogja mindenki az elkövetkezendő 60 percet is. Accenttel indítok!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
6: Indítsd a tavaszt kényelemben! A Kaputechnika Miskolc elhozta a jövőt. Automatizált kapud az új Key Cube Smart Wi-Fi modullal, és irányítsd akár a telefonodról. Nem csak beszereljük, 5 év garanciát is adunk a nyugalmadért.
7: Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
6: Kaputechnika Miskolc. Okos kapu, 5 év nyugalom.
8: Szemét
9: levittem.
8: Villany
9: befizettem.
8: Klíma
9: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
8: Hol?
9: kaisai.hu.
10: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
11: Taxi!
10: Minden csomagommal együtt oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
12: A Fehér Hulló gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
13: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
14: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
15: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
16: Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A Füleskubik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez. Street food bajnokságon mérték össze tudásukat a vendéglátás tanulói Miskolcon. A versenyen fiatal szakácsok és vendéglátóipari képzésben résztvevő diákok mutathatták meg kreativitásukat és szakmai felkészültségüket. A közlekedés biztonságának javítását célzó fejlesztésekről döntöttek a borsodi Gibárton. Az önkormányzat olyan intézkedéseket tervez, amelyek a településen közlekedők, különösen a gyalogosok és a gyermekek védelmét szolgálják. Főként a napsütés uralja időjárásunkat. A legmagasabb hőmérséklet ma 26 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1-en, 16 óra 17 perckor közlekedési infó. Lóritól tudtam meg, hogy a 68-as főúton Balatonújlak elágazásnál korábbi baleset miatt van lassulás. Márkó szólt, hogy az M5-ösön 5 kilométeres a kamionsor Budapest felé haladva a 71-es kilométer után. Szilvi pedig Budapestről jelzett balesetet, a 11. kerületben történt a Budafoki úton a Lágymányosi utca után. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, és minden nap küldök ugye egy zenét autós barátaimnak. Ma nagyon fogjuk ütni az ütemet a kormányon. Jön a Pepas!

0: ez a rádió egy, csak igazi mai sláger megy az információk után is. Ed Sheeran és az Azizan várakozik, nem sokára indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
5: Június 13 és 19 között.
4: Ez az!
5: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: Elindult a Pepita Boom! Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak! Rengeteg ajánlat az egész családnak! Irány a pepita.hu.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Reklámot hallottak.
14: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

Ez a Rádió 1 16 óra 41 perckor közlekedési információ. Sokan jelezték, hogy kamionokkal rendesen megvan rakva az M1-es autópálya kifelé haladva a Hegyeshalom felé. Például az M0-ás csomópont és Bicske között jóformán áldogálnak a kamionok. Emiatt van torlódás az M0-áson is, ott már legalább 5 kilométeres a sor, és ott mindenki belassul. A személyautók is, a kamionosok is. Nemrég megtudtuk, hogy a 68-as főúton Balatonújlak elágazásnál korábbi baleset miatt van lassú haladás. Az M5-ösön is 5 kilométeres a kamionsor Budapest felé haladva a 71-es kilométer után. És Budapesten lassú, nagyon a 11. kerületben a Budafoki út a Lágymányosi utca után. Várjuk még a híreket, infókat a Rádió 1 forradalmatja 20-as 311-111. Még egy-két zenét leadok, aztán 5-től live mix Juhász Gerivel és Jamirával.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
2: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
1: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
4: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
5: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
4: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
5: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg meg Pilkington.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
11: A csirke szárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak.
14: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Szemét.
16: Levittem.
15: Villany.
16: Befizettem.
15: Klíma.
16: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
15: Hol?
16: kaisai.hu.
17: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
18: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
19: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
20: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
21: A Fehér Hulló gyógyszertár az év minden napján 6.30 és 22 óra között, valamint éjszakai ügyelettel és kedvező árakkal vár.
22: Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
23: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazságokkal.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
3: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Önfelett játékkal, közös programokkal és vidám percekkel telt a gyermeknap Jukó völgyben. A rendezvényen a családokat és a gyerekeket várták különféle szabadidős programokkal, amelyek a közösségépítést és az együtt töltött időfontosságát helyezték a középpontba. A mentorálás fontosságára hívták fel a figyelmet az egyetem városban. Az intézményben olyan program működik, amely segíti a hallgatók beilleszkedését és tanulmányi előrehaladását, miközben személyes támogatást is nyújt számukra. Nem tervez járatritkítást a miskolci közösségi közlekedésben az MVK. A közlekedési társaság reagált azokra a híresztelésekre, amelyek szerint változások várhatóak egyes autóbusz és villamos járatok menetrendjében. Főként a napsütés uralja időjárásunkat. A legmagasabb hőmérséklet ma 26 és 32 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
4: Hú!
5: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
6: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk, hétfő ide, hétfő oda, mellettem Jamina a lemezjátszóknál. Hello drága Jami, boldog évfordulót kívánok először is.
7: Jaj, de cuki vagy, köszönöm szépen. Hello mindenkinek először is. Én pedig elnézést szeretnék a hangom miatt kérni mindenkitől. Nem beteg vagyok, hanem ez a nyári Jamina hang.
6: De cuki szóval vagy, szexi, nyugi. Imádni fogják a hallgatók, mert perverzek.
7: Nem magadból indulj ki, Geri. Okay. Szóval tényleg elnézést, bocsánat, tényleg ez a nyár végéig csak rosszabb lesz.
6: 0-23-111-111 ez az SMS és Viber számunk. Nézni is tudjátok, a műsort élőben megyünk az online felületeinken. Sok zene, kevés duma, ez vár rátok ma is a Live Mixben. Kezdjük el?
7: Így van, kezdek is Purple Disco Machine is a Wonderful Life-al. Hangerőket magasra, itt vagyunk veletek a Rádió 1 Live Mixben.

0: A Rádió 1 egyik nagy slágere 2026 nyarán, Alex Kenji és a Bambolé a Rádió 1 Live Mixben, mellettem ma Jamina élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési információ. Két baleset Budapesten, az egyik a Róbert Károly körúton történt a Lehel utcánál az M3-as kivezető felé, a másik pedig a budai oldalon a 11. kerületben a Budafoki úton a Lágymányosi utcánál. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy Viber üzenet egy régi kedves ismerőstől. Eper szedés közben hallgatunk titeket a gyerkőccel. Üdvözlettel a térd műtött Ádám Miskolcról.
1: Valahogy sejtettem, hogy ő az. De jó nektek, és mi látunk is egy képet egyébként róluk. És ő nekik küldtük, ezt hiszem most szülés megindítom.
0: Ott voltunk a szülésnél, beindítottuk.
1: Figyelj, szép gyerek lett.
0: Jól sikerült. Ebben azért a mi kezünk is benne van.
1: Így van, igen. Jó időtöltés nektek.
0: Igen, és nagyon nagyok, jól néznek ki az eprek, reméljük, hogy finomak is lesznek.
1: Meg a kisfiú is, igen. Nagyon nagy már.
0: Nagyon cuki, tényleg. Igen. Úgyhogy jó egészséget nektek is, jó eperszedést. Mi érkezik most, Jami?
1: Amivel tovább megyünk, az egy nagyon kedves dal számomra, hiszen Sofival közösen gondoltuk újra a tanított Tikaram Twisting My Sobriety dalát. Ez pedig nálunk a Holograms címet kapta. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Rádió.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a rádió egy live mixet halljátok. Igazi nyár van, 30 fok körüli hőmérsékleten még most is, szinte mindenhol az országban, és hogyha valakinek nem lenne melege, hát Jamina is begyújtott. Ez volt a Field of Fire tőled és Tolvaj Renitől.
1: Igen, szexi lett, és tényleg egy tüzes, forró, akár a videóklip, akár szerintem a dal is, úgyhogy nagyon szeretjük, és köszi, ha ti is szeretitek.
0: Senki nem cenzúrázza élőben úgy a Breaking Meat topiktól, ahogy Geri és a Jamina. Nagyon szépen köszönjük! Tudatos volt és összedolgoztunk.
1: Nem lehetett kihallani, remélem, úgyhogy akkor jól dolgoztunk, Geri.
0: Így van, SMS és Viber számunk 0620-311-111. Megyünk tovább.
1: Így van, egy 140 BPM-es dal következik. Ilyenkor a fesztiválokon egyébként sokkal magasabb fokon égünk, szerintem jobban elbírjuk ezeket a dalokat, tehát mindenki annyira szabad ilyenkor, hogy tényleg szeretünk egy kicsit felpörögni, és nagyon tetszik Sam Feld és Rosalind közöse ez a Heart Like Mine, ami tényleg egy 140 BPM-es dal, és ez most itt fog megszólalni a rádióba. Úgyhogy menjünk ezzel tovább, jön tehát Sam Feld és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. At the turntables now.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. At the turntables now. Yamina.

0: Itt a Rádió 1 és benne a Rádió 1 live mixi, amin állt a lemezjátszói mögött az elmúlt jó egy órában. Gőzerővel tombol a nyár, rengeteg a fellépés?
1: Hát igen, azt a hangomon is halljátok, szóval ez mind annak a következménye már. Tényleg az van, hogy ilyenkor nálunk már hétvége és hétköznap között nem sok különbség van. Megyünk tényleg hétfőtől vasárnapig, úgyhogy igen, hála Isten, sok a buli, sok helyen tudunk találkozni.
0: De jó, drága Jami, mi pedig találkozunk ugye a World is My Radio Show-ban, és holnap után este 9-től.
1: Így van, jövök vissza hozzátok szerdán, és akkor addig tovább jó hallgatózást és jó bulit nektek itt a Rádió 1-en. Szevasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Tóth Abigéllel és Accenttel. Rögtön pörög a Sugar Daddy hívható SMS és Viber számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor
6: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
10: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
9: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
10: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
11: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a Pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
13: Autóüveg Pilkington.
14: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
15: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
14: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
16: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
17: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Riska UHT tej csak 164 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
18: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
19: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
9: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság.
20: Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
21: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
22: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
23: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
24: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
23: Ez az!
24: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
25: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
2: Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
26: Szemét
27: levittem.
26: Villany
27: befizettem.
26: Klíma
27: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
26: Hol?
27: kaisai.hu.
28: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
29: Taxi!
28: Minden csomagommal együtt oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
30: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
31: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
32: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.

0: Rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A Füles-Kubik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez. Street food bajnokságon mérték össze tudásukat a vendéglátás tanulói Miskolcon. A versenyen fiatal szakácsok és vendéglátóipari képzésben résztvevő diákok mutathatták meg kreativitásukat és szakmai felkészültségüket. A közlekedés biztonságának javítását célzó fejlesztésekről döntöttek a borsodi Gibárton. Az önkormányzat olyan intézkedéseket tervez, amelyek a településen közlekedők, különösen a gyalogosok és a gyermekek védelmét szolgálják. Főként a napsütés uralja időjárásunkat. A legmagasabb hőmérséklet ma 26 és 32 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és

0: could break my heart.
1: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint várom a kéréseket, üzeneteket, köszöntéseket, vagy bármit, ami kikívánkozik. Jolkorit kéri a mai első telefonáló. Hogy hívnak?
2: Szabolcs vagyok.
1: Szabolcs, hello, és kinek menjen ez a dal?
2: A kislányomnak.
1: Akkor már szól is nektek a Stay a Little Longer itt a Rádió Egyen. Szuper nyári hetet kívánok.
2: Szépen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Baleset történt nemrég a fővárosban, a pesti alsórakparton, a március 15-e téri lehajtónál, az Erzsébet hídnál. Összeütközött két autó a Rákóczi úton is, a Barostéri felüljáró előtt. Az M6-os autópályán pedig olaj került a burkolatra, a főváros felé Bátaszék térségében, a 160-as és a 161-es kilométer között. Itt emiatt van dugó. Mindenkinek jó utat! Jennifer Lopez és David Guetta végre összehoztak egy szenzációs közös dalt. Ezt kéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
1: Jadikó vagyok, és keresztanyukámnak küldeném, aki kint él Németországban, és ezen a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Lehetnek záporok, viszont marad az igazi nyár 33 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Kesmírt kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
2: Zoli.
0: És kinek küldjük?
2: Páromnak, Kittinek.
0: Üzensz neki valamit?
2: Hogy nagyon szeretem.
0: Kesmír és a Wild Ride. Ma este a tiétek. Jó hetet!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Lára jön majd a World is Mine Radio Show élőben. Rengeteg friss megjelenést hozunk nektek. Tulajdonképpen végig fogjuk venni, hogy milyen zenékre bulizunk majd idén a nagy nyári fesztiválokon. És most is Metzger Viki jön még hozzá az Édennel, amit Nagy Bogival és Miss Mooddal készített közösen. Gyula, kinek menjem?
1: Ajkára szeretném küldeni a családomnak, testvéreimnek és a páromnak.
0: Már indítom is, szuper nyári hetet kívánok nektek!
1: Nagyon szépen köszönjük, szia!

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 kívánság műsort halljátok. Csaba a következő telefonáló. Parancsolj!
1: Reid Dalton szeretnék kérni egy számot.
0: Reid Dalton, nagyon jó. Kinek menjen?
1: Csanyinak és a kollégáknak, akik ipari alpinista szakot végeztek és dolgoznak benne.
0: Én pedig biztos vagyok abban, hogy meghozzuk a munkakedvet mindenkinek. Reid Daltonnal jön a Blood Running itt a Rádió 1-en. Kitartás!
1: Köszönöm!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Tika, jó volt újra látni és ölelni. Hív fel, ha tudsz. Puszi, Viki. Ezt SMS-ben kaptuk. Tibor pedig itt van a vonalban, ő Kámrádot kéri. Kinek menjen?
1: A páromnak.
0: Őt hogy hívják?
1: Bianca.
0: Na akkor pörög is nektek mindjárt a Be Mine. Be és persze várom a további kéréseket is, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
8: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
9: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
13: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
14: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
11: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
16: Bizony.
15: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
17: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kijelentő, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn.
15: És megbolyadtál.
17: És van egy csiga lépcső a házunkban.
16: És a legót pedig nem engedjük el.
17: Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
15: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletes.
11: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak.
11: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
18: Hírekről videlnek, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Önfelett játékkal, közös programokkal és vidám percekkel telt a gyermeknap Jukó völgyben. A rendezvényen a családokat és a gyerekeket várták különféle szabadidős programokkal, amelyek a közösségépítést és az együtt töltött időfontosságát helyezték a középpontba. A mentorálás fontosságára hívták fel a figyelmet az egyetemvárosban. Az intézményben olyan program működik, amely segíti a hallgatók beilleszkedését, berendezkedését és tanulmányi előrehaladását, miközben személyes támogatást is nyújt számukra. Nem tervez járatritkítást a miskolci közösségi közlekedésben az MBK. A közlekedési társaság reagált azokra a híresztelésekre, amelyek szerint változások várhatóak egyes autóbusz és villamos járatok menetrendjében. Főként a napsütés uralja időjárásunkat. A legmagasabb hőmérséklet ma 26 és 32 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort. Halló, halló!
1: Jó, Sanyi vagyok, Püspök Arányból.
0: Sanyikám, de jó a kedved meg a hangod így hétfő este. Minden rendben? Mit csinálsz?
1: Kicsit locsolgatok.
0: Amihez ugye szuper az idő.
1: Igen, igen, igen.
0: Te ugye Püspök Ladányban élsz, ott most hány fok van?
1: 25.
0: Süt a nap még most is nagyon?
1: Igen. Tökéletesen.
0: Köszi a helyzetjelentést, meg is támogatom.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Na és akkor Sanyi, mit kérünk ma?
1: Szemfertől kérnek egy zenét.
0: Aki ugye ott volt a Rádió egy születésnapi fesztiválján, és ott voltál te is.
1: Igen, igen.
0: Hogy tetszett Szemfelt?
1: Szuper volt.
0: Kinek küldjük?
1: Páromnak, Anikónak.
0: Na akkor Szemfelt és a Heart Like Mine már pörög is nektek itt a Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 kívánság műsort halljátok. Angelika, mi újság?
1: Boldogság van, öröm, úton vagyok haza a páromhoz.
0: Jaj, de jó, neki küldesz dalt?
1: Igen, Rének a legújabb számát szeretném küldeni.
0: Egy üzenet a párodnak?
1: Imádom mindennél jobban.
0: Én pedig remélem, hogy hamarosan nem csak a párod, hanem a férjed is lesz. Where is my husband? Ré, nektek énekel most itt a Rádió 1-en. Sok boldogságot!
1: Köszönöm.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggel.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1. Rádió 1.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Szia, Dávid vagyok. Martin Garrix-től kérnék szépen egy számot.
0: Szia, Dávid, intézem neked természetesen. Kinek menjen?
1: Páromnak.
0: Ő hol van most? Még dolgozik, vagy már otthon?
1: Jelenleg otthon, már letette a munkát.
0: Martin Garrix, Butterflies, ezt akkor most nektek játsszuk itt a Rádió Egyen. Jó hetet!
1: Jó, köszönöm.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúsztuk el a számok azért. Tehát nálam állandóan ettől. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom,

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Beszi vagyok, szia! A Regálitől szeretnék valamit kérni, és üzenem neki, hogy hallgattam már élőben is a Budapest Parkban, és nagyon király volt.
0: De jó fej vagy, Betty, nagyon örülök, hogy te is ott voltál az idei Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Lilinek átadom az üdvözletedet mindenféleképpen, és akkor ő jön most a Blue Heart-tal itt a Rádió 1-en. Jó hetet!

0: Rádió Egyet halljátok, utánam Diszkós Hit 9-től pedig World is Mine Radio Show élőben egy csomó vadi új zenét mutatunk majd be nektek, Metzger Vikivel és Kollárral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
11: Bizony.
10: Segben nagyon fáj, izomba, bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
12: A legfontosabbat feltettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, teljesen nem kihetető, de gyerek fogai vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. És van egy csiga lépcső a házunkba.
11: És a legót pedig nem engedjük el.
12: Úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
10: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
13: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
14: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. A Fileskubik hazai állományának felméréséhez kér segítséget a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Július végéig tart a számlálásuk, ami hozzájárul a faj hazai elterjedésének pontosabb megismeréséhez. Street food bajnokságon mérték össze tudásukat a vendéglátás tanulói Miskolcon. A versenyen fiatal szakácsok és vendéglátóipari képzésben résztvevő diákok mutathatták meg kreativitásukat és szakmai felkészültségüket. A közlekedés biztonságának javítását célzó fejlesztésekről döntöttek a borsodi Gibárton. Az önkormányzat olyan intézkedéseket tervez, amelyek a településen közlekedők, különösen a gyalogosok és a gyermekek védelmét szolgálják. Főként a napsütés uralja időjárásunkat. A legmagasabb hőmérséklet ma 26 és 32 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkózsék. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
15: Diszkózsék. Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió Egy Esti Show-ja, a Diszkósit Radio Show, méghozzá 3D-ben, DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
17: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit, FM-en, weben, applikáción keresztül itt vagyunk veletek, élőben ráadásul, YouTube csatornán és a TikTokon is.
18: Ladies and gentlemen, madame and herman, a nőszi hölgyem és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
16: Most pedig kezdünk még hozzá az igazi mai sláger egyik legnagyobbikával, bár én Alex Kendzsitől sokkal jobban szeretem a Pressure-t, amit Nagy Alival készített, és abban több is volt, mint ebben a Bambuléjóban, vagy Bambulé, vagy mi ez. Mindegy, a lényeg az, hogy indul a Diszkósit a Rádió Egyen. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
17: Bambulja!
16: Bambulja el az! Hogy

0: pedig megyek át Balaton Lellére, ahol egészen pontosan 38 évvel először életemben ugyanígy július elején voltam diszkóban, még 12 évesen, és akkor szerettem ebbe az egészbe bele.
1: Nekem a héten hét fellépésem lesz, holnap már egy priváton kezdek, aztán pedig szerdán Szegedre megyek fesztiválozni, de a későbbiekben folytatom, ugyanis jön a Transit Rádió egy koncerttel és a Bissenselben.

0: DJ Juniorral, Párjátéval és velem, Hanvai Pincsivel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok, ma többek között a Medárdok, Ágnesek, Elgák, Helgák, Izabellák, Kerubinák és Médák, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Koniorcik Ábel, Jani Klaudia, Dr. Szabó Marian, Reiner Ildi, Kovács Katalin, Kun Benedek és Pozsonyi Attila. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Én most szombaton Dunaújvárosban játszom, ezt még nem mondtam, egy nyári nyitott szórakozó helyen, ahol

0: egy Balatonmária fürdőre, gyerekek, zseni volt a buli. Majd mesélek róla még.
1: Én Becsésen egyébként a focipályát ismerem, na azt nagyon, minden kedden ott vagyok. De őt nem tudom kihívni, hallod, ott lakik Becsésen, és nem tud kihívni.
2: Nem menjen kettő, összetöri magát, érted, ki fog utána elmenni ilyen
1: pulcsra játszani.
0: A lábam olyan vékony, hogy kiszúrja a seggemet, nem szabad.
3: Egy biztos egyébként, amikor vasárnap írt az Attila, hogy a héten legyünk félőben, én annyira, de annyira megörül.

0: Annyira fontos, hogy mindent elfelejtettem, azt is, hogy én már akartam nektek mondani, hogy ne legyünk a héten abszolút élőben.
1: Így 50-es közelebb, szerinted?
0: Felesd el, egy biztos, hogy a holnapi nap az nekem annyira fontos, hogy hihetetlen, szóval köszönöm, szóltám jön.
2: Oké. Okay. Na, hát akkor most pedig jön I'm an Angel itt a Rádió Egyen a diszkosítben. Kétszer is ment Balatonmárján, ahol a buli után a tulajdonossal beszéltem telefonon, és elnézést kért, hogy kint halkolt a zene.

0: a sajátomat vittem, tehát a sajátomat, és olyan hangos volt, hogy tehát ez nem hallotta, nem hallotta, hogy mi van ki.
1: Szóval két jól szól ez a lényeg.
2: Okay. Az megvan, hogy a bárány saját kontrolládát visz, mert hogy az hallja.
0: Kettőt.
2: Amúgy itt van kint, és el van írva a neved.
0: Így van.

0: ami egy vasárnapi napon lesz még nyáron, ha minden összejön, akkor arról is hamarosan beszámolunk, de egy biztos legközebb július 2-án játszunk majd együtt a Ráckevei Dunapart Fesztiválon, amelyet támogat a Rádió 1 is.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogyha a diszkosít rendezvények felől érdeklődtek, akkor menjetek fel a Facebook oldalunkra, és csekkoljátok le az eseményeket, mert jó néhány esemény már be van ütemezve a programozva. Még mindig nem értem ki egyébként, hogy mikor, hol leszünk pontosan, mert van egy csomó ilyen, hogy is mondjam, ilyen rendezvény, amiről nem beszélgetünk.

0: Rádió egy csak igazi mai diszkosi tréd, és nagyon sokan vagyunk a stúdióban, de a lényeg, hogy itt van DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hanvai PG. Búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy Dunai Városban szombaton ibizai klasszikusokat fogok játszani, Dempon Schulza. 99-ben kezdtünk a Szigeten, és igen, a Pacsában is játszhatunk meg jó néhány helyszínen. Most ezeket a zenéket felelemenítjük, ezeket fogjuk pörgetni. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookon. Én ezzel búcsúzom.
0: Én most szombaton várok

0: akkor mondom.
1: Először is nem először volt, másodszor pedig igyekeztem visszafogni magam.
2: Otthoni vecsési nyomásra írta.
0: Amúgy igen, köszönöm szépen, hogy írta Claudia egyébként.
1: Nem én voltam. Na, sziasztok, további jó rádiózást!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Nyár van, Metzger Viki szürke trikóban. Hello Viki!
1: Hasta mindenit, hello mindenkinek, sziasztok, szia Geri!
0: Nagyon jó a szín, nagyon boldog születésnapot, nagyon boldog évfordulót, és remélem, hogy jó volt a Szabi.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves vagy, nagyon jó volt a Szabi, és az évfordulónkra is köszönöm szépen a férjem nevében is, nagyon megünnepeltük, de most már ugye itt vagyok újra, úgyhogy nyomjuk izomból.
0: A szín az valami elképesztő. De
1: köszönöm. Igen, hát azért igen, megvolt a napsütés rendesen krétán.
0: Úgyhogy Vikit láthatjátok is, élőben megyünk a következő három órában, az online felületeinken nézni is tudjátok a World Is Mine Radio Show-t. Isteniek lesznek a zenék, kezdjük el.
1: Bizony, itt is van már a háttérben Joel Corey, Stay a Little Longer, csak itt a Rádió 1-en.
2: World Is Mine Radio Show.

0: Hi Hungary, this is Joel Curry and you're listening to the World Is Mine Radio Show.
1: World Is Mine Radio Show.
2: Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével.
3: World Is Mine Radio Show.

0: óriási sláger lesz idén nyáron a fesztivál szezonban Gordo és a Loco Loco a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban, mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, ez egy SMS, János vagyok, nagyon tetszenek Metzger Viki zenéi, boldog születésnapot kívánok neki, és nagyon tetszik az új száma, amiben a kedvencem Miss Mood énekel.
1: Ó, tényleg, a Gerikém, ezt mennyire tudtad ezt elcsípni most?
0: Nem ma kezdtem. Van egy ilyen érzékem, tényleg, van olyan, amikor valaki nagyon jól elkapja, hogy ír egy SMS-t, ami egy dallal kapcsolatos, és általában ezek az SMS-ek akkor jönnek, amikor a DJ pont igyekszik feltenni ezt a dalt.
1: Aj, hát ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt hallani. És hát igen, az új dal az Hasít, ugye Nagy Bogi és Miss Mooddal a közös kollabunk, az Éden címet kapta, és a Rádió egy születésnapi fesztiválon elő is adtuk élőbe. Nagyon-nagyon aranyosak voltatok, megtapsoltátok a csajokat, meg tényleg láttuk, rengeteg videót kaptunk egyébként, rengeteg sztoriba jelöltetek minket, úgyhogy ezután is szeretném megköszönni. És hát 2 hetes ugye a dal, és képzeljétek el, hogy már 550 ezer hallgatásnál járunk, úgyhogy azt gondolom, hogy 2 hét alatt ez zseniális szám, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Köszönjük a rengeteg pozitív kommentet, üzenetet. Tényleg azt gondolom, hogy ez magáért beszél.
0: Így van, úgyhogy le a kalappal, hölgyek. Csak egy kulissza titok, egy info mindenkinek, amikor volt az országos rádió premier, és itt volt a Miss Mood, akkor én el is mondtam, hogy kb. Úgy éreztem magam, mintha egy podcastben lennék, vagy mintha egy ilyen stand-up estet látnék. A Miss Mood, ő mindig ilyen?
1: Egyébként? Igen, azért a Dóriról azt kell tudni, ugye ez a hivatalos polgári igen neve, hogy a TikTok csatornája az ugye nagyon durván jól megy, és hát imádják a tartalmait, mert ő egy showgirl.
0: Így van.
1: Szóval
0: így van.
1: Most a pasi lenne, mondanám, hogy showman, de nem, ő egy showgirl, mindig nagyon-nagyon jól adja. De hát a Bogi is, én egyszerűen őt is nagyon imádom, úgyhogy van köszönk egy ilyen nagyon jó barátság, és szerintem akkor a legjobb együtt dolgozni és zenét csinálni, amikor még barátok is vagytok mellé, mert akkor tényleg öröm és boldogság van.
0: Abszolút így van, úgyhogy érkezzetek akkor most ti így együtt.
1: Bizony, jön az Éden tőlünk, Metzger Viktoriától, Nagy Bogival és Miss Moodtól, csak itt a Rádió 1-en. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Tiszta nyár ez a dal, Bob Sinclair, Kiesze és az I Can Wait a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban, mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött, mint mindig ilyenkor hétfőnként, két teljes órában. Hello Viki még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Kollár is jön még Viki után, szintén élőben 11 és éjfél között, és pár perc az Éden című dal kapcsán mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ugye ezt Miss Mooddal és Nagy Bogival csináltátok. Jót tesz a közös munkának az, hogy barátok, barátnők vagytok. Neked ugye a férjed Gaben is a zeneiparban dolgozik. A házasságotokban ez ugyanúgy előny egyébként, hogy ugyanazzal foglalkoztok mind a ketten?
1: Abszolút, és azért is előny, mert nem ugyanazzal végül is, mert megmondom őszintén, hogy tök jó, hogy én egy DJ vagyok, de Gabi ugye egy előadó a férjem, ő egy rapper. És megmondom őszintén, azért örülök neki, mert nincsen például szakmai konfliktus, hogy ő jobban tud valamit, mint amit én gondolok, hogy én jobban tudom. Úgyhogy ebből nincsenek ilyen...

0: viták, megmondom őszintén, viszont én se szólok bele, hogy repeljen. Viszont tökre megértjük azokat a dolgokat egymásnál, hogy későn érünk haza, megértem a lányrajongókat, ő megérti a fiúrajongókat, hogyha úgy van, szóval ilyenből soha nem volt konfliktus, ugye?
1: De jó.
0: Pont beszéltük adáson kívül nemrég, hogy idén leszünk 7 éve együtt, és én azt gondolom, hogy a jó párkapcsolat titka az a kommunikáció, és ez nálunk annyira szuperül megvan, hogy azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog.
1: Jaj, de jó. Ti is nyugodtan kérdezzetek ám Vikitől, megtehetitek SMS-ben, vagy Viberen 0623 111 111. Mivel megyünk tovább?
0: Bizony, hogyha barátság, akkor ugyanúgy nálad mutatunk be Nagy Bogival és Dessel közös zenei. Jól leszek újrára az én saját remixemet, és ugye ebből készült egy remix EP, egy house-osabb és egy rádió egyesebb, egy rádió egy barát délutára, és most a house-osabb verziót hoztam el estére, úgyhogy érkezik tőlem ide a rádió egyre jól leszek újra. Metzger Victoria remixben, csak is a Where Is My Radio Show-ban. At the turntables now, Victoria Metzger. Victoria Metzger. World Is Mine Radio Show.

0: hát ami a fellépőket illeti, most csak a DJ-ket mondom, David Guetta, Carl Cox, Martin Garrix és Peggy Goo.
1: Színes társaság, igen. Igen. Nálam a Lénárd volt.
0: Ja, és náluk még Elton John is fellépett.
1: Jó, bocsánat, nálam nem volt még egy extra fellépő.
0: Szerinted ők ilyenkor kérnek gázsit?
1: Nem tudom, de azt akartam kérdezni tőled, hogy szerinted milyen lehet egy ilyen esküvő, akik zenével foglalkoznak? Mert nálunk csupa olyan vendég volt, akik zenével foglalkoznak, tényleg nagyon sok DJ barátom volt ott, ugye Gabiéknak is, zenekarokból, például ott volt a Halott Pénz is, és pont az volt a legviccesebb, ugye a Marsákó Dávid, nagyon jó barátunk, hogy senki se akar táncolni, csak a legvégén, amikor már mindenki mata volt, nyilván hajnal háromkor, akkor táncoltunk, de hogy aki ebben van a zenei szakmában, az inkább beszélgetni szeret, azt vettem észre.
0: Ez egy nagyon nagy igazság, és szerintem valószínűleg ez náluk is így volt, és nyilván nem csak ilyen A kategóriás sztárok voltak ott, hanem a zenei
1: csak buliba találkoztok, igen, nem? És zene van, buli van, és amikor van egy esküvő, és ott is az van, akkor azért úgy vágyna az ember egy kis társaságra, nem?
0: Én biztos vagyok abban, hogy ha készültek fotók, akkor ott ezek a celebek, meg producerek, dalszerzők ültek ott külön egy asztalnál, és dumáltak egész
1: jó,
0: este.
1: És akkor mondok még egy viccet, például az is tök vicces volt a mi esküvőkön, és kíváncsi vagyok, hogy a Dua Lipáján volt-e ilyen, hogy nálunk például rengeteg BSV szám ment le. Saját zenékre bulizott mindenki, akik ott voltak, olyan zenékre bulisztunk, és annyira röhögtünk, hogy úristen, hát milyen társaság ez, a saját zenékre bulizunk, na most ott lehet, hogy lement 46, David Guetta és Dua Lipa sláger, Carl Cox a végén meghúzta afterbe, úgyhogy elég extra lehetett.
0: De Elton John tuti elénekelte a Cold Heartot, és tuti, hogy mindegyik DJ játszott valami jó Dua Lipa.
1: Igen, és sanszos, hogy az Elton az elején volt. Én azt gondolom, hogy hajnal 4-kor már nem nyomta.
0: Sok boldogságot az ifjú párnak. 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Igen, stílusosan a Cry For You érkezik Side Piece-től. Azt gondolom, hogy sokan siratják most Dua Lipát. Elkelt. Úgyhogy ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show. World Is Mine Radio.

0: mondtuk, hogy ma is isteniek lesznek nálunk a zenék a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen, ez volt az Another és a Talk To You, mellettem Metzger Viktória élőben a lemezjátszóknál. Szia Viki, ez pedig egy SMS, egyszerűen fantasztikusak a mixek, jó érzéssel tölt el hallgatni, puszi, Miki a klímás.
1: Jaj, hát nagyon szépen köszönöm, tehát akkor jó érzéssel hallgatod ezt a harmóniát, amit így viszek két órában, nagyon örülök neki, és hát a második óra se lesz külön.
0: Szerintem nem is kellett volna az esti kávé, itt van Viki, aki olyan ritmust ad az embernek, hogy pörgött, mint egy búgócsiga. Szép estét nektek, Jóci Debrecenből.
1: Ó, köszönöm szépen, Jóci Debrecen, nagyon-nagyon szeretem, és hát majd a Campus Fesztiválon is fogunk találkozni.
0: Így igaz, nagyon sok fesztiválon bulizhatok még a Rádió egy DJ-kel, erről majd jönnek a részletek hamarosan adásban, valamint az online felületeinken. Nagyon rövidet pihenünk, aztán pedig jövünk vissza.
1: Bizony, bizony, ne menjetek sehová.
2: Folytatódik a Rádió Egyen. The World Is Mine Radio Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Este 10 van, hello mindenkinek, elképesztő energiákkal indítjuk szokás szerint a hetet. Ebben még mindig Metzger Viktória segít nekünk. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Viki után 11-től pedig szokás szerint Kollár is jön még szintén élőben. Zseniálisak lesznek a zenék, menjünk tovább!
1: Bizony, itt is van a második óra kezdőzenéje, Alex Kenji és a Bambolé, csak itt a Rádió 1-en. At the turntables now, Viktória Metzger.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Metzger Victoria a lemezjátszóknál. Ezt az SMS-t figyeljétek. Sziasztok, úristen, de jó a zene. Köszi, Kollárnál szerintem már be fogok pisilni. Ja. Üdvözletem, Matahari.
1: Előtte menj el vécére.
0: Én nagyon szeretem, hogyha valaki ennyire laza, ennyire szókimondó, és így megírja azt, ami ott van benne.
1: Hát igen.
0: Köszönjük. És ma még csak hétfő van.
1: Hát igen.
0: És még csak épp elkezdődött a nyár. Húzós lesz a nyár, gyakorlatilag összekészében majdnem minden napra jut egy fellépés?
1: Hát ilyen heti négyeket megyek ötöket. Van, amikor hatot hetet, szóval igen, innentől kezdve nagyon-nagyon durva lesz. Azért próbáltam kihasználni ugye a szülinapom hetét, hogy egy picit tudjak rápihenni itt a nagy nyári hajtásra, mert legközelebb azt néztem szabad szombatom, ez talán novemberben lesz, egy. Ja nem, várjál, decemberben.
0: Jesszus Mária, addig igen. Mind foglalt?
1: Igen, péntek van még egy 4-5 darab, de az is évvégén, november-decemberben, úgyhogy én erre az évre egész szépen betábláztam magam.
0: Hajrá! 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel lendülünk tovább?
1: Hát azért előtte még elmondom, hogy mögöttünk David Guetta volt DaBaby-vel, ez egy egészen friss megjelenés, most pedig egy nem annyira friss megjelenés, de rendszeresen hallhatjátok itt a Rádió 1-en a Stadium X-el és Sam Gray-el közös trackünket, a Let You Let Me Go-t. Egészen pontosan Bárány Attila verziójában érkezik most itt, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Jennifer Lopez és David Guetta, ideje volt már ennek a kollabnak, ez volt a Save Me Tonight a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban. Sziasztok, nagyon jól nyomjátok, de így soha nem fogok tudni elaludni, csak így tovább. Hajrá, üzeni nekünk Adrián.
1: Jaj, de jó. Bocsánat, még mízbe vagyok. Mondja csak, Erikém.
0: Drága Adrián, ez a feladatunk, ezért vagyunk itt minden este 9-től, hogy ti ne tudjatok elaludni, mármint könnyen. Sziasztok, boldog születésnapot kívánok neked, Viki. Éljél még meg sok szépet és jót. Üdvözlettel, Tibi Debrecenből.
1: Jaj, de édes vagy, hát imádlak. 39 éves lettem egyébként, én nem szégyellem a koromat. Egyébként nem is érdekel a kor, megmondom őszintén, én úgy vagyok vele, hogy annyi vagyok, amennyinek belül érzem magam. Úgyhogy képzeljétek, lesz majd egy nagyon extra megjelenésem, egy interjú, ahol kérdezték, hogy jövőre 40 éves leszek, és mit szólok hozzá nőként, mert hogy a nőknél ez egy ilyen, egy ilyen ijesztő szám. És mondtam, hogy úgy semmit, mert hála Istennek mindig azt kapom, hogy amúgy nem nézek ki annyinak, amennyi vagyok. Úgyhogy ez egy tök jó visszajelzés, meg ugye így fejben is örök gyerek vagyok, úgyhogy nem érdekel a kor. És köszönöm még egyszer, hogy felköszöntöttél.
0: Magadat belülről mennyinek érzed egyébként?
1: Hát, agyilag megálltam ilyen 28-30 évesen. De viccet félretéve, nagyon sokat komolyodtam az elmúlt években, de az biztos, hogy én még mindig egy nagy gyerek vagyok.
0: És nagyon nagy DJ vagy.
1: Ó,
0: nagyon nagy
1: szép engeri.
0: Úgyhogy jöjjön is ezek közül a következő.
1: Bizony, azt még azért szeretném elmondani, hogy az előző track, ugye Jennifer Lopez, David Guetta közösen, nekem erősen haj, ez egy picit Calvin Harris és Rihanna közösére, ugye ez a This is what you came for.
0: Igen,
1: az alap.
0: Igen.
1: Nekem nagyon abszolút arra emlékeztet. Úgyhogy most egy Rihanna mashup-pal megyünk tovább, jön a The Monster, amit ugye Eminemmel követett el, és egy Avicii alappal jön. Úgyhogy ezzel folytatódik a Word Is My Radio Show.

0: Kato és a Turn the Lights Off hétfő este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Meszker Viktória élőben a lemezjátszói mögött, és hát jó látni, hogy nem kapcsoltátok még le a világítást ilyenkor. Gyorsan beindítottuk a hetet, pattognak a cérnák a polcon. Na, hideg az nincs a műhelyben, az biztos. Gyorsabban szárad a ragasztó. Ölelés, Ruci mester.
1: Azt a mindenit, de jó neved van.
0: Jó munkát, ő ugye, igen, ruhák készítésével foglalkozik, profi varró. Olyan jók a zenék, amiket játszotok, hogy hiába hétköznap, meg kellett fognom a sörömet, mert nagyon jól érzem magam, csak így tovább. Holnaptól Szabin vagyok, üdvözlete Dani Balmazújvárosból.
1: Az mennyire jó holnaptól, kettől. Igen. Akkor neked a hétfő az még nem jó, de a kedd az a... Az a jó pihenő.
0: Bizonyám. De jó neked, Dani, irigylőnk, és pihent ki magad, reméljük, hogy utazol, reméljük, hogy strandolsz majd nagyokat. Viki pedig kezdi a finálét, aztán pedig jön Kollár, úgyhogy jön Viki, egy jó erős, bő 10 perc.
1: Bizony, bizony, háttérben már Baby Rexai készül, hogy énekelhesse a fét lesz. Úgyhogy én nagyon-nagyon kedvelem ezt a trackit, egyébként óriási sláger lett, és képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon sok támadást kap most Baby Rexa kommentekbe, hogy miért ontja magából a slágereket. Emberek, hát örüljünk már neki egy kicsit. Annál több jó dal születik, ugye azért ő mostanában mindent elvállal, amilyen nagy himnusz jellegű régi track, ugye, és újra hozzányúlna, de szerintem ez pont egy olyan, amihez hozzá kellett nyúlni, zseni. Úgyhogy ő érkezik most itt a háttérben, Baby Rexa. At the turntables now, Viktória Metzger. Viktória Metzger. World is Mine Radio Show.

0: Ez volt Sonny Foder, a D.O.D. és a Tinkerbell Bass a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Egy SMS, sziasztok, én is Szabin vagyok kettől, ugyanúgy Balmazújvárosban. Üdvözlete, Andris!
1: Azt a mindenit, hát neked is akkor már jó pihenést.
0: Így van, Balmazújváros, ez egy jó hely. Viki nem lesz Szabin, Viki eddig volt Szabin, nálad az igazi nagy nyári hajtás az most, vagy mostanában kezdődik.
1: Igen. Hát ugye ki tudtam azért kölcsönözni egy-két hetet, de ja, hát most már újraindul. Amúgy el tudnék nyaralni egész évben, mindig mondom otthon. Csak bénám pénztárcával. Hát azon nem bírom.
0: Na, milyen lesz a hét?
1: Hát jó lesz, mert kilométerben nem lesz hiány. Pénteken Pécsre megyek, aztán szombaton meg Miskolcra. Úgyhogy az ország két végeztem, vasárnap Gabriel Dancerrel és Blanchal forgatjuk a legújabb dalunknak a videóklipjét. Ugye ezt is előadtuk a Rádió 1 születésnapon. Nagyon szerettétek, köszönjük szépen, és majd ugye itt lesz a premierben nálad.
0: De jó, várlak titeket majd legközelebb is. Viki, nagyon köszi a hétindítást, jövő hétfőn találkozunk.
1: Úgy is van, jók legyetek, sziasztok, innentől jön Hollár.
0: Bizony, nincs reklám, megyünk tovább élőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, innentől tehát Kollár a házban, full élőben, szevasz Balázs.
2: Kezdjük, csokolom, drága rádió, egy derék jártam itt, a nyár második hétfőjén vagyunk, és már látom is a következő Rádió 1-es bulinak itt a flyerét mögöttem a tévén. Majd a Dunapart Festen leszünk július 2-től 4-ig Ráckevén, úgyhogy nincs megállás, jönnek a Rádió 1-es bulik, itt a nyár.
1: Így igaz, 0-23-111-111, ez pedig az SMS és Viber számunk. Na, akkor induljon a mai utolsó egy óránk, hajrá!
2: Rúgjuk be az ajtót, jön a Cry For You és a Side Piece, ezzel folytatódik a Birdies Man Radio Show.

0: De jó erősen kezdjük a hetet. Köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Mellettem Kollár a lemezjátszói mögött. Ez igen, Kollár, ma este nem lesz több korlát. Robbannyol, üdvözletel Norbi.
1: Hát, erre pedig több tippem is lett volna, hogy ezt kiírhatta, ugyanis a drága barátaim ennek engem nagyon előszeretettel szólítanak korlátnak Kollár helyett.
0: Ó, értem.
1: Úgyhogy ez áll a dolog mögött. Köszi szépen, igyekszem felrúgni a korlátokat mindig.
0: Egy Viber üzenet, csővász, humánus, fain, favorit, huncutok. Nini, hát kivetődött erre. Régi törzs hallgatótok visszacsöppent, ez megjósolhatatlan fordulat volt. Működésbe lépett a muri, ász a banzáj, szárnyal a kedv, minduntalan hozzátok a formát, zeng a kecó, hangműhelyben a két baró, Csákó, üdvözlete Buzz Driver.
1: Esküszöm, tudtam követni, köszönjük szépen, hogy itt vagy.
0: Én nagyon nehezen, pedig én láttam így sorról sorra leírva a Buzz Driver, nagyon köszönjük. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Egy nagyon különleges dal jön, erről beszél a félzenei szakma itthon, meg most már külföldön is.
1: Abszolút, egy egészen elképesztő, szerintem műalkotás következik most a World is Mine Radio Show-ba, ugyanis egy magyar vonatkozású dal, Beatport Number One, meg szerintem az összes elektronikus zenei kategóriának a number one-ja jelenleg, legyen az Afro House, House, Club zene, bármi. Ez a Move Into the Sun, aminek Gangó Gabriella? Gangó Bernadett? Szerintem Gangó Bernadett, rosszul mondom. Gangó Bernadett miatt magyar vonatkozása is van a dalnak. Egészen elképesztő, hogy Hugelig is eljutott. Move Into the Sun szerintem a nyár slágere. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.
2: A

0: állandó rezidens. Szevasz, Kollár, még egyszer.
1: Jó estét, drága rádió, egy így van, hogy Geri is mondta 2020-ban is, nyáron is, télen is, ősszel is, szavasszal is. Hétfő este én zárom itt a World is Man Radio Show-t, ami nekem még mindig végtelenül megtisztelő.
0: És hát nagyon-nagyon sok az üzenet. Sziasztok, urak, már épp, hogy lefeküdtem volna aludni e nehéz nap után, de rájöttem, ki a lemezlovas ezen a szép estén. Jó lötyögés nektek még erre a maradék fél órára. Barátom, majd óvatosan hazafelé, üdvözlettel, Bézsé.
1: Bézsé. Zsombikám, köszönöm szépen, hogy itt vagy, ezt picit le kellett fordítani magamba. Köztes, hogy itt vagy tényleg.
0: Aztán bejelentkezett Era, aki a hét mindegyik napját elnevezte, hogy is fogalmazom, hát a Kámaszútra alapján. Sziasztok, fiúk, a mai zenétek Mr. élére vasalt oltásához ad energiát, hogy a hedonista hétfő esetleg átcsapjon károkedbe. Puszi, Era. A ked az nem káró, hanem valami más, csak azért olvasom káronak, hogy... És nagyjából be tudjátok helyettesíteni az egyik magánhangzót valami másnak.
1: Én lennék Mr. élére vasalt, ez tetszik különben, ez nem rossz. DJ élére vasalt.
0: Eránál nagyon zajlik az élet, imádjuk. Sziasztok, mindenki vagy Szabira megy, vagy Szabiról jön, csak én vagyok olyan balfácán, hogy csütörtökön indul, aki csütörtökön indul 4 hetes kiküldetése Kazahsztánba. Mindegy, állsz a műsor, mint mindig, hadd dübörögjön, üdvözlettel a miskolci bolond vegyész.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy, szép hetet neked is.
0: Sziasztok, papikám, ezt rendesen oda tetted, kell is az ilyen pörgős zene, így az éjszakás műszak elején. Remélem nem lesz lassítás, üdvözlettel, Petya.
1: Hát egyáltalán nem tervezek lassítani, főleg, hogy hamarosan az utolsó fél órát tapossuk, ami tőlem mindig a kemény zenéket jelenti, úgyhogy maradj velünk, köszönjük, hogy itt vagy.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Mr. élére vasaltat, nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok, mert hogy megyünk élőben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban is, és akkor menjünk tovább.
1: Köszönöm szépen, ezt szerintem nem mosom le magamról egy darabig, ezt a Mr. élére vasaltat, tehát ennyi baj legyen. Bob Sinclairrel megyünk tovább, aki magam elé ölelte Kiesz-t, és megcsinálták a 40 éves évforduló alkalmából az I Can't Wait-et, és szerintem nagyon jól tették. Imádom Bob Sinclairt, az egyik legnagyobb kretén a szakmába. Ezzel folytatódik a World is Man Radio Show.
2: A lemezjátszóknál Kollár! World is Mine Radio Show.

0: Hi Hungary, this is Joel Curry and you're listening to the World Is Mine Radio Show.
1: World Is Mine Radio Show.
2: Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével.
3: World Is Mine Radio.

0: Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Sam Felt fantasztikus volt idén a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Kollár állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Atya úr, Isten, mennyi üzenetünk van. Hali, nagyon jók a zenét, csak így tovább. Nekem is jobban megy így a festés. Üdvözletel, Norbert.
1: Hál' Istennek, jó festés neked. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Sziasztok, srácok, nem akarjátok hajnal kettőig nyomni? Még van 200 kilométerem Dover kikötőjéig. Üdvözletel a 8 centi srác. A 8 centi nem arra utal, amire mindenki
1: gondolom. Jó utat neked ezen a nem 8 centis úton még.
0: Sziasztok! Úgy váltogatja ez a fene gyerek a ritmusosabbnál ritmusosabb zenéket, mint a Nagyja TV csatornákat. Ahogy hallom, mindenki most meg kikapcsolódni, én onnan jövök most már férként, de ezt az esti műsort 9-től soha nem unom meg, csak így tovább. Üdvözlete Pedro a targonzás. De jó, Pedro, szépen gratulálok!
1: Nagyon kedves tőled, hogy itt voltál, és a rádió hallgatók nagyon előszeretettel adnak nekem beceneveket a mai nap folyamán. Ezt is köszönöm szépen, eddig mindegyiket bóknak veszem.
0: A fene gyerek az tök jó szerintem.
1: Az nagyon állom. Jó.
0: Kedves szexi kollár, majdnem lemaradtam a mixedről itt a nagy zenekeresések közepette, hiszen mint tudod, kezdő DJ vagyok. Köszönöm, hogy téged is, meg a Gerit is személyesen megismerhettelek. Szuper vagy, üdvözlettel, King a Münchenből. Én tudom, hogy ki ő vele, mi a Pulmexnek a Daytime partiján találkoztunk.
1: Igen, most már nekem is megvan, és neked is nagyon köszönöm, hogy hétről hétre itt vagy, és sok sikert neked a DJ-skedéshez.
0: Így van, King, drukkolunk neked, és milyen szimpatikus húzás volt tőled, hogy eljöttél erre a bulira.
1: Természetesen. Megnéztem a Zsombit, csinált ugye a Pulmex Daytime Partyt Budapesten, és abszolút jól sikerült, úgyhogy gratulálok neki innen is.
0: Így van, nagy taps Pulmexnek, nagyon szeretjük őt, és tényleg tök jó volt a buli. Már tudom, hogy mi hiányzott a ma esténből, hát a kollár. Puszi nektek, Andi.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, örülök, hogy itt voltál.
0: Mivel telik majd az a következő egy hét? Fellépések, stúdiózás, tanulás, vagy együtt ez a három?
1: Hűha, hát valami ilyesmi egyébként, mozgalmas hetem lesz, azon gondolkozom, hogy hova megyek hétvégén, nem fogom tudni fejből, de 1000 millió helyen lesz. Hétvégén, úgyhogy remélem találkozom esetleg veletek is rádióhallgatókkal. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmet. Jövő héten folyt köv.
0: Így igaz, nagyon köszi, hogy itt voltatok velünk. Ma is a teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Rádió 1. Indul Magyarország legjobb.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és én tudom, hogy mivel kell kezdeni. Haha, hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás egy ilyen nagy nyári kedvenccel. Június 9-én Alex Kenji és a Bambolé. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Na kezdjük!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy Viki elképesztően jó volt tegnap is, a World is Mine-ban pont hallgattam be fel a rádióba, viszont pont ezért is jutott eszembe, hogy hozok most egy olyan dalt, aminek ezt a verzióját ő készítette. Nagy Bogi és Dash, és a Jó leszek újra, DJ Metzger Viki remixében.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig ma is folytatódik a játék, ami tegnap óriási sikerrel indult el, a nagy focis játékuk. Ez viszont bizony egy csomó extra tudást azért igényel a focival kapcsolatban, de ha képben vagyunk, akkor nyerhetünk naponta akár 100 000 forintot is. De Eddie Yankee, Katy Perry, Slowko, Kámály,

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a Velhellónak pedig már több mint 10 éves hagyománya, hogy minden évben megtörti a Budapest Parkot, idén is így lesz. Ez a dátumuk egyébként most augusztus végén lesz, akkor lehet ott velük bulizni, és azért is szerettem az ő koncertjeiket a parkban, mert hogy mindig készülnek valami extra, volt már, hogy helikopterrel érkeztek meg, és hát biztos, hogy lesz idén is valami nagyon extra. Na most viszont, nagyon extra, ami jön, Bibi Rexa! Egy korábbi Faithless dal, teljesen újra gondolt verziójával. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már egy óra után járunk, aki üzenne 0620-311-111 a számunk. Egy dologban viszont nyugodtan lehet mindenki biztos, a legnagyobb kedvenceket hozom. Például jön majd regálili újdonsága ebben az órában, ahogy Joe Corey is, de készülök Taylor Swift-tel, Lady Gaga-val, most pedig Martin Garrix-el, ez a nagy kedvenc, a Butterflies. Kellemes éjszakát!

0: ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 DJ pedig folyamatosan készítik a jobbnál jobb dalokat, és igen, ezeket a dalokat ők írják, sokszor ők is hangszerelik, mint hogy ennél a dalnál is. Regál Lili esetében a legújabb kedvencük a Hiami, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon nagy divatjuk van a rooftop partiknak, amikor egy tetőre csinálnak bulit, és ez sokszor jól is néz ki, na de ha ezt New Yorkban csinálják, akkor azért legyünk őszintén, egy picit jobban néz ki, picit magasabbak az épületek. Hát Joel Curry a hétvégén pont egy ilyet csinált, az egyik New Yorki felhőkarcoló tetején. Nagyon menők a fotók, az Instagram meg lehet nézni. Ez pedig az igazi mai slágere, Joel Curry a Galantisszal, a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsik pedig ma is játékkal pörgetik fel a reggelt, amin akár 100 ezer forintot is lehet ma nyerni. Azért egy pici focis tudást kell, mert hogy focival kapcsolatos kérdéseket tesztek fel. Párbajban ugye két játékosnak, aki többre tudja a helyes választ, az fog nyerni, mondom, akár 100 ezer forintot. Piero Szifjan, az igazi mai sláger az Oplight, amit már is indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.